Pátria Rádió. A Slovák Rádió nemzetiségi adása. Rádio Pátria. Národnostné vysielanie Slovenského rozhlasu.

0: reggeli Juhász Lászlóval.
1: Jó reggelt kívánok! Önök napindító hírmagazinunkat hallják augusztus 24-én hétfőn, az év 236. napján. A reggeliben szó lesz arról, miért kell Szlovákiában a betegeknek gyakran hosszú hónapokat várniuk a szakorvosi vizsgálatra. Ezzel kezdünk fél hétkor. Majd szokásos hétfői hírmagyarázatunkat hallhatják 4-8-kor. A jövő héten kezdődő tanév kapcsán oktatási témákról lesz szó 7:30 után, majd a 2 éve tartó szerbiai kormány ellenes tiltakozásokról beszélgetünk. Műsorunk záró fél órájában a szlovák kormányfő és a gazdasági miniszter közötti ellentétekről szólunk. A reggeli téma kínálatát Tilajcsik Dóra állította össze, a keverőpultnál Zsapka Levente dolgozik, a legfontosabb információkat pedig most Mezőszálási Márktól hallják.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Folytatódik a viharkárok felszámolása Dél-Gömörben. Orosz drón talált el egy csak nem 600 utast szállító ukrán személyvonatot. Napos, változóan felhős idő várható 24-29 fokos maximumokkal. Jönnek a részletek. A péntekről szombatra virradó éjszaka tomboló heves szélvihar után vasárnap is folytatódtak a mentési és helyreállítási munkálatok Dél-Gömörben. A belügyminisztérium szerint a rimaszombati járási hivatal és a tárcaválság kezelési szakemberei folyamatosan figyelik a helyzetet és koordinálják a segítségnyújtást. A munkálatok során eltávolították a kidőlt fákat, ideiglenesen lefedik a megrongálódott tetőket és ivóvízzel látják el az érintett településeket. A járási hivatal áramfejlesztőket is biztosít, miközben előkészítik a hulladék és a viharkárok során keletkezett faanyag elszállítását. A vihar a rimaszombati járás több települését, valamint Tornaját is érintette. Több tucat épület rongálódott meg, károk keletkeztek az elektromos hálózatban is, ezért jelentős áramkimaradások alakultak ki. A Rendőrségi Szakszervezeti Szövetség arra szólítja fel a parlamenti választásokra készülő releváns politikai pártokat, hogy még a jövő évi választások előtt ismertessék konkrét terveiket a rendőrség jövőjével kapcsolatban. A szakszervezet több párt vezetőjét is megkereste, köztük Robert Ficót, Mihály Simecskát, Mátus Utajestokot, Igor Matovicsot, Milano Hrékot, Branislav Grölinget, Milan Majerskit és Andrej Dankót. A rendőrök képviselői elsősorban a rendőrség létszámának stabilizálására, az átlátható karrier lehetőségekre és a rendőrök különleges szociális, illetve nyugdíjrendszerének megőrzésére kíváncsiak. Fontosnak tartják a versenyképes, rendszeresen valorizált bérezést is, amely figyelembe veszi a bérek és az infláció alakulását, valamint a szolgálat nehézségét. Emellett a munkakörülmények javítását és a belügyi tárca civil alkalmazottainak helyzetét is napirendre szeretnék venni. Orosz drón talált el egy ukrán személyvonatot, amely Zsitomírból Odesszába tartott. A szerelvényen majdnem 600 utas utazott, köztük 15 gyermek. A támadásban senki sem sérült meg. A dróntámadás után a vonat mozdonya kigyulladt. Az utasokat végül autóbuszokkal szállították tovább Odesszába. Az odesszai terület kormányzója Oleh Kiper szerint az evakuálás közben egy újabb csapás is történt. Az ukrán légierő közlése szerint Oroszország vasárnapra virradó éjjel összesen 127 drónt indított Ukrajna ellen, amelyek többségét az ukrán erők állítólag elpusztítottak. Az odesszai térségben korábban ebben a hónapban is orosz támadás ért egy vonatot, akkor a mozdonyvezető és helyettese életét vesztette. 5 ember megsérült egy észak-görögországi zárt migráns központban kitört zavargásokban, a rendőrség eddig 17 embert vett őrizetbe. A Szintiki településen, a bolgár határ közelében működő intézményben a beszámolók szerint szombat este kezdődtek a rendbontások. A migránsok egy csoportja megrongálta a belső kerítést, majd kövekkel és más tárgyakkal dobálta a rendőröket. Az összecsapások során épületek, közös helyiségek, biztonsági kamerák és más berendezések is megrongálódtak. Néhány migránsnak sikerült átvágnia a külső drótkerítés egy részét és elmenekülnie. 3-ukat még a helyszínen. További 14 embert pedig röviddel később a környéken fogtak el. A hatóságok szerint vasárnap reggelig tartottak a zavargások. A központban mintegy 450 menedékkérőt helyeztek el kérelmük elbírálásának idejére. Izrael figyelmeztette a Hamászt, hogy fokozni fogja katonai műveleteit a gázai övezetben, ha nem áll le az Izrael felé indított drónok és léggömbök használata. Az izraeli hatóságok szerint az elmúlt napokban mintegy 10 a gázai övezetből érkező légballont észleltek. Szombaton 4-et találtak a határ közelében, vasárnap pedig 1-et az izraeli hadsereg lelőtt. A beszámolók szerint egyik sem szállított robbanóanyagot. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök és Izrael Katz védelmi miniszter közös közleményben azt írta, ha a drónok és a léggömbök indítása nem szűnik meg azonnal, az izraeli hadsereg fokozza a felelősnek tartott személyek ellen célzott műveleteket. Az izraeli hatóságok egyúttal a kilövések helyszínéül szolgáló területek lakosságának evakuálását is kilátásba helyezték.
0: Időjárás.
2: Változóan felhős időre számíthatunk, többnyire napos, illetve gyengén felhős lesz az ég. Helyenként átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, a legmagasabb hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul, a szél többnyire gyenge lesz.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Kassán a Rasztiszlavova utcában útjavítás miatt egyirányúsították az utcakaszt az Alejová és a Temető utca között. Pozsonyban a Limbovában a Kramáre kórháznál járda felújítás zajlik, a járművek a szabad sávban haladhatnak. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Sport Zsigárdi Lászlóval.
1: A komáromiak gól nélküli első félidőt követően 2-1 arányú vereséget szenvedtek Zsolnán az élvonalbeli labdarúgó bajnokság 5. fordulójában. A hazaiak szerencsés góllal szereztek vezetést a 69. percben. Ranica beadásszerű lövését a szintén csereként beállt Kis a saját kapujába továbbította. Az öngól után rákapcsolt a KFC, és a 73. percben kiegyenlített. Zsák beadását az egykori zsolnai játékos Bernát értékesítette. Már-már mindenki elkönyvelte a döntetlent, amikor a 88. percben Narimanidze a léc alá fejelt. A másik vasárnapi meccsen a nagyszombatiak kiütéses 4-0-ás győzelmet arattak Trencsénben. A tabellán a nagyszombatiak 1 ponttal vezetnek a címvédő Szlovan, 3-mal pedig a Dac és a Zsilina előtt. A pozsonyiak és a dunaszerdahelyiek 1 meccsel kevesebbet játszottak. Az 5 pontos kassaiak a 7., a 2 pontos komáromiak az utolsó előtti 11. helyen állnak. Egy tegnapi eredmény a 2. labdarúgóliga 5. felvonásából, Zsilina B. Malzsenyice 2-1. Ma 17 órától játsszák az Volem Petržalka tévés meccset. A címvédő Győr az Etoparkban 3-0-ra legyőzte az Zalaegerszeget a labdarúgó NB1 5. fordulójában. A másik tegnapi találkozó a Kisvárda-Debrecen összecsapás gól nélküli döntetlennel végződött. A hajrában a bíró mindkét csapatból 1-1 játékost kiállított. A Ferencváros honvéd mérkőzés december 2-ára halasztották. A tabellán a Felcsút 4 ponttal vezet a Győr Vasas MTK trió előtt, az Eto 1 meccsel kevesebbet játszott. 2 vasárnapi eredmény a labdarúgó MB2-ből, Soroksár-Szentlőrinc 3-2 és Csákvár-Kazincbarcika 0-2. A Soroksár 2 ponttal vezet a Kazincbarcika előtt. A külföldi futballbajnokságok érdekesebb eredményei: Manchester City Bournemouth 2-1, a 85. percben még a vendégek vezettek, Brighton Aston Villa 4-0, Newcastle Liverpool 2-2, a vendégek egyenlítő gólját a 99. percben Szoboszlai lőtte 11-esből, Atletico Madrid Villarreal ugyancsak 2-2, Elche Barcelona 0-5, Frosinone Juventus 0-1, Torino Milan 1-2 és Rennes Paris Saint-Germain 2-2. A hazaiak már 2-0-ra vezettek. Tovább erősít a Trabzonspor a Ferencváros elleni labdarúgó Európa Liga visszavágó előtt. A török klub az egyiptomi Mohamed Salah után a szabadon igazolható brazil Fabinhoval is megállapodott, így újra egy csapatban futballozhat a Liverpool 2 korábbi klasszisa. Az Európa-bajnok Halász Bence a 3. helyen végzett a férfi kalapácsvetésben a Hozsuvi Atlétikai Gyémánt Liga viadalon. Előkészületi női kosárlabda mérkőzésen Göttingenben Németország-Magyarország 62-68. A világbajnoki címvédő Lando Norris a McLaren brit versenyzője nyerte a Forma 1-es holland nagydíjat Zandvoortban, ezzel egymást követő 2. sikerét aratta az idei szezonban. Mögötte a VB pontversenyt vezető olasz Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz pilótája ért célba 2., az ő csapattársa a szombati sprintversenyt megnyert brit, George Russell pedig 3. A futam a hazai közönség előtt szereplő 4-szeres világbajnok Red Bullos Max Verstappen első kör végén történt balesete miatt több mint 30 percet állt, és új rajttal folytatódott. Az ütközést a 4-szeres VB győztes holland pilóta sérülés nélkül megúszta.

6 óra 17 perc van. Kedves hallgatóink, ma Bertalan és a szlovák naptár szerint Bartolomej napja van. A Bertalan arámeus eredetű bibliai férfinév, a Bartalmai kifejezésből származik, amelynek jelentése Talmai fia. Mai magyar formáját a görög és latin nyelvek közvetítésével nyerte el. Kedves Bercik, Bertalanok, Bertik, boldog névnapot kívánunk!

0: 6 óra 22 perc van. Tudták, hogy komoly terhelést kap a hőségtől a női hormonrendszer? Ha nem, hallgassák meg Nyitrai Nóra színes híreit.
1: Sok fejlesztő használ valamilyen mesterséges intelligenciát a munkájához, például az Anthropic Claude Opus 5 modelljét. Bár igen komoly segítség lehet egy ilyen rendszer, a használata nem veszélytelen, és ezt most az egyik fejlesztő a saját bőrén is megtapasztalhatta. Az Ecstatic Big 5126 nevű felhasználó a Redditen arról írt, hogy miként törölte a munkáját az Anthropic rendszere. A bejegyzés szerint a mesterséges intelligencia arra kapott utasítást, hogy készítse el a rendszer biztonsági mentését. Az AI azonban, miközben tette a dolgát, azt gondolta, hogy rossz könyvtárba hozta létre a biztonsági mentést. Majd egy RMRF parancsot futtatott a feltételezett biztonsági mentésen, és ezzel törölte a felhasználó profiljában található összes fájlt és mappát. Miután a felhasználó megkérdezte, hogy mégis mi történt, az AI csak annyit válaszolt, hogy bocs, elgépeltem. A tanulság ismét az, hogy bármennyire is hasznos a mesterséges intelligencia, nem szabad neki teljes hozzáférést adni az ilyen rendszerekhez. A tartós nyári meleg nem csak a keringést és a szervezet hőháztartását terheli meg, hanem a női hormonrendszer működését is befolyásolhatja. Ennek következtében megváltozhat a menstruációs ciklus, felerősödhetnek a panaszok, a menopauza idején pedig gyakoribbá és intenzívebbé válhatnak a hőhullámok, és az alvászavarok, hívja fel a figyelmet a problémára Fehér Boglárka, a Semmelweis Egyetem szülészeti és nőgyógyászati klinika szakorvosa. A szakember szerint ugyanakkor jó hír, hogy a kellemetlen tünetek megfelelő folyadékpótlással, életmódbeli változtatásokkal és kellő odafigyeléssel enyhíthetők. A kellemetlen tünetek csökkentésében a legfontosabb a megfelelő napi 2-3 liter folyadék és elektrolit pótlás, nátrium, kálium, magnézium. Vagyis nem elegendő csupán vizet fogyasztani, hiszen az izzadással ásványi anyagokat is veszít a szervezet. Kell ahhoz némi bátorság, hogy valaki a világ legnépszerűbb okosóráját, az Apple Watchot fricskázza, de ha ez a valaki a Google, akkor a dolog megér egy kis figyelmet. A Google számos újdonsággal rukkol ki, köztük okosórájának új generációjával, a Pixel Watch 5-tel. Hogy felhívja rá a figyelmet, kedvcsináló videót is közzétett róla, amely ugyan csak homályos részleteket tartalmaz az óráról, mindeközben azonban odaszúr az Apple-nek és a Samsungnak. A korábbi videóihoz hasonlóan a Google legújabb előzetese is csupán egy árnyékban megbúvó gyöngyszemként mutatja be a közelgő órát, az eszköznek ugyanis csak a körvonalait láthatjuk. Az olyan alapvető okosóra funkciók mellett, mint az alvás és fitness követés, a videó narrátora szerint a Pixel Watch 5 még mindig úgy néz ki, mint egy óra. A Google azt emeli ki, hogy az újdonság valóban olyan, mint a hagyományos órák, azaz kör alakú.

0: reggeli Juhász Lászlóval.
1: Jó reggelt kívánok, Önök a Pátria Rádiót hallgatják. Néhány perc múlva egy gyakorló orvossal arról beszélgetünk, hogy miért kell sokszor hónapokat várnunk egy-egy szakorvosi vizsgálatra, annak ellenére, hogy rendesen fizetjük a betegbiztosításunkat. Előtte még Mezőszállási Márk következik a régiós hírekkel.
2: Újabb politikai pártok álltak Igor Simko a LASZ jelöltje mellé a Kassa megyei önkormányzat elnöki tisztségéért folyó választáson. Simko közlése szerint programját a Kraj podľa ľudí, vagyis a megye az emberekért kezdeményezést most a Szlovák Nemzeti Párt, a Strana Vidieka, valamint a Bratia Slovenska és a Právo na Pravdu párt is támogatja. Simko korábban már élvezte a LASZ és a Smer, valamint a Republika támogatását. A jelölt szerint programja nem egyetlen párthoz vagy ideológiához kötődik, hanem a Kassa megyei lakosok érdekeit helyezi előtérbe. A támogatók között szereplő SNS elsősorban a szociális terület fejlesztését, az idős otthonok és szociális szolgáltatások elérhetőségét, valamint a családokat segítő intézkedések összhangolását értékeli. Átfogó felújítást tervez a Nyitra megyei önkormányzat az érsekújvári közlekedési és szolgáltató szakközépiskola épületében. A több mint 730 ezer eurós beruházást Európai Uniós forrásokból a Slovensko program keretében finanszírozzák. A közbeszerzési eljárás már folyamatban van. A tervek szerint megújul az iskola homlokzata és tetőszerkezete, akadálymentesítik az épületet és rendezik az iskola környezetét is. Az intézmény új technikai berendezéseket is kap. A munkálatok várhatóan 12 hónapig tartanak.
0: Időjárás.
2: Változóan felhős időre számíthatunk, többnyire napos, illetve gyengén felhős lesz az ég. Helyenként átmenetileg megnövekedhet a felhőzet. A legmagasabb hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul, a szél többnyire gyenge lesz.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Kassán a Rasztiszlavova utcában útjavítás miatt egyirányúsították az útszakaszt az Alejová és a Temető utca között. Pozsonyban a Limbovában, a Kramáre kórháznál járdafelújítás zajlik, a járművek a szabad sávban haladhatnak. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: 7 perccel múlt 6:30. Szlovákiában a betegek egy része hónapokat vár arra, hogy szakorvoshoz jusson. Egy friss felmérés szerint ugyan a többség egy hónapon belül kap időpontot, de csak nem minden tizedik beteg 3 hónapnál is tovább vár. Egyes esetekben pedig akár 6 év vagy még hosszabb idő is eltelhet a vizsgálatig. Az ombudsman szerint ezen változtatni kellene. Közben egy készülő törvénymódosítás előírná, hogy a szakorvosok bizonyos esetekben ne utasíthassák vissza a betegeket. Az orvosok szerint azonban, ha nincs több szakorvos és nincs több kapacitás, a problémát nem lehet egy törvénnyel megoldani. A témáról William Novotný egészségügyi szakértőt, a Kassai Louis Pasteur Egyetemi Kórház idegsebészét kérdezem. Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a reggeli műsorában.
1: Jó reggelt kívánok.
0: Doktor úr, miért kell egy betegnek ma Szlovákiában akár hónapokat is várnia egy szakorvosi vizsgálatra? Mi ennek a legfőbb oka?
1: A legrövidebb válasz az, hogy kevés a szakorvos. De ez azért nem lenne egészen pontos válasz, mert nem csak kevés a szakorvos, de rossz a szervezés a rendelői ellátásnak, mivel hogy vannak olyan régiók, például Kassaváros, ahol elég a szakorvos, ha azt nézzük, mennyit szab meg a háló, a szakorvos háló, vagy a orvos háló, vagy a rendelői háló. De vannak olyan régiók, ahol hiányban vannak a szakorvosok, és főleg egyes specializációk, mint én tudom, allergológus, immunológus, neurológus, és akkor eljutni egy ilyen szakorvoshoz egy ilyen régióba nagyon nagy probléma a beteg számára, és gyakran hónapokba tart, amíg kivizsgálja a szakorvos a beteget, aminek komplikált és problematikus a beteg számára az, hogy nem tud eljutni a szakorvoshoz, és problematikus a beteg betegségéhez is az, hogy nem kap időben olyan ellátást, mint milyen ellátást kapnia kellene. Hát, hogy ez a probléma Szlovákián fennáll, és én úgy látom, hogy hónapról hónapra, évről évre súlyosabb ez a probléma, és valahogy hiányoznak a megoldások, valahogy nem akar erről senki sem sokat beszélni, nagyon jó, hogy a ombudsman kezdte ezt a témát, de én inkább azt várnám, hogy az egészségügyi minisztérium fogja kezdeményezni ezt a témát. Persze meglássuk, milyen megoldásokkal fog próbálkozni az egészségügyi tárca, megoldani ezt a problémát, és igaza van a szakorvosoknak, hogy hát akármit be is lehet írni a törvénybe, és meg is lehet szavazni a parlamentbe, de a realitás gyakran, főleg mondjuk nem olyan központi régiókban nagyon komplikált és nagyon nehéz a beteg számára. Problémás az is, hogy mivel hogy a szakorvosok rendelői tele vannak betegekkel, akik várnak a kivizsgálásra, és a fizetendő pénz, amit fizetnek ezekért a kivizsgálásokért az egészségügyi biztosító, nem igazán takarja a rendelők igényét, hát akkor jönnek az illetékek, erről már sokszor beszéltünk a Rádió Pátriába, amelyeket kérnik a szakorvosok a betegektől. És ez is limitálhassa gyakran a beteget, mert ő mondjuk talál is egy szakorvost, de amikor oda betelefonál, azt mondja a nővérke, hogy igen, hát akkor fogadja őt 3 héten belül a doktor úr, de hát én nem tudom, 20 euró, 40 eurót kell ezt befizetni az első kivizsgálás előtt, valamilyen okból, amit kigondolnak. És most a beteg azt mondja, hát nekem ez drága, én inkább ott fogok várni, ahol nincs a 40 eurós vagy a 20 eurós befizetés. Pozsonyban jóval nagyobb csubákról beszélünk. Szóval akkor inkább várok, és ez is azért hosszabbítja, ha átlagba veszük ezt a várást a szakorvosi kivizsgálásokra.
0: De mit jelent ez a várakozás? Orvosként mit jelent az, ha egy beteg például 3/4 évet vár egy neurológiai vizsgálatra? Tehát, hogy milyen következményei lehetnek annak, ha egy betegséget hónapokkal később kezdenek csak el kivizsgálni?
1: Igen, hát ez az egészségállapot, a beteg egészségállapotja szempontjából egy komoly dolog, például nálunk, az idegsebészeti klinikán, mi állami kórház vagyunk, egyetemi kórház, de nálunk átlagba veszed, mennyit kell várni egy szakorvosi kivizsgálásra, amikor beutalja a neurológus a beteget hozzánk, hogy menjen el a idegsebészetre, mert lehet, hogy ezt operálni kell, ezt hát mondják meg ők, akkor van egy beutalója a betegnek. Átlagosan, ha veszem, most már nálunk olyan 3 hónapig kell várni, amíg eljut Kelet-Szlovákián egy idegsebészhez. Egyetlen idegsebészet van itt egész Kelet-Szlovákián, szóval 3 hónap, úgy átlag. Van, hogy 4 is egyes szakorvosokhoz, van, hogy 2 más szakorvoshoz, mert konkrét szakorvost is választhat persze a beteg magának. Na most, ez már az jelenti, reálisan számoljunk, hogy amíg neki problémája elkezdődik, elmegy a általános orvoshoz, az beutalja ott egy neurológushoz, az kivizsgálja ott őt 2 hónapon belül, most nagyon optimista leszek, jó? Átlag 2 hónapon belül azt mondja, kell egy magnetikus rezonanció, kivizsgálás, rá további 2-3 hónapot vár. A kivizsgálással visszajut a neurológushoz, megint 2-3 hónapig vár, a neurológus beigazítja a idegsebészhez, megint 2-3 hónapig vár, szóval mi gyakran olyan helyzetbe jövünk, hogy amíg hozzánk jut már a beteg, már például a magnetikus rezonancia öregebb, mint 6 hónap, és ilyen szerint már nem lehet indikálni egy sebészi beavatkozást.
0: Kimondhatjuk, doktor úr, hogy a késői szakorvosi vizsgálat gyakran már rontja a beteg esélyeit? Tehát, hogy ön találkozik ilyen esetekkel, amikor valóban későn érkezik önhöz, vagy önökhöz a beteg?
1: Ez pontosan így van. Sok beteg számára ez több szenvedést, több várást és rosszabb egészségállapotot jelenthet, és sok kivizsgálást azért megint újra kell megcsinálni, mert megint kell menni egy új kivizsgálásra, és most még várni kell a műtétre. Sőt, már olyan helyzetek is vannak, optimisták, hogy addig már a beteg állapota jobb is. Szóval ő már azt a betegséget, amit mondjuk 2-3 hónap után, amikor elkezdődött műtétel kellett megoldani, ő már szétjárta, ha így mondjuk csúnyán, vagy valahogy átszenvedte, már jobban is érzi magát, már nem is akar műtétre menni, már valahogy kibírta az egész. És gondolom, hogy ez már egy modern egészségügyi ellátásban nem a optimális megoldás.
0: Az ombudsman azt szeretné, hogyha a betegeknek ne kelljen 20-30 rendelőt végig telefonálniuk, hanem az egészségbiztosító keressen nekik szakorvost és időpontot. Ön szerint ez a javaslat valóban működőképes megoldás lehet?
1: Nagyon segíthet. Nagyon segíthet, már rég így kellett ennek működnie. Na most én nem tudom, hogy fog ez működni, ha csak 2 egészségügyi biztosító lesz Szlovákián, a 3 egészségügyi biztosítónál nem működött. Jó, nem volt ez beleírva a törvénybe, szóval a törvény ezt nem akarta az egészségügyi biztosítóktól, hogy ezt csinálják, ez legyen a működés, de ez segíthetne, főleg abban, mert hát reálisan, ha megmondjuk, a beteg nem a orvosnak fizeti a biztosítását, de az egészségügyi biztosítónak. És az egészségügyi biztosítónak azért fizetjük a pénzt, hogy hát hárítsa egészségügyi ellátást, és menedzselje ezt az egészségügyi ellátást. Ezt a kompetenciót oda kell adni az egészségügyi biztosítóknak. Neki kell a hálózatba eligazítani a beteget, úgy, hogy minél rövidebben várjon, és jobb ellátást kapjon, mert az egészségügyi biztosító a végén fizeti meg az egészt. Szóval ez egy jó elgondolás, de megint ott vagyunk, hogyha a hálóban nincs elég neurológus, hát akkor hiába lesz beírva, hogy akkor a elektronikus beutaló szerint 30 napon belül kell egy szakorvos kivizsgálás, ha nincs kapacitás szempontból nem lehet ezt megcsinálni, mert nincs hol ezt megcsinálni, de ez is megint valami, ez is megint egy információ az egészségügyi biztosítónak, hogy akkor itt nekünk több szakorvos kellene ebben a régióban, és szóval több szakorvosnak kell szerződést adni, és keresni több szakorvost ebben, motiválni a szakorvosokat. A másik a önkormányzat, amivel az állam nem nagyon kommunikál, mert az önkormányzat kompetenciója az, hogy bebiztosítsa a rendelő is az egészségügyi ellátást a betegek számára a régióba. Ők csinálnák is, de nincs elég kompetenciók motiválni például arra egy neurológust, hogy pont egy olyan régióban nyissa ki a rendelőjét, ahol kevés a neurológus, vagy kevés ilyen szakorvos, amilyen kell, kardiológus, az mindegy, melyikről beszélünk. Szóval itt ez a működés, vagy összefogás a egészségügyi biztosítók, a önkormány, a regionális önkormányzat és az állam között nagyon fontos lesz ahhoz, hogy ezt megoldjuk.
0: Ön azt mondja, hogy jó ötlet, hogy a biztosító feladata lenne a időpontot szerezni, és hát azt is elmondta, hogy nincs elég szakorvos. Most én azon gondolkodom, hogy ha éppen az a rendszer alapvető problémája, hogy nincs elég szakorvos, és nincs elég rendelői kapacitás, akkor nem csak a felelősséget toljuk át a betegről a biztosítóra? Tehát, hogy ez valódi megoldás lehet?
1: Így is lehetne ezt fogalmazni, de megint reális

0: Ez. Szóval mindenki keresi magának a szakorvost, mert nem tud eligazodni a rendszerben. És ezt a eligazodást a rendszerben kéne csinálni a egészségügyi biztosítóknak. Erről szól. Lehet, hogy nem is sikerül rövidíteni a várást, de legalább eligazítja a beteget. A beteg betelefonál egy call centrumba, azt mondja, én itt vagyok Dunaszerdahelyen, kaptam egy ilyen eligazolást, egy elektronikus beutalót, egy szakorvos kardiológus, most hová menjek? Pozsonyba? Kardiológiára? Vagy hová? Hová? Nagyszombatba? Vagy itt Dunaszerdába valaki van? Ilyen? Mert én nem ismerek senkit. És akkor megmondja, hogy várjon egy kicsit, és keresünk egy időpontot a legközelebbi szakorvos kardiológusnál, aki kivizsgálja. Így kéne ennek működni. És akkor fogja tudni, hogy itt ez a beutaló ide tartozik, ide kell menni, nem kell senkinek telefonálni, senkit keresni, senkit kérni, mert az egészségügyi biztosító nekem ide egy beutalót megszervezett.
1: Hát, ugye az ombudsman javaslata lényegében azt mondja, hogy ha a beteg fizeti az egészségbiztosítást, akkor az állam és a biztosító felelőssége, hogy ténylegesen hozzáférjen a szükséges szakorvosi ellátáshoz. Ön szerint ez az elv helyes?
0: Az állam biztos, mert azt mondja, hogy az állam bebiztosítja, alkotmány ezt mondja, a önkormányzatra átvitt valamilyen kompetenciókat az állam, és a önkormányzatnak fontos szervezni a hálót, és igen, hát a törvénybe ezt beírjuk, hogy ez a felelőssége az egészségügyi biztosítóknak, de lesz ez így írva, hát akkor a felelősségük jelz, és kapnak egy új kompetenciót, és felelősséget is vele. Persze nem lesz ez egyszerű a biztosítók számára, de a végén, ha összeszámolják az egészségügyi biztosítók, mondjuk egy-két, lehet, hogy az első év nagyon komplikált lesz számukra, nagyon sok telefonálás lesz, sok probléma lesz a bevezetéssel, de ha összeszámolják, a végén még spórolhatnak az egészen. Mert ahogy már mondtam, amíg a beteg eljut a szakorvoshoz, a szakorvosnak megint friss kivizsgálás kell, megint elküldi ugyanorra a kivizsgálásra, ami neki már 3 hónapja vagy 4 hónapja volt, csak nem tudott eljutni a szakorvoshoz, akkor még egyszer fogja megfizetni ezt a kivizsgálást, ami drága, mint egy magnetikus rezonanciót, vagy laboratóriós kivizsgálást az egészségügyi biztosító. Szóval, ha ezt jobban megszervezni magának, akkor még spórolni is tudna. Azon, hogy hívna a beteg a call centrumba, és kapna egy pontos időpont, egy pontos szakorvoshoz, és ő nem böngézne a szakorvosok között is keresne, és várna, és nem is tudná, hová kell neki menni, de ezt megcsinálná, ezt a megszervezést, az egészségügyi ellátás megszervezését megcsinálná az egészségügyi biztosító neki, akkor a végén, még ha összeszámolná a betegeket, még spórolna is. Én úgy látnám, hát hogy szóval ez nem rossz ajánlat az egészségügyi biztosítóknak. Kérdéses az, hogy a végén a beteg számára ez plusz lesz, hogy igazán kevesebbet fog várni, mert több orvos evel nem lesz, szóval nem tudják megduplázni az orvosok számát, amíg nem kezdnek az önkormányzatokkal beszélni avarra és az állammal, hogyan motiválni a fiatal orvosokat, például a nyugatról is visszajövő fiatal orvosokat, vagy olyan orvosokat, akik már régen el akartak menni a kórházakból, de nem mennek el. Mert ha összeszámolják, mennyi problémájuk lesz egy rendelő kinyitásával, és a végén nem kapnak szerződést a egészségügyi biztosítóval, és akkor készpénzben kell ezt kérni a betegektől a fizetendő pénzük, akkor nem jönnek el. Ha összeszámolja, mennyi problémája lesz, akkor inkább a kórházban van.
1: Kedves hallgatóink, a Pátria Rádióban továbbra is William Novotny egészségügyi szakértővel beszélgetünk. A másik fontos javaslat szerint a szakorvosok bizonyos esetekben elveszítenék a betegek visszautasításának lehetőségét. Tehát ön hogy látja ezt? Ha egy szakorvos már most is napi 8-10 órát dolgozik, vagy még többet, és minden időpontja foglalt, akkor mit jelentene a gyakorlatban, ha nem utasíthatna vissza újabb beteget?
0: De megint ezt is lássa az egészségügyi biztosító, mert az egészségügyi biztosítónak minden hónapban fakturál, szóval a számláját, mennyi kivizsgálást csinált egy szakorvos, beküldi, és akkor per 60 nap után ki is fizeti ezt, igen, itt egy ilyen 60 napos várás van, de ki fizeti az egészségügyi biztosító neki ezt az ellátást.

0: szóval ő tudja, az egészségügyi biztosító, hogy vannak megterhelve egyes szakorvosok. És akkor már csak beszélni kell a szakorvosi asszociáciával, hogy akkor szabjuk meg, hogy mennyire lehet megterhelni egy orvost. Mennyi dolgozhat egy orvos, és most megint jön a probléma, hogy például egy ortopéd szereti azt, amikor egy nap 100 beteget is ellát. A betegek, ismerjük, hogy mennek ott, hogy igazán 2-3 percre bemegy valamit, kap, kimegy, már várva, további jön.
1: Futószalagon hát gyakorlatilag.
0: Már, igen, mind a állomáson mennek a betegek, de nem azért csinálja ezt a ortopéd, hogy annyit akar bekeresni, de neki ezt muszáj csinálni, mert ha ortopédus ezt nem csinálja, akkor nem keres be még sós vízre, ahogy mondjuk viccesen. Annyi keveset fizet egy kivizsgálásért neki, vagy egy konkrét valamilyen ellátásin, amit csinál a rendelőbe az egészségügyi biztosító. Szóval itt is a probléma, a másik oldalt is kell látni, és aztán megint mondjuk meg, hogy hát mennyi lesz az a normális napi kivizsgálás arra, hogy még mindig a utolsó betegnél is friss legyen az orvos, és ott legyen az agya, és a betegre összpontosítson. Ugye, mert úgy akarnánk találkozni egy szakorvossal, aki ránk mosolyog, megmagyarázza, milyen betegségünk van, és megmondja, hogy mit kell csinálni, és még buzdít is minket, vagy egy kis erőt ad, hogy ne féljen, jó lesz minden, tudom, mit kell csinálni. Ilyen orvossal akarunk találkozni, ugye nem olyan, aki túlterhel, és csak az asztaltól kiabál ránk, hogy mit akar megint. Hát ilyennel nem nagyon akarunk találkozni. No, és most ezt is be kell állítani, hogy mennyi az a kivizsgálás, amivel egyszerűen mondom, a szakorvos be is keresi azt a pénzt, amit neki be kell keresni, hogy ő is működjön, nővérke is működjön, és a rendelő is működjön, és ne váljanak sokat a betegek. Szóval itt sok dolgot kéne beállítani. Azért mondtam a kezdetén, hogy rosszul van ez megszervezve, és csak jobban kell szervezni. És a ombudsman azt mondja, hogy az, akinek ezt szervezni kéne nagyobb mértékben, az egészségügyi biztosítók, és én egyetértek vele. Igaza van, be kell őket ebbe kapcsolni, de nem csak ők tudják ezt megoldani.
1: A vita tehát nem egyszerűen arról szól, hogy kikeressen időpontot a betegnek. Az ombudsman szerint ebben nagyobb felelősséget kell vállalniuk az egészségbiztosítóknak. Az orvosok viszont arra figyelmeztetnek, hogy a törvények önmagukban nem teremtenek új szakorvosokat és új rendelői kapacitást. A valódi kérdés ezért az, hogyan lehet úgy rövidíteni a várakozási időket, hogy közben az orvosokat se terheljük túl, és a betegbiztonság se sérüljön. William Novotny egészségügyi szakértőt, a kassai Louis Pasteur Egyetemi Kórház idegsebészét hallották. Köszönöm a beszélgetést.
0: Köszönöm szépen a viszonthallásra.

0: reggeli Juhász Lászlóval.
1: Jó reggelt kívánok! Önök adáskezdő hírmagazinunkat hallgatják 2026. augusztus 24-én, hétfőn, Bertalan napján. Néhány perc múlva Szilvási Józseffel az elmúlt hét legfontosabb belpolitikai eseményeit szemlézzük, előbb azonban jöjjenek a legfrissebb hazai és külföldi információk Mezőszállási Márktól.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Folytatódik a viharkárok felszámolása Délgömörben. Orosz drón talált el egy csaknem 600 utast szállító ukrán személyvonatot. Napos, változóan felhős idő várható 24-29 fokos maximumokkal. Jönnek a részletek. A péntekről szombatra virradó éjszaka tomboló heves szélvihar után vasárnap is folytatódtak a mentési és helyreállítási munkálatok Délgömörben. A belügyminisztérium szerint a Rimaszombati járási hivatal és a tárca válságkezelési szakemberei folyamatosan figyelik a helyzetet és koordinálják a segítségnyújtást. A munkálatok során eltávolítják a kidőlt fákat, ideiglenesen lefedik a megrongálódott tetőket, és ivóvízzel látják el az érintett településeket. A járási hivatal áramfejlesztőket is biztosít, miközben előkészítik a hulladék és a viharkárok során keletkezett faanyag elszállítását. A vihar a Rimaszombati járás több települését, valamint Tornaját is érintette. Több tucat épület rongálódott meg, károk keletkeztek az elektromos hálózatban is, ezért jelentős áramkimaradások alakultak ki. A Rendőrségi Szakszervezeti Szövetség arra szólítja fel a parlamenti választásokra készülő releváns politikai pártokat, hogy még a jövő évi választások előtt ismertessék konkrét terveiket a rendőrség jövőjével kapcsolatban. A szakszervezet több párt vezetőjét is megkereste, köztük Robert Ficót, Michal Simecskát, Matus Utajestokot, Igor Matovicsot, Milan Uhrikot, Branislav Gröninget, Milan Majerskit és Andrej Dankót. A rendőrök képviselői elsősorban a rendőrség létszámának stabilizálására, az átlátható karrier lehetőségekre és a rendőrök különleges szociális, illetve nyugdíjrendszerének megőrzésére kíváncsiak. Fontosnak tartják a versenyképes, rendszeresen valorizált bérezést is, amely figyelembe veszi a bérek és az infláció alakulását, valamint a szolgálat nehézségét. Emellett munkakörülmények javítását és a belügyi tárca civil alkalmazottainak helyzetét is napirendre szeretnék venni. Orosz drón talált el egy ukrán személyvonatot, amely Zsitomirból Odesszába tartott. A szerelvényen 593 utas utazott, köztük 15 gyermek. A támadásban senki sem sérült meg. A dróntámadás után a vonat mozdonya kigyulladt. Az utasokat végül autóbuszokkal szállították tovább Odesszába. Az odesszai terület kormányzója Oleg Kiper szerint az evakuálás közben egy újabb csapás is történt. Az ukrán légierő közlése szerint Oroszország vasárnapra virradó éjjel összesen 130 drónt indított Ukrajna ellen, amelyek többségét az ukrán erők állítólag elpusztítottak. Az odesszai térségben korábban ebben a hónapban is orosz támadás ért egy vonatot, akkor a mozdonyvezető és helyettese életét vesztette. Öt ember megsérült egy észak-görögországi zárt migránsközpontban kitört zavargásokban, a rendőrség eddig 17 embert vett őrizetbe. A Szintiki településen, a bolgár határ közelében működő intézményben a beszámolók szerint szombat este kezdődtek a rendbontások. A migránsok egy csoportja megrongálta a belső kerítést, majd kövekkel és más tárgyakkal dobálta a rendőröket. Az összecsapások során épületek, közös helyiségek, biztonsági kamerák és más berendezések is megrongálódtak. Néhány migránsnak sikerült átvágnia a külső drótkerítés egy részét és elmenekülnie. Hármukat még a helyszínen, további 14 embert pedig röviddel később a környéken fogtak el. A hatóságok szerint vasárnap reggelig tartottak a zavargások, a központban mintegy 450 menedékkérőt helyeztek el kérelmük elbírálásának idejére. Izrael figyelmeztette a Hamászt, hogy fokozni fogja katonai műveleteit a gázai övezetben, ha a Hamász nem áll le az Izrael felé indított drónok és léggömbök használatával. Az izraeli hatóságok szerint az elmúlt napokban mintegy 10 a gázai övezetből érkező léggömböt észleltek. Szombaton 4-et találtak a határ közelében, vasárnap pedig egyet az izraeli hadsereg lelőtt. A beszámolók szerint egyik sem szállított robbanóanyagot. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök és Izrael Katz védelmi miniszter közös közleményben azt írta, ha a drónok és a léggömbök indítása nem szűnik meg azonnal, az izraeli hadsereg fokozza a felelősnek tartott személyek elleni célzott műveleteket. Az izraeli hatóságok egyúttal a kilövések helyszínéül szolgáló területek lakosságának evakuálását is kilátásba helyezték.
0: Időjárás.
2: Változóan felhős időre számíthatunk, többnyire napos, illetve gyengén felhős lesz az ég, helyenként átmenetileg megnövekedhet a felhőzet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul, a szél többnyire gyenge lesz.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Torlódás alakult ki Rovinkánál Pozsony felé, mintegy 10 perces, a D1-es autópályán Csataj pihenőhelynél pedig 20 perces a késés. Kiszucóújhely előtt Csaca felől mintegy 50 perces, Rózsahegyre befelé Ivachnófalu felől pedig 10 perces menetidő növekedéssel kell számolni. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: Sport Zsigárdi Lászlóval.
1: A komáromiak gól nélküli első félidőt követően 2-1 arányú vereséget szenvedtek Zsolnán az élvonalbeli labdarúgó bajnokság 5. fordulójában. A hazaiak szerencsés góllal szereztek vezetést a 69. percben. Ranica beadásszerű lövését a szintén csereként beállt Kis a saját kapujába továbbította. Az öngól után rákapcsolt a KFC, és a 73. percben kiegyenlített. Zsák beadását az egykori zsolnai játékos Bernát értékesítette. Már-már mindenki elkönyvelte a döntetlent, amikor a 88. percben Narimanidze a léc alá fejelt. A másik vasárnapi meccsen a nagyszombatiak kiütéses 4-0-ás győzelmet arattak Trencsénben. A tabellán a nagyszombatiak 1 ponttal vezetnek a címvédő Slovan, 3-mal pedig a Dac és a Zsilina előtt. A pozsonyiak és a dunaszerdahelyiek 1 meccsel kevesebbet játszottak. Az 5 pontos kassaiak a 7., a 2 pontos komáromiak az utolsó előtti 11. helyen állnak. Egy tegnapi eredmény a 2. labdarúgó liga 5. felvonásából, Zsilina B. Malzsenyice 2-1. Ma 17 órától játsszák a Zvolen Petržalka tévés meccset. A címvédő Győr az Etoparkban 3-0-ra legyőzte az Zalaegerszeget a labdarúgó NB1 5. fordulójában. A másik tegnapi találkozó a Kisvárda-Debrecen összecsapás gól nélküli döntetlennel végződött. A hajrában a bíró mindkét csapatból 1-1 játékost kiállított. A Ferencváros Honvéd mérkőzés december 2-ára halasztották. A tabellán a felcsút 4 ponttal vezet a Győr Vasas MTK trió előtt, az Eto 1 meccsel kevesebbet játszott. 2 vasárnapi eredmény a labdarúgó MB2-ből, Soroksár-Szentlőrinc 3-2 és Csákvár-Kazincbarcika 0-2. A Soroksár 2 ponttal vezet a Kazincbarcika előtt. A külföldi futballbajnokságok érdekesebb eredményei: Manchester City Bournemouth 2-1, a 85. percben még a vendégek vezettek, Brighton Aston Villa 4-0, Newcastle Liverpool 2-2, a vendégek egyenlítő gólját a 99. percben Szoboszlai lőtte 11-esből, Atletico Madrid Villarreal ugyancsak 2-2, Elche Barcelona 0-5, Frosinone Juventus 0-1, Torino Milán 1-2 és Rennes Paris Saint-Germain 2-2. A hazaiak már 2-0-ra vezettek. Tovább erősít a Trabzonspor a Ferencváros elleni labdarúgó Európa Liga visszavágó előtt. A török klub az egyiptomi Mohamed Salah után a szabadon igazolható brazil Fabinho-val is megállapodott, így újra egy csapatban futballozhat a Liverpool 2 korábbi klasszisa. Az Európa-bajnok Halász Bence a 3. helyen végzett a férfi kalapácsvetésben a Hozsuvi Atlétikai Gyémánt Liga viadalon. Előkészületi női kosárlabda mérkőzésen Göttingenben Németország-Magyarország 62-68. A világbajnoki címvédő Lando Norris a McLaren brit versenyzője nyerte a Forma 1-es holland nagydíjat Zandvoortban, ezzel egymást követő 2. sikerét aratta az idei szezonban. Mögötte a VB pontversenyt vezető olasz Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz pilótája ért célba 2., az ő csapattársa a szombati sprint versenyt megnyert brit, George Russell pedig 3. A futam a hazai közönség előtt szereplő 4-szeres világbajnok Red Bullos Max Verstappen első kör végén történt balesete miatt több mint 30 percet állt, és új rajttal folytatódott. Az ütközést a 4-szeres VB győztes holland pilóta sérülés nélkül megúszta.

0: 7 óra 17 perc van. Robert Fico kormányfőnek már nem csak a Szlovák Nemzeti Párttal gyűlik meg a baja, másik koalíciós partnere, a HLASZ egyik miniszterével is összezördült. A külügyminiszter orosz-szlovák kormányközi vegyes bizottsági ülés előkészítésén dolgozik egy fekete listán lévő orosz miniszterrel, és egy kis szlovákiai abszurd, gyerekek nélküli faluba építettek gyermekjátszóteret Európai Uniós tízezrekből. Három téma, amelyek az elmúlt napokban a lapok címoldalára kerültek. A telefonvonalban Szilvási József újságíró, rádiónk rendszeres kommentátora. Jó reggelt kívánok, szervusz Jóska!
1: Jó reggelt kívánok, tisztelettel köszöntöm a hallgatókat, és üdvözöllek téged is.
0: Kezdjük a szlovák kormánykoalíción belüli torzsalkodással, amely a miniszterelnök és a gazdasági miniszter között alakult ki. Miről is van szó?
1: Először is el kell mondani azt, hogy a szlovák kormány több mint egy hónapig volt szabadságon. Hogyha körbenézünk Közép-Európába, akkor láthatjuk, hogy Csehországban Andrej Babis kabinetje két hétig vakációzott, Magyarországon Magyar Péter kormánya pedig egyáltalán nem, elsősorban a paksi atomerőművel kapcsolatos gondok miatt. Szlovákiában meg úgy látszik annyira jó a helyzet, hogy egy hónapig elmehettek a miniszter urak élén Robert Ficoval. Azt várhatná az ember, hogy kipihenten érkeznek vissza, de Robert Fico a legutóbbi sajtótájékoztatón bizony nem erről tett tanúbizonságot, mert rendkívül durván letámadta, nekirontott valósága, verbálisan nekirontott Mária Benedikovicsovával-nak, és a fontos kérdésekkel egyáltalán nem válaszolt. Nyilván nagyon sok a gond, amikor visszaérkezett, akkor szembesült súlyos problémákkal. Első az, amit említettél, hogy Denisa Szakovának az volt a feladata, hogy intézze el a Jaszlovszkij-Bohunicai atomerőműnek a gazdasági ügyeit, azért, mert Robert Fico azt szeretné, hogy teljesen szlovák állami tulajdonba kerüljön, ezért ki kellene vásárolni a JS nevű cégben 49%-ot birtokló cseh vállalatot, a megbecsült összeget, amelyet a Ernst & Young társaság, vagy egy ismert nemzetközi megbecsülő társulat, ilyet a társaság pontosabban, tehát 190 millióra taksálta ezt a tulajdonrészt, amit Szakova sokáig és tovább azt állítja, hogy ez túl sok pénz, de erre nem akarok részletezni, mert erre tudomásom szerint lesz majd egy másik műsor. A másik probléma ugye Tomás Taraba ügye, a szlovák kormánynak őt mindenképpen le akarja váltani, őt Andrej Danko, és szeptember végéig adott haladékot. Robert Fico már úgy látszik hajlandó arra, hogy a hatalom megőrzése érdekében megtegye ezt a lépést. Tomás Taraba viszont odapricskázott a szlovák nemzeti pártnak, amelynek nem tagja egyébként, de ő jelöltje volt. Ennek a pártnak volt a jelöltje. Tehát odapricskázott Andrej Dankonak és Robert Ficonak, azt állítva, hogy teljesen fölösleges három államtitkár a környezetvédelmi poszton. Ráadásul úgy van, hogy Stefan Kufa és Filip Kufa vannak ott államtitkárok, a Stefan a Filipnek a édesapja, tehát apa és fiú egy tárcában működik. A harmadik ilyen eset pedig ugyebár Samuel Migal esete, aki mindenképpen ott szeretne maradni a nagyon fontos beruházási, régiófejlesztési és informatikai poszton, ugyanakkor számos korrupciógyanús ügye tűnt elő, és ezt így iparkodik Robert Fico mindenképpen a szőnyeg alá söpörni. Tehát nagyon sok gondja van nyilván Robert Ficonak, ráadásul itt van a költségvetés, amelyet rövidesen el kellene fogadni. Summa-summarum el kell mondani, hogy a vakáció után súlyos gondokkal szembesül a szlovák kormányfő, és meglátjuk, hogy sikerül-e ebből valamiképpen kikecsmeregnie.
0: A szlovák diplomácia vezetőjének négy égtáj helyett zömmel csak kelet felé folytatott politizálása gyakori témája a híreknek. Most egy vegyes bizottsági ülés előkészítése miatt kell magyarázkodnia. Miért is?
1: Igen, mert ilyen Juraj Barnard külügyminiszter ilyen kísérleti lufit lőtt, hogy mit szólnak majd az emberek, mert nyilván nem sokan örülnek annak, hogy tárgyalt Valeri Falkovval, mondhatnám nyugodtan, hogy hírhet orosz miniszterrel, aki oktatásügyi és tudományos miniszter, és azért hírhet elsősorban, mert árva ukrán gyermekeket az ő vezényletével iparkodnak oroszosítani, tehát hogy ne a nemzeti identitásukat erősítsék, hanem éppen az orosz. Tehát ő lenne a társelnök ennek a szlovák-orosz vegyes bizottságnak. Nagy kérdés, hogyha gazdasági kérdésekről beszélnek, akkor vajon mit keresett Juraj Balnár és a említett orosz miniszter? Tehát meglátjuk, mit alakul, miként alakul a helyzet. Mindenesetre nagy felháborodás követte ezt a bejelentést, már csak azért is, mert egy nappal a 1968-as agresszió előtt következett be, tehát Juraj Balnár egyáltalán nem volt tekintettel arra, hogy milyen körülmények között jelenti be. Ráadásul el kell mondani, hogy ugyebár ami 1968-ban a Varsói Szerződés katonái lerohanták Csehszlovákiát, most pedig ugyebár már évek óta az oroszok támadják, és nagyon sok halálos áldozatot okoznak Ukrajnában, mert mindenképpen Putin szeretné megszerezni Donbasszt elsősorban, és minden inkább gyengíteni Ukrajnát. El kell mondani azt, hogy a szlovák, elsősorban a miniszterelnök azzal érvel, hogy mások is tárgyalnak pragmatikus alapon az oroszokkal. Igen, magáncégek elsősorban, nyugati magáncégek kereskednek az oroszokkal, de nem állami cégek, ezért ez a bejelentés és a várható tanácshozás bizony nagyon rossz részül, és nem semmiképpen sem erősíti Szlovákia nemzetközi tekintélyét.
0: Végezetül az egyik legkisebb szlovákiai falu polgármestere 50 ezer eurót kért és kapott az agrárkifizető ügynökségtől játszótérre, egy olyan településen, ahol nem is élnek gyerekek.
1: Hát, tulajdonképpen kabaréban való ez a, vagy szomorú játékban való ez a történet. Arról van szó, hogy Észak-Kelet-Szlovákiában, a Szvidnyiki járásban van egy falu, amelyet Hadranyésznek hívnak, és a statisztika szerint 16-an lakják, ugyanakkor legalább 80 az helybeliek elmondása szerint, az Gyenyéken írt erről riportot, tehát 80 Szvidnyékben laknak, és ilyen weekendházszerűen vannak nekik házaik ebben a faluban. Nos, a polgármester Milan Cserba, aki elsősorban azzal hívta fel a figyelmet, hogy Robert Karinyák megrendelésére az ő cége építette a kerítést, a úgynevezett kukoricát, tehát annak a épületnek a környékén, amelyben a Védelmi Minisztérium talál majd otthon. Tehát ez a Milan Cserba pályázott uniós pénzekre, és 50 ezer eurót kapott arra, hogy játszóteret építsen. Fel is építette a játszóteret, csak gond az, hogy a faluban mindössze a polgármesternek van 3 gyermek, azok 2 már nem a fiatalkorú kategóriákba tartozik. Tehát tulajdonképpen ezt a játszóteret senki sem használja, viszont 50 ezer euró elúszott azokból a pénzekből, amelyekben máshol nagyon sok helyre lehetett volna jó szándékúan és jól beruházni, például a városi játszótereken, ahol sokkal több gyermeknek nincs megfelelő lehetőség arra, hogy ha kimegy az utcára, akkor játszom még hozzá biztonságosan. A másik még az, hogy még kapott 35 ezer eurót arra, hogy egyetlen utcára, a falu egyetlen utcáját közvilágítást használja. Hát ez aztán kiderült, hogy nem is a közútra építették ezeket a lámpákat, hanem a temetőbe. De hát így néz ki a helyzet, és meglátjuk, hogy alakul. Minden esetre legalább 100 ezer eurót eltoltak az illetékesek arra, hogy ezt a kis falut valamiképpen betömjék, de hát ilyen körülmények között mindenképpen felháborító, ami történt ezen a településen.
0: Eddig tartott hétfői hírelemzésünk, Szilvási József újságírót, rádiónk rendszeres kommentátorát hallották. Hallgatóink nevében is köszönöm szépen, Jóska, további szép napot kívánok.
1: Én is neked és a tisztelt hallgatóknak egyaránt minden jót.

0: Utazási kisokos Kis Bartalos Évával.
1: Svájcban a nyár elképzelhetetlen a tavi és folyami fürdőzés nélkül. Bernben, az Aare folyóban, Bázelben pedig a Rajnában a helyiek és a turisták ezrei hűsölnek a nyári melegben, gyakran a folyó sodrására bízva magukat. A különleges élményhez azonban fontos ismerni a biztonsági szabályokat. A svájci vízi előírások szerint bizonyos vízi eszközök, például a szapok használatánál megfelelő úszó segédeszközre van szükség, különösen nyílt vízen vagy a parttól távolabb. Egyes vízi eszközökön emellett kötelező feltüntetni a tulajdonos nevét és címét is, hogy szükség esetén azonosíthatók legyenek. A szabályok elmulasztása ellenőrzés esetén következményekkel járhat, ezért érdemes mindig előre tájékozódni az adott tó vagy folyószakasz előírásairól. Ha autóval fedezzük fel a svájci Alpok hágóit, számítsunk arra, hogy az országban rendkívül komolyan veszik a közlekedési szabályok betartását. A gyorshajtási bírságok a legszigorúbbak közé tartoznak Európában, ezért a sebességhatárokat mindig érdemes pontosan betartani. A svájci hegyi utak szépsége mellett a türelem és az óvatosság a legfontosabb úti társ.

0: reggeli Juhász Lászlóval.
1: Jó reggelt kívánok azoknak a hallgatóinknak is, akik még csak most ébredeznek. Önök a Pátria Rádiót hallgatják. A középiskolások kétharmada nem ért egyet azzal, hogy kötelezővé válik az érettségi matematikából. Erik Tomás pedig bemutatta az iskolakerülés visszaszorítását célzó reform végleges változatát. A jövő heti iskolakezdés apropóján néhány perc múlva ezekkel a témákkal folytatjuk. Előtte regionális híreink következnek Mezőszálási Márktól.
2: Miske Tamás lesz Hajós Zoltán kihívója a Dunaszerdahelyi polgármester választáson. A jelölt indulását több ellenzéki párt, köztük a Progresszív Szlovákia, az SAS, a KDH és a Szlovenszkó Mozgalom, valamint a Demokraták, a Magyar Fórum és a Magyar Szövetség is támogatja. Miske Tamás ma mutatja be csapatát és programját, a polgármester választást október 24-én tartják. Bombariadó miatt félbeszakadt szombat este a komáromi Weingarten nyárzáró rendezvénye. A területet lezárták, hogy a hatóságok átvizsgálhassák. A rendezvény biztosításában résztvevő országos polgárőrség tagjai a helyszínen maradtak és együttműködtek a biztonsági szolgálattal. A rendőrök a beszámoló szerint este 4:12 körül érkeztek a helyszínre. Átfogó felújítást tervez a Nyitra megyei önkormányzat az érsekújvári közlekedési és szolgáltató szakközépiskola épületében. A több mint 732.000 eurós beruházást európai uniós forrásokból a Szlovenszkó program keretében finanszírozzák, a közbeszerzési eljárás már folyamatban van. A tervek szerint megújul az iskola homlokzata és tetőszerkezete, akadálymentesítik az épületet és rendezik az iskola környezetét is. Az intézmény új technikai berendezéseket is kap, a munkálatok várhatóan 12 hónapig tartanak.
0: Időjárás.
2: Változóan felhős időre számíthatunk, többnyire napos, illetve gyengén felhős lesz az ég, helyenként átmenetileg megnövekedhet a felhőzet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul, a szél többnyire gyenge lesz.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Torlódás alakult ki Rovinkánál Pozsony felé, mintegy 10 perces, a D1-es autópályán Csataj pihenőhelynél pedig 20 perces a késés. Kiszucóújhely előtt Csaca felől mintegy 50 perces, Rózsahegyre befelé Ivachnófalu felől pedig 10 perces menetidő növekedéssel kell számolni. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: 7 óra 35 perc van. A jövő héten kezdődik az új tanév. A középiskolások körében készült felmérés szerint csaknem kétharmaduk nem ért egyet a kötelező többszintű matematika érettségivel, amelyet 2027-től vezetnének be. Közben az iskolakerülés visszaszorítására is új szabályokat készít elő a kormány. Ha egy gyerek rendszeresen nem jár iskolába, akár meg is vonhatják tőlük a családi pótlékot. De vajon valóban ezekkel az eszközökkel lehet-e megoldani az oktatás legfontosabb problémáit? És közben hogyan készülnek az iskolák az új tanévre? Erről is beszélgetünk a következő percekben Prékop Máriával, a pozsonyi Duna utcai magyar tannyelvű alapiskola és gimnázium igazgatójával, aki már itt van velem a Pátria Rádió stúdiójában. Jó reggelt kívánok, igazgatónő!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Köszönöm, hogy időt szakított ránk. Egy héttel a tanév kezdés előtt a pedagógusok még vakációznak?
1: Nem, a legtöbb helyen ma kezdik, ugye egy héttel előtte szoktuk, úgyhogy még van egy hetünk fölkészülni.
0: Mire? Igazgatóként mi jelent ilyenkor a legnagyobb kihívást néhány nappal a tanévkezdés előtt?
1: Hát azt hiszem, hogy amin már túl vagyunk, vagy a nyári szünetben még ugye a személyi változások, cserék, és ez nem csak a tanárokat, hanem a nem pedagógiai alkalmazottakat is érinti, illetve biztosan sok igazgató bajlódik most azzal, hogy 26 augusztusában lejárnak az úgynevezett kreditek, tehát hogy sok mindenki beadja az újat, ugye a százalékokat, amit igényelni fog, úgyhogy egy csomó elszámolás, számolás következik, illetve a legtöbb helyen ilyenkor van a festés, felújítás, így a Duna utcán is nálunk.
0: A pszichológusok szerint a nyár után a visszatérés az iskolába sok gyereknek megterhelő. Ön eddigi tapasztalatai alapján hogy látja, mennyire nehéz a diákoknak általában visszaállni a korábbi ritmusra?
1: Ez szerintem attól is függ, hogy a nyári szünetet hogyan töltötték. Tehát, hogyha volt abban is rendszer valamilyen, akkor nem olyan nehéz. Azt gondolom, hogy nagyon sok gyerek örül is. Már nem az iskolának amúgy, hanem az osztálytársaknak, hogy újra találkoznak. Azért, ha visszagondolunk, belünk is így működött. Persze van egy kis nehézség az első hetekben a koránkeléssel.
0: És mit tehet mondjuk az iskola, vagy a tanárok, vagy az igazgatóság annak érdekében, hogy az első napok, hetek ne stresszel teljenek, hanem fokozatos alkalmazkodással?
1: Én azt gondolom, hogy azzal, hogy ugye az első napokban még nagyon sokat beszélgetünk a nyárról, meg arról, mi zajlott velünk, beszélgetünk, fölvesszük a fonalat. Ugye főleg a kisebbeknél, alapiskolásoknál rácsodálkozunk, ki mennyit nőtt, mennyire lebarnult, vagy hol volt nyaralni, vagy mi történt vele. Ezek nagyon jó dolgok, tehát jobban megismerjük a gyereket. Azt hiszem, ebben jók vagyunk, hogy mindenki hagy erre elég időt az első hetekben.
0: Térjünk rá a matematika érettségére. A középiskolások 65%-a egy felmérés szerint nem ért egyet a kötelező matematika érettségével. Ön igazgatóként érti-e ezt a hozzáállást vagy ellenállást?
1: Igen, értem. Azért azt látjuk abból is, hogy körülbelül 10%-a választotta most is a matematikát, mint érettségi tantárgyat. Ugye ez ideig választható volt ebben az évben is, tehát hogy nem egy népszerű tantárgy. Ennek számos oka van. De azt gondolom, hogy a matematikai alapműveltség mindenképpen fontos része az életünknek. Tehát, hogy most ez mennyire érettségű függő, ez más kérdés, de azt gondolom, hogy tényleg fontossá kell tenni ezt a tantárgyat.
0: Tulajdonképpen valami hasonlóval indokolja ezt a lépést a szaktárca is. A kormány érvelése szerint a matematika nem csak egy tantárgy, hanem a logikus gondolkodás alapja, és az ország gazdaságának is szüksége van több jól képzett műszaki természettudományos szakemberre. Ön szerint indokolja ez, hogy bizonyos középiskolákban minden diáknak kötelező legyen matematikából érettségizni?
1: Az a kérdés, hogy milyen lesz az érettségi. Tehát, hogyha algoritmusokat fogunk számoltatni velük, vagy magasabb fokú matematikát, azt gondolom, hogy arra nem, semmiképpen sem. Viszont azért kamatot számolni, vagy bizonyos egyszerű függvényeket olvasni, statisztikákat értelmezni, azért az nem árt mindenkinek. Látjuk az elmúlt években is, hogy hova vezet az, hogyha a számokat félreértjük. Pénzügyi alapismeretek például, ott se állunk túlságosan jól. Azt gondolom, hogy ezekre minden szükség van. A kérdés nem maga az érettségi csupán, hanem hogy mit akarunk ezzel mérni, vagy mi a célunk ezzel. Ha az, hogy folyamatosan javítsuk azt, amit tanítunk, megnézzük, hogy hogyan teljesítenek, illetve a magasabb szintűnél ugye felmerült az is, hogy belépés lehet az egyetemre, azt gondolom, hogy akkor a gyerekek se ellenéznék ennyire.
0: Ön is említette, hogy talán meg tudja érteni azokat, akik óckodnak a matematikától, matematika érettségitől, és nyilván talán egy egész beszélgetés témája lehetne az, hogy mi is a gond a matematikával. Tehát, hogy ezek az, hogy valaki nem akar, vagy nem szívesen érettségizik matematikából, annak az eredőjét már az alapiskolás matematika oktatásban kereshetjük?
1: Igen, én nagyon kicsiket tanítottam, és az alsó tagozaton imádják a matematikát a gyerekek, tehát hogy akkora felfedezéseket tesznek, nagyon szeretnek bármit, ami számokkal, ami logikával kapcsolatos, logikai, akár egy ördöglakatot szétszedni, tehát hogy ez mind hozzá tartozik. Nagyon szeretik, és valahol a felső tagozatnál romlik el, de azt gondolom, hogy ez is egyrészt a tananyag, meg ahogy össze van állítva, illetve a tanárhiány, ugye ez mindig fölmerül, de matematika pontosan az a szak, amiben a legnagyobb a tanárhiány, hogy nem igazán tudjuk emberekkel ellátni, és ha rosszul tanítják ezt a tantárgyat, tehát a száraz matematikát, függőnyeket bemagoltatunk, azt gondolom, hogy az mindenki megutálja.
0: Igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy van-e ehhez elegendő matematika tanár, mert ugye hiába változik meg az érettség, hogyha közben nincs elég szakember, aki a diákokat megfelelően fel tudja készíteni.
1: Nincs, az már most sincsen. Ugye van valami elképzelés arról, hogy olyan továbbképzést fognak tartani a matek tanároknak is, tehát valami 50 órást, ami nem gondolnám, hogy nagyon sokat segít rajtunk. Valamit talán igen. Én azt gondolom, hogy biztosan vannak tanárok, akik eddig is állandóan keresték az új módszereket, lehetőségeket, hogyan lehet ezt élményszerűvé tenni, nem száraz feladatmegoldással. Viszont az, hogy honnan lesz majd elég matek tanárunk, az tényleg nehéz kérdés. Ugye pontosan az, hogyha már érettségizni se érettségizett belőle senki, nem szerettük mi se a matekot, amikor osztályunk sem, lehet, hogy nekünk se tanították jól, nem, akkor nem lettünk matek tanárok, tehát minden egyéb más, és akkor ki fogja tanítani, tehát ez egy komoly probléma lesz, viszont biztos, hogy szüksége van úgy az országnak, mint az egyén szempontjából is, ugye amit említettünk már, hogy a pénzügyi alapismeretek, vagy egyszerű kölcsönnél, vagy kamatszámolásnál nagyon látszik az, hogy a pénzügyi ismereteink nagyon gyengék.
0: És tényleg ilyen gyakorlatilag használható tudást ad a matematika órákon a tanár a diáknak? Tehát én emlékszem, hogy gimnáziumban integrálokat számítottunk, igen, és aztán ez nekem soha többé az életben nem jött jól. Viszont hogyha mondjuk jelzáloghitel kamatokat tanultunk volna, vagy bármilyen ilyen kézzelfogható dolgot, akkor az azért jól jött volna.
1: Szerintem mindent tanultuk, csak nem így hívtuk. Uh-huh. Tehát, hogy pontosan az, hogy nem is hiszük, hogy mennyi mindent tanultunk, amit minden nap használunk, tehát, hogy nem úgy értelmezzük, le tudtuk fordítani a hétköznap nyelvére. Most mondok egy példát, tehát, hogyha én szőnyeget akarok venni, vagy padlót egy szobára, akkor biztos nem összeadom tehát nem a kerületét fogom kiszámolni. Uh-huh. Tehát, hogy tudom, ugye gyakorlatból, de nem így tanították. Azt gondolom, hogyha sokkal több gyakorlati példával, ugye ez is van a szándék között, vagy remélem, hogy ez majd valamennyire bele is kerül a tanterbe, hogy ne száraz képetet tanítsak, hanem pontosan tudjam, hogy ez mire lesz jó nekem, tehát gyakorlati példákon keresztül, ugye, hogy most kerítést építek, vagy padló burkolok, azért nem ugyanazt számolom ki, de ha én állandóan csak azt nézem, hogy A négyzet plusz B négyzet, tehát hogy nem értem, hogy mire jó, akkor biztos, hogy úgy járnak ők is, mint mi, hogy nem szívesen tanuljuk ezt, meg nehéznek tartjuk, de azt gondolom, hogy matematika hihetetlen érdekes tudomány, tehát hogy mindenben benne van, a nyelvtanban és a zenében is, tehát hogy minden matematika, csak valahogy ezt elfelejtettük, és...
0: Csak azt kell, hogy hihetetlenül érdekesen is tanítsák.
1: Igen, meg ne tudomány tanítsunk, tehát hogy azt gondolom, hogy nagyon sok tantárgy esetében elmentünk, mindent meg akarunk tanítani a gyerekeknek, amit valaha megtanultunk a világról, tehát amit összeszedtünk, nincs rá szükségünk. Ugye egyre inkább látjuk, hogy a számítógéppel, az AI-jal egyszerűen egy csomó dolgot ki tudunk váltani, sokkal nehezebb a logikus gondolkodás, a számok értelmezése, mint megszerzése.
0: Ez a változás elsőként azokat érinti, akik 2027-ben kezdik a középiskolát, vagyis az első új rendszerű érettségig 2031-ben lesznek. Elég hosszú ez az átmeneti idő ahhoz, hogy az iskolák és a tanárok valóban felkészüljenek erre az új rendszerre?
1: Akár még elég is lehet, tehát hogy mostani kilencedikesekről beszélünk, ugye, de azt is tudjuk, hogy a mostani alapiskolások matematikai tudása se túlságosan jó. Az idei 2026-os tesztelésben például a matematikából az tesztelés átlag azt hiszem 55,9% lett, hát azért az nem egy túlságosan jó eredmény, tehát hogy eleve tudjuk, tehát hogyha ezzel dolgozunk és innen indulunk, akkor még van egy évünk, ami nagyon szűkös, ugye mostani kilencedikesek gyerekeknek lehet, hogy érdemes már úgy iskolát választaniuk, mert hogy nem minden intézmény fogja bevezetni, főleg a gimnáziumok és az ilyen ipari szakközépiskolák és így tovább, de számomra az a furcsa, ugye, hogy most vezetjük be az alapiskolákban a reformot, tehát elindult, ugye most szeptemberben már kötelezően is, illetve már több iskola ugye elindult, csinálja ezt, hogy valahogy soha nem kötjük össze. Mindig külön tárgyalunk az alapiskolákról és a gimnáziumokról, vagy középiskolákról, mintha ez valami két különálló intézmény lenne, mintha nem ugyanaz a gyerek kerülne előbb-utóbb oda. Azt gondolom, hogy az alapiskolával is lehetett volna kezdeni valamit, és aztán a középiskola érettségével. Hát így jártunk, mint mindig.
0: Kedves hallgatóink, a Pátria Rádió stúdiójában továbbra is Prékop Máriával, a Pozsonyi Duna utcai Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium igazgatójával beszélgetek. Ebből a felmérésből, amit említettem, az is kiderül, hogy a diákoknak mindössze körülbelül 12%-a érzi úgy, hogy valóban bevonják őket az iskolai változásokról szóló döntésekbe. Ön szerint komolyabban kellene venni a diákok véleményét az oktatási reformok előkészítése során?
1: Mindenképpen. Nagyon érdekes volt számomra, mostan érettségben is volt egy ilyen téma, hogy valami az iskoláról, tehát hogy mit szeretnének másképpen, hogyan kellene másképpen, és mi sok mindent, amit mi meg tudunk oldani, azzal próbálkozunk is. Nagyon érdekes dolgokat írtak a gyerekek. Azt gondolom, hogy tehát, hogy ők ha kérnek segítséget, és megmondják, hogy hol a hiba, akkor miért ne tennénk meg. Ez nagyon tetszik nekem, hogy például Magyarországon most az új oktatásügyi miniszter is, ugye Lanner Judit, nagyon széles körű felmérést végez, és ő is azt mondja, hogy igenis oda kell figyelni. És ez nem csak feltétlenül a középiskolai 15-18 éves korosztály, akár a kisebbek is képesek megfogalmazni azt, hogy miért nem érzik komfortosan magukat, mert hogy a legnagyobb problémánk nem csak a tananyag, hanem ahogyan érzik magukat a gyerekek az iskolában. Ugye az elsődleges motiváció az, hogy biztonságban legyek, és érdekel, amit tanulok. Tehát, hogy ez a flow élmény. Ha ezt nem tudjuk biztosítani, akkor minden más egyéb teljesen fölösleges.
0: A felmérés szerint a középiskolások jelentős része stresszről, kevés szabadidőről, sok iskolai feladatról, dolgozatokról és jegyekről számol be. Ön szerint túlterheltek a mai diákok? Illetve, ha igen, akkor nem jelente újabb terhet számukra majd ez a kötelező matematikai érettség?
1: Érdekes módon, amit a gyerekek mondtak, nem az én szubjektív véleményem, nem is az volt a gond, hogy miből mennyit tanulnak, hanem hogy egy napon sokféle órájuk van. Nem a 6-7 óra volt a sok, hanem hogy mindegyikre külön kellett készülni. Nagyon sokan beszélgettünk erről, és azt javasolták, hogy azt tartották volna jó megoldásnak, ha mondjuk 2-3 magyar óra, 2-3 matek.
0: Tehát így tömbösítve.
1: Így van, tehát hogy blokkokban, mert akkor neki délután csak azt az egyet kell, illetve el tud mélyülni ebben. Ugye nagyon sok országban van már az, hogy nem 45 perces órák vannak, ugye nálunk is megtehetjük azt. Persze ezek nagyon nehéz szervezési dolgok, egy igazgató szempontjából főleg, hogyha az iskola olyan, mint a miénk, hogy alapiskola és középiskola is, de azt gondolom, ezeket a gyakorlati dolgokat biztos meg lehet oldani.
0: A kötelező matematika érettségi bevezetése jelenthet-e külön kihívást a szlovákiai magyar középiskolák számára? Például, hogy van-e elegendő magyarul oktató matematika tanár, és mennyire tudják majd a magyar nyelvű tankönyvek és tananyagok követni az új követelményeket?
1: Hát ez bizony gond lesz. Azt látjuk,

0: jogbiztosítani igazgatóként egy tanárnak, mert hát nincsenek olyan eszközök, ami motiváljam, hogy pont hozzám jöjjön, persze mindent megteszünk. Szoktam mondani, hogy sütünk palacsintát is reggelente, hogyha olyan szakos tanár kell, de tényleg gond lesz, mert már nem csak ezek a, ugye a matek, fizika szakos, ezekkel nehéz, ezek a szakos tanárok jegyeznek a legjobban, de most már akár az alsó tagozatos is, amiből mindig sok volt, vagy a magyar nyelv szakosokból is hiány lesz, mert hogy kiöregettünk.
1: Térjünk át az iskolakerülésre. Mi okozza ezt a jelenséget, illetve mi jelenthet valódi megoldást erre a problémára az ön tapasztalatai szerint?
0: Ez egy nagyon nehéz kérdés. Én dolgoztam olyan iskolában, ahol ezzel rengeteget küzdöttünk. Sokféleképpen lehet. A minisztériumban én készítettem is egy anyagot, amit próbáltuk követni. A korai iskolahagyás is ugye egyik eredménye ennek, aztán az, hogy nem tudnak elhelyezkedni a munkaerőpiacon. Tehát nagyon sok mindent kell, hogy tegyünk azért, hogy ne hiányozzanak az iskolából. Én mindenképpen, tehát hogy amiről beszélgettünk, hogy otthon érezzem, jól érezzem magát az iskolában. Tehát ha nekem ott jó, akkor szeretek oda járni, ugye ez is egy feltétele. Ha nekem gyenge a tudásom, és minél többet hiányzok, annál rosszabb a tudásom, vagy gyengébb minőségű, annál több kudarcélményért, és akkor ez végtelen történet, akkor még inkább. Tehát ez legelején kell megfogni ezt, de ez nem csak iskolai probléma, tehát ez nem kizárólag pedagógiai probléma, ezt mindannyian tudjuk, ez már szociális, egészségügyi, és így tovább, tehát hogy ez egy nagyon összetett gond. Az biztos, hogy nagyon magas nálunk a hiányzás, tehát hogy Szlovákiát értem ez alatt, nálunk a Duna utcán nyilván nem. Ugye most kétféle ilyen módszerben működtetnek az iskolák, ugye van az enyhébb, meg a szigorúbb, mi az enyhébb szerint működünk, mert nálunk nem sok a hiányzás, pláne igazolatlan nincs is, de azért vannak iskolák, ahol ez nagyon-nagyon komoly problémát jelent.
1: Erik Tamás családügyi miniszter szerint, ha egy gyerek nem jár rendszeresen iskolába, az első 3 hónapban nem vonnák meg a családi pótlékot, hanem egy kijelölt személy kapná meg, és ő használná fel a pénzt a család érdekében. Ha ez nem hoz változást, a tervek szerint a 4. hónaptól 3 hónapra megvonható lenne a családi pótlék. Ön szerint ez valóban motiválhatja a családokat a felé, hogy elküldjék iskolába a gyereküket?
0: Egy részüket igen. A nemzetközi felmérések szerint, ugye az OECD szokott támaszkodni mindig egy amerikai, egy Wisconsin mérésre, ahol 3-4% között javulást mutattak, ami nem tűnik soknak, de azért mégiscsak egy jelentős változás, aki ismeri ezeket az adatokat, hogy ez már kimutatható, szignifikáns mértékben növeli azt, hogy járjanak iskolába. Nagyon sok országban van ilyen, és nem csak ez, hogy ugye ez egy családi pótlék megvonás, tehát ez nem büntetés. Van, ahol pénzbírság is jár érte. Én voltam például Londonban, Babingtonban egy iskolában, ahol főleg a mi szlovákiai diákjaink jártak, és az volt az érdekes, hogy ott nem volt igazolatlan hiányzásuk. És akkor próbáltunk utána kérdezni, miért nem, és nem tudom, naponta, nem tudom, 40-50 font büntetés jár azért, hogyha nem jár iskolába a gyerek. Hát kiengedheti meg magának, aki átlag keresetből él, tehát ott mindenképpen küldték a gyerekeket.
1: De azért a családi pótlék megvonása értelmezhető büntetésként is, legalábbis így élhetik meg bizonyos családok. Tehát, hogy nem az a veszély, hogy a támogatás megvonása éppen a legnehezebb helyzetekben, vagy legnehezebb helyzetben lévő családokat sújtja, miközben ugye az iskolakerülés hátterében nem csak a szülő felelőtlensége, hanem szociális problémák, családi problémák, pszichés problémák is állnak.
0: Tapasztalatom szerint a legtöbbször a szülő felelőtlensége. Tehát, hogy nagyon kevés eset volt olyan, amikor tényleg volt olyan, hogy egyszer nem volt pénz az iskolába járásra. Én egy kicsit jobban bíznék a pedagógusokban, meg az igazgatóban, hogy ők döntsék el, hogy melyik az igazatlan hiányzás, ami nem a... Tehát, hogy ebbe a kategóriába tartozik, ami még elnézhető, mit tudom, én kisgyerek született, vagy valami súlyos családi eset van, ahol akár már a 8-10 éves gyereknek is otthon kell maradnia segíteni. Tehát, hogy azért ez nem ritka bizonyos társadalmi háttérben, vagy akár a halmozottan ilyen szegény rétegekben, vagy akár ugye Kelet-Szlovákiáról, ha beszélünk, nekünk nagyon sok olyan diákunk volt, ahol gyakorlatilag ez így működött, és megint másik az, amikor a szülő egyszerűen nem érdekli, nem is értik valójában azt, nem érték a családban azt, hogy neki valamilyen tudást kapjon a gyerek, vagy valamilyen végzettsége legyen, ugye ott a szülőkkel kell együtt dolgozni, kérdés az, hogy ki fogja ezt csinálni, mert hogy erre a pedagógus egyedül nem képes, tehát mikor a óraközi szünetekben, vagy mikor beszélgessek órákat a szülővel, ez mindig úgy működik, hogy hétvégeken, esténként, családlátogatásokként, és azt gondolom, hogy ennél több terhet már a tanárokra nem rakhatunk.
1: A szabályozás ráadásul nem csak az iskola

0: sérülést érinteni, hanem bizonyos iskolai rendbontásokat is. Például, ha egy gyerek veszélyezteti a társait, vagy a tanárokat, illetve ha a szülők nem működnek együtt az intézkedésekben. Ön szerint helyes ugyanazzal az eszközzel kezelni, vagy sújtani az iskolakerülést és az agresszív, vagy rendbontó magatartást?
1: Az a baj, hogy nem tudunk ezzel mit kezdeni. Tehát olyan mértékben most már elrulakodott az iskolába, és nem csak a gyerekek közötti bullying, hanem az, hogy a tanárokat zaklatják, vagy egyáltalán, ahogy viselkednek a gyerekek, hogy nincsenek eszközeink rá. Tehát, hogy pedagógiai eszközökkel nagyon nehéz elérni ott valamilyen javulást, ahol egészen más normák uralkodnak egy családban. Tehát, hogy egy családban halandóan verekednek és kiabálnak, az, hogy én szépen szólok egy gyerekhez, meg se hallja. Tehát, hogy milyen eszközökkel bírom rá, hogy betartsa az iskolai szabályokat, és egyre több olyan esetről hallunk, ahol már rendőrségre van szükség, vagy beavatkozásra, viszont mivel legtöbbször kiskorú vagy fiatalkorú gyerekekről beszélgetünk, gyakorlatilag semmilyen nevelő hatása nincs. De amíg a hiányzásokra is visszatérve, eddig is volt ilyen, tehát hogy a családi pótlékot és elvették, vagy ugye volt az, hogy a önkormányzat kezelte, és akkor az önkormányzat volt, hogy vissza is szólt nekünk, hogy most már annyi ennyi van, hogy külön embert kell fölvenni, és a költségvetéséből nem tudja megoldani. Tehát csak a problémát átruháztuk egy másik szervre, de nem igazán oldottuk meg. Azt gondolom, hogy nagyon mélyen bele kell ebbe merülnünk, nagyon utána kell néznünk. Pontosan, amit mondott, hogy az indokoknak, hogy miért nem jár egyesével külön-külön, de amit mondtam, ha nincs szociális pedagógus, vagy valamilyen olyan ember, aki összekötő a család és az iskola között, ezt maga az iskola megoldani nem tudja.
0: Végezetül nagyon röviden, milyen tanév vár önre, milyen tanév vár önökre a Duna utcai iskola tanulóira és pedagógusaira?
1: Hát biztosan meglepetésekkel teli, mert az elmúlt év is az volt, ugye gondoljunk vissza csak a elektronikus érettségi ugye bevezetésére, ugye mi is teszteltük, illetve mindenki emlékszik a szerencsétlen felvételi eljárásra. Reméljük ez jobban fog menni, illetve nálunk most folyik már a felújítás is, úgyhogy már ma is cserélik az ablakokat, úgyhogy kicsit ilyen mozgalmasabb lesz. Meg hát ugye itt van az alapiskolás reform, ezzel most már mindenki szembenéz ez éven, nekünk annyival könnyebb, hogy mi harmadik éve. Tehát harmadikosak lesznek a mi reformgyerekeink, úgyhogy nekünk egy kicsit talán könnyebb most már.
0: Az új tanév tehát nem csak a megszokott szeptemberi visszatérést jelenti, hanem több jelentős változás előkészítését is. A matematika érettségi átalakítása, az iskolakerülés visszaszorítását célzó új szabályok és a diákok mentális terhelése egyaránt azt a kérdést veti fel, hogyan lehet magasabb elvárásokat támasztani az iskolákban úgy, hogy közben a diákok, a szülők, a pedagógusok is megkapják ehhez a megfelelő támogatást. Prékop Máriával, a pozsonyi Duna utcai magyar tannyelvű alapiskola és gimnázium igazgatójával beszélgettünk. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és problémamentes tanévkezdést kívánok.
1: Én is köszönöm, és minden tanárnak, kollégámnak boldog új évet kívánok.

0: reggeli Juhász Lászlóval.
1: Jó reggelt kívánok! Önök adáskezdő hírmagazinunk utolsó óráját hallgatják augusztus 24-én hétfőn, Bertalan napján. Következnek a hírek, az időjárás jelentés, a közlekedési információk és a sporthírek, majd fél kilencig arról beszélgetünk, hogy már 2 éve tartanak a kormányellenes tiltakozások Szerbiában. Fél kilenc után az lesz a témánk, hogy szintet lépett a kormánykoalíción belüli haragszomrád. Az SNS után Robert Fico miniszterelnök összetűzésbe keveredett a HLASZ egyik tárca vezetőjével is. Ezeket a témákat kínáljuk tehát a folytatásban. Előtte még Mezőszállási Márk következik a legfrissebb információkkal.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Holnap lejár a jelölt listák leadásának határideje. Újraindult a Kossuth Rádió, napos, változóan felhős idő várható 24-29 fokos maximumokkal. Jönnek a részletek. Már csak egy napjuk maradt a jelölteknek arra, hogy leadják a jelölt listákat az októberi összevont szlovákiai önkormányzati választásokra. A határidő augusztus 25-e, kedd, a független jelölteknek pedig a választók támogató aláírásait is csatolniuk kell. A szükséges aláírások száma a település lakosságától függ. Pozsonyban és Kassán például a polgármester és képviselőjelölteknek legkevesebb 1000 aláírást kell összegyűjteniük, ugyancsak 1000 aláírás szükséges a megyei önkormányzatok elnöki posztjára pályázó független jelöltektől. Az összevont választásokat október 24-én tartják, és a választók csak az állandó lakhelyük szerinti településen szavazhatnak. Több mint másfél hónapos átmenet után ma hajnalban újraindult a Kossuth Rádió. Az első műsorok 4 óra 30 perckor a Rákóczi indulóval kezdődtek. Az MTVA teljes műsor és hírszerkesztési megújulást ígér új közéleti, külpolitikai és tényfeltáró műsorokkal, amelyek egy része podcastként is elérhető lesz. A csatorna vezetése szerint hiteles híreket és szakértő vendégeket szeretnének kínálni a hallgatóknak. Donald Trump amerikai elnök feleségével Melániával együtt indította el az IndyCar autóversenyt Washington központjában. A főváros az Egyesült Államok fennállásának 250. évfordulójához kapcsolódó ünnepségek részeként adott otthont a futamnak, amelynek útvonala a Pennsylvania Avenue-t és a Kongresszus épülete környékét is érinti. A versenyzők akár 320 km-es óránkénti sebességgel is haladhatnak. A rajt előtt amerikai katonai repülőgépek, köztük egy B-2-es bombázó és az Air Force One is átrepült a nézők felett. Andy Burnham, brit miniszterelnök, ma Kijevbe utazik. Ez lesz júliusi hivatalba lépése óta az első külföldi útja. Az ukrán fővárosban az ukrán függetlenség kikiáltásának 35. évfordulóján tartják az úgynevezett hajlandók koalíciójának találkozóját. Burnham szerint Oroszországnak nem szabad kételkednie a brit kormány elszántságában, és London addig támogatja Ukrajnát, amíg igazságos és tartós béke nem születik. A találkozón várhatóan António Costa, az Európai Tanács elnöke és Alexander Stubb finn elnök is részt vesz. Ukrán dróntámadás után kigyulladt az Ozon orosz internetes áruház egyik raktára Krasznodarban. Az orosz hatóságok szerint a drónok lezuhanó törmeléke lakóépületeket és egy gyermekközpontot is eltalált, 2 gyermek meghalt, további 7 pedig megsérült. Az Ozon más logisztikai központjait is támadás érte Dagesztánban, Adigeában és Stavropoli régióban. Az ukrán védelmi minisztérium szerint a raktárok elleni támadások az orosz logisztikát és gazdaságot próbálják gyengíteni.
0: Időjárás.
2: Változóan felhős időre számíthatunk, többnyire napos, illetve gyengén felhős lesz az ég, helyenként átmenetileg megnövekedhet a felhőzet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul, a szél többnyire gyenge lesz.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Baleset történt a D1-es autópályán a Voderadi után Pozsony irányába, 2 személy autó ütközött. A baleset és az útkarbantartók munkája miatt összesen mintegy 30 perces idővesztésre kell számítani, a Kaplan-Blatné felé vezető kerülő úton pedig 10-15 percet késhetnek az autósok. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Reklám.
3: Ha komolyan veszi a főzést, a brazil minőség és a Tramontina márka prémium termékei jelentik a tökéletes választást. Gyűjtse a digitális matricákat a Slovnaft Move alkalmazásban, a Slovnaft töltőállomásokon történő vásárlások és tankolások után, és szerezzen be prémium késeket, evőeszközkészleteket vagy egyéb konyhai eszközöket jelentős kedvezménnyel. Válassza a minőséget, amelyet a profi szakácsok is elismernek. Az akció október 18-áig tart. Részletek a slovnaft.sk/akcie oldalon.

0: Gárdi Lászlóval.
1: A komáromiak gól nélküli első félidőt követően 2-1 arányú vereséget szenvedtek Zsolnán az élvonalbeli labdarúgó bajnokság 5. fordulójában. A hazaiak szerencsés góllal szereztek vezetést a 69. percben. Ranica beadásszerű lövését a szintén csereként beállt Kis a saját kapujába továbbította. Az öngól után rákapcsolt a KFC, és a 73. percben kiegyenlített. Zsák beadását az egykori zsolnai játékos Bernát értékesítette. Már-már mindenki elkönyvelte a döntetlent, amikor a 88. percben Narimanidze a léc alá fejelt. A másik vasárnapi meccsen a nagyszombatiak kiütéses 4-0-ás győzelmet arattak Trencsénben. A tabellán a nagyszombatiak 1 ponttal vezetnek a címvédő Slovan, 3-mal pedig a Dac és a Zsilina előtt. A pozsonyiak és a dunaszerdahelyiek 1 meccsel kevesebbet játszottak. Az 5 pontos kassaiak a 7., a 2 pontos komáromiak az utolsó előtti 11. helyen állnak. Egy tegnapi eredmény a 2. labdarúgóliga 5. felvonásából, Zsilina B. Malzsenyice 2-1. Ma 17 órától játsszák a Zvolen Petržalka tévés meccset. A címvédő Győr az Etoparkban 3-0-ra legyőzte az Zalaegerszeget a labdarúgó NB1 5. fordulójában. A másik tegnapi találkozó a Kisvárda-Debrecen összecsapás gól nélküli döntetlennel végződött. A hajrában a bíró mindkét csapatból 1-1 játékost kiállított. A Ferencváros Honvéd mérkőzés december 2-ára halasztották. A tabellán a felcsút 4 ponttal vezet a Győr Vasas MTK trió előtt, az Eto 1 meccsel kevesebbet játszott. 2 vasárnapi eredmény a labdarúgó MB2-ből, Soroksár Szentlőrinc 3-2 és Csákvár Kazincbarcika 0-2. A Soroksár 2 ponttal vezet a Kazincbarcika előtt. A külföldi futballbajnokságok érdekesebb eredményei: Manchester City Bournemouth 2-1, a 85. percben még a vendégek vezettek, Brighton Aston Villa 4-0, Newcastle Liverpool 2-2, a vendégek egyenlítő gólját a 99. percben Szoboszlai lőtte 11-esből, Atletico Madrid Villarreal ugyancsak 2-2, Elche Barcelona 0-5, Frosinone Juventus 0-1, Torino Milán 1-2 és Rennes Paris Saint-Germain 2-2. A hazaiak már 2-0-ra vezettek. Tovább erősít a Trabzonspor a Ferencváros elleni labdarúgó Európa Liga visszavágó előtt. A török klub az egyiptomi Mohamed Salah után a szabadon igazolható brazil Fabinhoval is megállapodott, így újra egy csapatban futballozhat a Liverpool 2 korábbi klasszisa. Az Európa-bajnok Halász Bence a 3. helyen végzett a férfi kalapácsvetésben a Hozsuvi Atlétikai Gyémánt Liga viadalon. Előkészületi női kosárlabda mérkőzésen Göttingenben Németország-Magyarország 62-68. A világbajnoki címvédő Lando Norris a McLaren brit versenyzője nyerte a Forma 1-es holland nagydíjat Zandvoortban, ezzel egymást követő 2. sikerét aratta az idei szezonban. Mögötte a VB pontversenyt vezető olasz Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz pilótája ért célba 2., az ő csapattársa a szombati sprint versenyt megnyert brit, George Russell pedig 3. A futam a hazai közönség előtt szereplő 4-szeres világbajnok Red Bullos Max Verstappen 1. kör végén történt balesete miatt több mint 30 percet állt, és új rajttal folytatódott. Az ütközést a 4-szeres VB győztes holland pilóta sérülés nélkül megúszta.

0: 8 óra 16 perc van. Két éve szinte folyamatosak a kormányellenes tiltakozások Szerbiában. A megmozdulások az újvidéki pályaudvar előtetőjének 2024. novemberi leomlása után kezdődtek, amelyben 16 ember vesztette életét. Később már nem csak a tragédia felelőseinek elszámoltatását, hanem előrehozott választásokat is követeltek a tüntetők. Most Alekszandar Vučić, szerb elnök bejelentette, várhatóan októberben parlamenti választást tartanak. De vajon valóban a tiltakozások kényszerítették-e ki a választást, vagy Vučić saját politikai számításai állnak a háttérben? Erről is kérdezem Zsivics Tíme, a Balkán szakértőt, a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközpont Európa Stratégia Kutatóintézetének munkatársát. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok, és köszöntöm a hallgatókat!
0: Két év tiltakozás után most valóban elmondható, hogy az utcai megmozdulások kényszerítették ki az előrehozott választást?
1: Igen. Lényegében kimondható, illetve azt is itt meg kell jegyeznem, hogy majd a választás kimenetelét és a politikai hangulatot majd még két tényezőcsoport fogja alakítani, illetve alakítja mai napig. Ez a belső és a külső, a belső soron jelen pillanatban a szociális belpolitikai intézkedéseket, az ellenzéki tiltakozásokat, és a most már kampányban van akár a kormány oldal, akár az ellenzék, illetve az egyetemisták, a radikalizáció erősödését mindkét oldalon, illetve a külsőhöz sorolnám a kialakult geopolitikai helyzet okozta kihívásokat, amelyekre mindkét oldalnak majd reagálnia kell.
0: Mi változott egyébként az elmúlt két évben a szerb társadalomban? Mekkora támogatottság áll valójában a tüntetések mögött, és mennyire erős a Vučićjal szembeni elégedetlenség?
1: Igen, hát most a legújabb közvéleménykutatások azt mutatják, hogy fejfej mellett haladnak. A kormánypárt oldal mellett szavazók, illetve a diák kok mellett, az egyetemisták mellett kiállok. Na most, amit meg kell itt jelezni, hogy és itt a belső okoknál, hogy kicsit kibontanám ezt, mert ez az, ami ténylegesen fogja befolyásolni a szavazás kimenetelét, az az, hogy Vučić augusztus eleje óta ő is járja az országot, nem csak az egyetemisták, és ő most komoly pénzügyi támogatásukat jelentett be a lakosságnak, ez az a közeljövőben heteken belül meg fog valósulni, egyszeri támogatást a nyugdíjasoknak, ez szeptember 14-e és 22-e között fog megvalósulni. Ez egyszeri, továbbá a felnőtt, minden felnőtt állampolgár, aki rendelkezik érvényes személyigazolvánnyal, jogosult egy egyszeri 50 eurós támogatásra, más szociális juttatásokat is besorol, megemlítette a minimálbéremelést, a nyugdíjemelést, egyes gyógyszerek árainak csökkentését, és akkor még sikerült még belebegtetni az új kínai beruházásokat. Itt ugye, ami érdeklődés váltott ki, az a humanoid robotoknak a gyártása, és egy 105 millió eurós akkumulátorgyár beruházás szerb városokban, ezek kínai beruházások. A másik oldalon meg ugye ott van a társadalmi elégedetlenség mindezek ellenére, és az egyetemisták akciói. És az egyetemisták, ahogy már említettem az előbbiekben, hogy hónapok óta járják a vidéket, a településeket, és az egyetemisták most elindították az egyetemisták minden faluban nevezetű programot, és az a céljuk, hogy személyesen találkozzanak a polgárokkal, és elhozhassák a diákmozgalmakkal, illetve a diákmozgalommal kapcsolatos előítéleteket, sztereotípiákat, mert a közösségi média nem éri el a középkorú és idősebb vidéki lakosságot. Tehát ezek erőteljesen fogják még befolyásolni azt a képet, amit most látunk. Most általában tényleg fejfej mellett haladnak.
0: Egyébként nagyon érdekes, amit mond, ugye hát a diákok, a tiltakozások legfontosabb erejévé váltak, de lehet egy ilyen tüntető mozgalomból ütőképes vagy működőképes politikai erő, esetleg választási lista? Tehát milyen politikai ambícióik vannak a diákoknak Szerbiában?
1: Igen, hát ők még mindig mozgalomként tevékenykednek, és a diáklistáról még mai napig kevesebb lehet tudni. Jó, már a kormány sajtóban megjelentek bizonyos nevek, de viszont az egyetemisták megmondták, hogy akkor fogják nyilvánosságra hozni a listájukat, amikor Vučić elnök ténylegesen ki fogja írni a választásokat, addig nem. És hát az egyetemistáknak kevesebb eszközük van a kezükben, amivel jobb meg tudnák szólítani a polgárokat. Ők most lényegében a piatalos mándulatét tudják, a sárpányú máskolóában mindezekkel szemben, amit Vučić ígér, ott van a piatalos mándulat, a korrupció elleni küzdelem, a jogállamiság és az igazságszolgáltatás meg reformálásának ígéretével próbálnak egyféle ellensúlyt képezni.
0: Vučić azt mondta, hogy a választáson lényegében az ő pártja áll majd szemben az összes többi politikai erővel. Ez azt jelenti, hogy egy széles ellenzéki összefogás körvonalazódik Szerbiában, vagy inkább egy ilyen széttagolt ellenzékkel kell számolni, mint Szlovákiában?
1: Igen, hát most az ellenzék az szétam, hogyha a parlamenti ellenzéket nézzük, az erősen tagolt. De viszont az egyetemisták is különben nagyon egy heterogén tömegről van szó, egy amorf, kialakulatlan, szervezetileg kialakulatlan, de viszont egy olyan erőteljes mozgalom már alakult, ami képes válhat szemben állni a jelenlegi kormánypárttal. Úgyhogy tényleg ez amit tudnak ők ajánlani, hogy a rendszer teljes megreformálása, és ami a legégetőbb Szerbiában, az a korrupció. Ezzel különben már Vučićék is próbáltak fellépni, de hát ami mutatja a tüntetések volumene, az mutatja, hogy nem eléggé.
0: Egyébként miért éppen most döntött úgy Vučić, hogy előrehozott választást tart? Tényleg az van benne, hogy a tüntetőknek enged, vagy pedig inkább ő választotta ki ezt a szerinte megfelelő pillanatot, hogy talán most van nagyobb esélye a győzelemre?
1: Igen. Na és akkor itt jönnek képbe, amit említettem, a külső geopolitikai tényezők. Itt Koszovó kérdése is felmerül. Tehát Koszovó kérdése miatt is égető, hogy legyen a választás. Illetve az Oroszországhoz fűződő viszonya is érdekes szervek. Illetve az egyik fő szövetségese, egy erőteljes szövetségese Vučić elnöknek Trump elnök, és Amerikában hamarosan novemberben jönnek a félidős választások, tehát Vučićnak figyelemmel kell lennie a külpolitikai tényezőkre, a külső geopolitikai helyzetre, és még mielőtt bármi is történne Amerikában, azelőtt kell neki megejtenie a Szerbiában a választásokat. Az amerikai választások kihatással lehetnek a szerbiai választásokra.
0: Egyébként a szerb elnök korábban arról beszélt, hogy a parlamenti választás kiírásakor lemondana az államfői tisztségről, és akár miniszterelnökként térne vissza. Mennyire kész helyzet ez, illetve mi lehet ennek a politikai célja, hogy átmentse a saját hatalmát, vagy miért döntött így?
1: Igen, mert Vučićnak az elnöki mandátuma 2027 májusában lejárna, és újra már nem lehetne őt megválasztani. Ezért számára ez teljesen célszerű megoldás, hogy amikor kiírja a választásokat, lemond az elnöki tisztségéről, és indul a miniszterelnöki pozícióért. Igen. Úgyhogy és miniszterelnökként bárhányszor meg tudja vállalni. Nincsen jogszabályi korlátozása annak Szerbiában, hogy valakit meg lehessen választani, akár többször is miniszterelnöknek. Elnöknek csak két ciklusban, kétszer öt éve. Ennek el az oka.
0: Mennyire várható valóban szabad és tisztességes választás Szerbiában? Reális esély van erre?
1: Hát most az egyetemisták igyekeznek, hogy a választások minél tisztábbak és átláthatóbbak legyenek. Vucsicsnak is voltak erre vonatkozó megnyilvánulásai. Most ismét formálisan próbálkoznak, hogy a teljes mértékben hogy a szavazás titkos legyen, most a választási a választófülkéket is így próbálják készíteni, de hát ezek csak ilyen formális formális tényezők. Valóságban tartalmian, hogy fog alakulni, azt majd a választás napján fogjuk, illetve utána majd az elemzésekben fogjuk tudni analizálni. Most előre nehéz megjósolni, hogy ez hogy fog alakulni, és lesz egyáltalán energiája még ezzel is foglalkozni Vucsicsnak, mert nagyon sok elemzés és tervejelzés azt mondja, hogy most kisebb mértékű választási machinációkra számítanak, mint a megelőző években.
0: Szerbiában tehát ősszel választás következhet, de az igazi kérdés az, hogy az elmúlt két év tiltakozásai képesek voltak-e annyira átalakítani a politikai erőviszonyokat, hogy Alekszandar Vucsics hatalma valóban veszélybe kerüljön. Zsivics Tíme a Balkán szakértőt, a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ötvös József Kutatóközpont Európa Stratégiai Kutatóintézetének munkatársát hallották. Köszönöm a beszélgetést.
1: Köszönöm szépen.

0: reggeli Juhász Lászlóval.
1: Jó reggelt kívánok, Önök a Pátria Rádiót hallgatják. Műsorunk záró fél órájában arról beszélgetünk, hogy mi az oka a szlovák kormányfő és koalíciós partnere a HLAS minisztere közötti összetűzésnek. Először azonban a régiók hírei következnek, a mikrofonnál Mezőszállási Márk.
2: Újabb politikai pártok álltak Igor Simko a HLAS jelöltje mellé a Kassa megyei önkormányzat elnöki tisztségért folyó választáson. Simko közlése szerint programját a Kraj Podľa ľudí, vagyis a megye az emberekért kezdeményezést most a Szlovák Nemzeti Párt, a Strana Vidieka, valamint a Bratia Slovenska és a Právo na Pravdu párt is támogatja. Simko korábban már élvezte a HLAS és a Smer, valamint a Republika támogatását. A jelölt szerint programja nem egyetlen párthoz vagy ideológiához kötődik, hanem a Kassa megyei lakosok érdekeit helyezi előtérbe. A támogatók között szereplő SNS elsősorban a szociális terület fejlesztését, az idős otthonok és szociális szolgáltatások elérhetőségét, valamint a családokat segítő intézkedések összhangolását értékeli. Átfogó felújítást tervez a Nyitra megyei önkormányzat az érsekújvári közlekedési és szolgáltató szakközépiskola épületében. A több mint 730 ezer eurós beruházást Európai Uniós forrásokból a Slovensko program keretében finanszírozzák. A közbeszerzési eljárás már folyamatban van. A tervek szerint megújul az iskola homlokzata és tetőszerkezete, akadálymentesítik az épületet és rendezik az iskola környezetét is. Az intézmény új technikai berendezéseket is kap. A munkálatok várhatóan 12 hónapig tartanak.
0: Időjárás.
2: Változóan felhős időre számíthatunk, többnyire napos, illetve gyengén felhős lesz az ég, helyenként átmenetileg megnövekedhet a felhőzet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul, a szél többnyire gyenge lesz.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Baleset történt a D1-es autópályán a Voderady után Pozsony irányába, két személy autó ütközött. A baleset és az útkarban tartók munkája miatt összesen mintegy 30 perces idővesztésre kell számítani, a Kaplan-Blatné felé vezető kerülő úton pedig 10-15 percet késhetnek az autósok. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: dudat.
1: 5 perc elmúlt 8:30. Újabb komoly törésvonalak jelentek meg a szlovák kormányon belül. Már nem csak az SNS és Robert Fico között vannak feszültségek, hanem a miniszterelnök és saját gazdasági minisztere Denisa Szaková között is egyre élesebb a vita. A konfliktus középpontjában a Jaslovszke-Bohunicei atomerőmű áll. Pontosabban az, hogy a szlovák állam mennyiért vásárolja ki a CSEZ részesedését a közös projektből, és ki irányítsa a folyamatot. Fico már azzal is fenyegetőzött, hogy a projekt védelmében élni fog miniszterelnöki jogköreivel, miközben a kormánykoalíció több tagja igyekszik kisebbíteni a konfliktust. Közben egy másik ügyben Fico már saját tanácsadójával, Edward Chmelárral is nyílt konfliktusba került. Hogy valójában mennyire mélyek ezek a törésvonalak, arról Lajos P. János újságíróval, az Újszó Online szerkesztőjével beszélgettem a pénteki reggeliben. Mi robbantotta ki valójában ezt a legutóbbi konfliktust? Az, hogy Szaková nem hajtotta végre elég gyorsan Fico utasítását, vagy inkább az atomerőmű projekt pénzügyi, gazdasági feltételeiről van szó?
2: Nehéz ezt most megmondani, hogy pontosan mi volt az oka, mert ugye volt egy elég hosszú kormányvakáció, 6 hétig nem találkozott a kabinet, és ezt a feladatot Szakovának már július elején be kellett volna fejezni, vagy hát meg kellett volna valósítani. Azt kapta, ugyanis a július 8-áig rendezni kell a tulajdonviszonyokat a YES-ben. Ez egy közös vállalat a CSEZ és a szlovák Javisz között, amelyik gyakorlatilag ezt a Jaslovszke-Bohunicei erőműnek a fejlesztését végzi. És ebből kellett volna kivásárolni a CSEZ vállalatot, a CSEZ-t, és már július 8-áig, és ezt nem teljesítette, de egész nyáron csend volt körülötte. Robert Fico ugye hétvégén érkezett vissza a vakációjáról, ha jól tudjuk, előtte Horvátországban járt, és rögtön azzal kezdte, hogy több bejegyzésében, Facebook bejegyzésében is elkezdett beszélni az atomerőműről, és aztán hétfőn el is ment oda, ahol tartott egy sajtótájékoztatót, ráadásul Denisa Szaková nélkül, és ott elmondta, hogy hát ezt most már nagyon gyorsan meg kell valósítani, különben, mert ezt elveszi ezt a feladatot, vagyis hogy hát gyakorlatilag a Javisznak a tulajdonjogi kezelését a kormányhivatal veszi át a gazdasági minisztériumtól, és ezáltal az egész projekt hozzá kerül. Lehet, hogy akár az is lehet a háttérben, hogy készül a költségvetés, és ott valamin összekülönböztek, és ezt így mutatja ki Robert Fico.
1: A kormányfő ugye nagyon keményen fogalmazott, azt mondta, hogy a miniszterelnök nem tűrheti, ha egy miniszter nem teljesíti a feladatát, és hogy most már a saját hivatalához viszi majd át ennek a folyamatnak az irányítását. Ez most a te olvasatodban egyszerűen a projekt felgyorsításáról szól, vagy arról, hogy már tényleg nem bízik Szakovában, illetve hogy valamiféle ultimátumot akar adni a gazdasági miniszternek?
2: Hát ezt mindenki tudja, hogy egy atomerőmű építése az nem egy nagyon gyors folyamat. Tehát ez is elkezdődött már, tehát a cég, amiről beszélünk, a YES, amiből ki akarják vásárolni a CSEZ-t, ez már 2009-ben létrejött. Igaz, hogy Robert Fico csak a 2023-as kormányalakítás után beszélt konkrétabban arról, hogy most kell ide még egy atomerőmű blokk, és hogy ezt elkezdték tervezni, és meghívták a Westinghouse, mert ugye az lesz talán a kivitelező vagy a partner, de egyelőre még ez nagyon, nagyon homályos, és magának az atomerőműnek az elkészítése is csak 2040-re van tervezve, tehát van előttük még 14 év, amit valószínűleg nem is fognak betartani, mert meg egyetlen atomerőmű sem készült el arra az időre, amikor megtervezték. Tehát, hogy nem igazán hiszem azt, hogy itt most tényleg ezen a néhány napon vagy héten múlna valami az atomerőmű projekt kapcsán. Tehát valószínű, hogy valami más áll a háttérben. Lehet, hogy maga tényleg ez az üzlet. Ugye erről már nem beszéltünk, de hogy arról van szó, hogy mennyi pénzt kell fizetni a YES részvényeiért a CSEZ vállalatnak, és itt két összeg forog a köztudatban. Egyik az, amit az Ernst & Young felbecsült ennek a tulajdonrésznek az értékét 190 millió euróra, miközben ugyanabban az évben a CSEZ ezt a részvénycsomagot még mindössze 100 millió euróra értékelte, tehát van itt egy 90 millió eurós differencia, és hát erről folyik elméletben a vita, hogy most mennyit kell fizetni a Yes-nek a részvényeiért.
1: Miért lehet ekkora ez a különbség?
2: Ezt is nehéz megmondani, mert természetesen senki nem mutatta meg sem az értékbecslést, sem pedig azt, hogy gyakorlatilag miről van szó. Mind a két fél állítja, hogy ez így van rendben, tehát az, hogy gyakorlatilag Chess maga mondta, hogy ugye 100 milliós, de hogy ez egy könyvi érték, ilyen értéken szerepelt a költségvetésében az a részvénycsomag. Az Ernst & Young pedig arra készítette ezt a felmérést, hogy ezt értékesíteni fogják, ezért ennek már más az értéke, valahogy így magyarázták ezt a 90 millió eurós különbséget. Csak hát itt megint fennáll még az sincs bebiztosítva, hogy miből fizetik ki, mert 190 millió euró azért a kormánynak sem egy kis pénz, tehát hogy akár 190 millió, akár 100 milliót kell fizetni, az mindenképpen egy elég nagy összeg, és még azt sem tudjuk gyakorlatilag, hogy honnét vesz erre a pénzt a kormány, hát valószínű kölcsönből.
1: Ha viszont mégis létrejön ez a tranzakció, és hogyha az állam kivásárolja a Chess-t, akkor ez valóban egyszerűbbé válik ez az atomerőmű projekt, vagy ez csak egy újabb nagy pénzügyi és szervezési problémát jelent majd?
2: Hát igen, tehát hogy ez az alapkérdés gyakorlatilag, hogy miért kell kivásárolni a Chess-t ebből a projektből, ugyanis a Yes-t 2009-ben, tehát ez a közös cég, arra hozták létre, hogy egy atomerőművet építsen, és akkor még úgy gondolták, hogy az lesz a jó, hogyha ez egy közös projekt lesz, tehát hogy nem egyedül a szlovák kormány építi, hanem lesz benne egy társaság, a Chess, amelyiknek ezzel van már tapasztalata. A Chess különben egy szintén nagy részt állami cég, a Cseh állam tulajdonában van, ha jól tudom, ilyen 70%-os tulajdonrészt képvisel az állami rész a Chess-ben, és ők már építettek Csehországban atomerőművet, és megvan nekik az a tudásuk, hogy ezt hogy kell, mire kell, vagy hogy kell elindítani, hogy kell megvalósítani. Most viszont kicsolyott az ötlet, hogy ki kell vásárolni őket, és ezt nem magyarázta el senkinek, hogy miért kell kivásárolni, miért nem jó ez a projekt úgy, ahogy ezt kitalálták, hát gyakorlatilag ők még 2009-ben.
1: Valószínűleg erre a kérdésre mi is fogunk tudni itt és most válaszolni, úgyhogy beszéljünk inkább ennek az egésznek a politikai, belpolitikai, koalíciós vonzatairól. Szaková és a Hlas hogyan tudja kezelni ezt a helyzetet? Most a pártnak ki kell állnia a saját minisztere mellett szerinted, vagy pedig politikailag bölcsebb számára, ha inkább Fico mögé sorakozik fel?
2: Egy kicsit úgy néz ki, mint hogyha Hlas és Szakovát is meglepte volna Robert Ficónak ez az éles támadása és többszörös támadása. A pártelnök Matus utoljástól igazából nem is nyilvánult meg ebben a kérdésben. A párt adott ki, tehát hétfőn volt ugye ez a sajtótájékoztató az atomerőműben, és a párt kedden adott ki egy nyilatkozatot, amiben védeni próbálta Szakovát, de nem egy ilyen nagyon éles és határozott hangú nyilatkozatot adott ki, hanem valami olyasmit mondott, hogy hát hogyha a kormányfő ezt jobban tudja csinálni, akkor csinálja ő, nyugodtan átadják neki, és ott jó lenne, hogyha megmagyarázná, hogy most, amikor éppen konszolidáció van, és készül a költségvetés, ami valószínűleg egy újabb konszolidációs csomagot is jelent majd, akkor honnét akarják venni ezt a 190 vagy 100 millió eurót, amiből az állami részesedést meg kell valósítani. Tehát hogy egy ilyen nem túl erős, de a Szakovát megvédő nyilatkozatot adott ki a Hlas, és mint mondom, a maga a pártelnök pedig meg sem nyilvánult ebben a kérdésben. De azt tudjuk, hogy neki meg vannak egyéb problémái.
1: Van itt egy érdekes személyi szál is, ugye Fico és Szaková korábban politikailag nagyon közel álltak egymáshoz. Mit árul el a kapcsolatukról, hogy most így gyakorlatilag üzengetnek egymásnak?
2: Hát igen, de Ricsa Szaková azért azt merben kezdte, akár a Hlas többi politikusa is, és hát valóban, ha jól tudom, hogy belügyminiszter volt még a Fico kormányban, tehát hogy ez egy elég magas pozíció, és elég közeli a kormányfőhöz, ezért nem is volt eddig még ilyen különösebb ellentét a gazdasági miniszter és Robert Fico között, és tudjuk, hogy a gazdasági miniszter az elég sok olyan témát vitt, főleg itt az energiaárak kérdésében, amiben szorosabb együtt kellett működni a kormányfővel. Az, hogy most Szaková lett ennyire kipécézve, ez lehet, hogy inkább a Halasznak szól, nem is annyira Szakovának. Tehát, hogy Robert Fico nem közvetlenül a pártelnököt, Matusi Tölyestokot vagy a Halaszt próbálja támadni, hanem kiválasztotta Szakovát, mint ennek a pártnak elég fontos képviselőjét, és azért szét lett belőle célpont.
1: Kedves hallgatóink, a reggeli műsorában továbbra is Lajos P. János újságíróval, az Újszó Online szerkesztőjével beszélgetünk. Érdemes behozni ebbe a képbe Edward Chmelár ügyét is, ugye Fico már jogi lépéseket helyezett kilátásba, miután Chmelár korábban Fico egyik tanácsadója volt, ugye? Chmelár azzal vádolta ennek a projektnek a szereplőit, hogy valaki 90 millió eurót akar kitépni az ügyletből, így fogalmazott. Miért lett ebből ilyen súlyos konfliktus mondjuk kettőjük között is?
2: Az, hogy mekkora konfliktus kettőjük között, arról szintén csak találkozni tudunk, de hát igazából Chmelárt maga Robert Fico emelte fel, vagy hát Chmelárnak ezt a bejegyzését Robert Fico emelte fel azzal, hogy reagált rá. Tehát, hogyha szó nélkül hagyja azt, hogy Chmelár 90 millió legyúlására, ugye ez az a 90 millió a különbség a 190 millió és a 100 millió között. Tehát, hogyha ezt figyelmen kívül hagyja, akkor senki nem veszi észre. Tehát Chmelár azért nem egy olyan jelentős influencer, vagy nem, tehát politikusnak nem lehet nevezni, vagy politológus, aki gyakran meghívják akármely kormány közeli médiumokba is, de különben nincs egy túl nagy szava. Tehát, hogyha őt figyelmen kívül hagyja, és nem reagál rá maga Robert Fico, akkor senki nem veszi észre. Így viszont ez egy újabb adalék lett ehhez az egész vitához, vagy ehhez az egész összekedéshez, ami Fico és látszólag Denisa Szaková között zajlik az atomerőmű miatt. Tehát itt tényleg érdekes lesz azt figyelni, hogy kiderül-e az, hogy mi volt ennek az egész konfliktusnak az oka, és akkor talán majd választ tudunk adni arra is, hogy miért kellett reagálni a Robert Ficónak, Melárnak egy Facebook posztjára.
1: És ha már a reakcióknál tartunk, Tomás Drucker, ugye oktatási miniszter most azt mondja, hogy ne csináljunk felesleges lövöldözést ebből a konfliktusból, és szerinte Fico és Szaková kommunikálnak egymással. Ez valódi feszültségcsökkentés Drucker részéről, vagy inkább azt jelzi, hogy a koalíció megpróbálja valahogy eltakarni ezt a problémát, és kisebbíteni azt?
2: Itt tényleg az a baj, hogy nem igazán tudjuk, hogy mekkora maga ennek a problémának a súlya, tehát hogy tényleg az atomerőmű építések körül zajlik a veszekedés, vagy valami más áll a háttérben, és mindenki más valamit el akar érni ezzel a konfliktussal. Hát Drucker is, de különben Kamil Sasko egészségügyi miniszter is nyilatkozott ebben az ügyben, és mindenképpen próbálják ezt enyhíteni, ezt a konfliktust. Igazából abból látszik majd meg, hogy mekkora volt a súlya, hogy tényleg mikorra sikerül lezárni ezt az ügyet, hogy Fico tényleg lépni fog-e, mert ez azért eddig még csak kijelentéseknél tartunk. Tehát, hogyha például a Javisznak a hatásköreit, vagy a Javisszal tulajdonosai hatásköreit el akarja venni a kormányhivatal, akkor ehhez törvényt kell módosítani valószínűleg, mivel hogy ez jelenleg a gazdasági minisztérium hatáskörében van. Tehát, hogy ezt a folyamatot el kell indítani, és eddig ezt még nem látjuk, hogy ez a folyamat így hivatalosan elindult volna. De hát, hogy itt még egyelőre csak az üzengetéseknél tartunk, maga Szaková sem nagyon, nagyon nyilatkozott személyesen ebben az ügyben, és hát ugye azt láttuk a tegnap volt kormányülés, hogy egyik fél sem állt ki, hogy próbálja elmagyarázni, hogy mi itt a helyzet, vagy mi alakult ki a kormányban addig, amíg gyakorlatilag nem ülésezett.
1: Mit látsz most ebben a pillanatban legvalószínűbbnek? Enged majd Szaková Ficónak? Illetve ha pedig enged, akkor azzal nem gyengül meg nagyon a Halasz pozíciója a kormányon belül?
2: Igen, tehát hogy az is érdekes, hogy miért vette elő a Halasz ezt a témát, hogy most 190 vagy 100 millió euró? Tehát, hogy ezzel akart-e vajon valamit elérni maga a Halasz, mert Szaková minden gond nélkül belemehetett, tehát hogyha Fico is egyetért azzal, hogy 190 millió, tehát nem a Halasz szokott

0: hogy a kormány mégis inkább megveszi 190 millióért, akkor pedig azt látjuk, hogy Szakóvá veszített.
1: Még egy miniszteri nyilatkozatot találtam. Samuel Migal arról beszélt, hogy a választásokhoz közeledve nem lesz egyszerű a koalíció helyzete. Na most mennyire látszik az, hogy a 2027-es választások már most elkezdték átírni a kormányon belüli erőviszonyokat?
0: Hát ez most egy nagyon érdekes kérdés, mert itt ugye több miniszter, tehát ugye Szakovát is közé teszik, akkor több miniszter széke is a mozgásban lenne. Az egyik ugye Tomás Taraba, akinek a leváltását Andrej Danko követeli, vagy és abban egyeztek meg, hogy Taraba szeptember 30-áig távozik a környezetvédelmi miniszteri posztról. Közben Robert Pico megdicsérte a Tarabát, hogy egy nagyon jó miniszter, de hát azt mondta, hogy ha ehhez ragaszkodik a koalíciós partnere az SNS, akkor valami olyasmi mondott, hogy akkor lépni fog és ne fogja őt váltani. Tehát, hogy az ő posztja sem annyira biztos. Tudjuk, hogy Migal posztja sem nagyon biztos. Ő a Halaszból távozott, és hát jelenleg gyakorlatilag a Smer tartja mögötte a kezét. Azért lehet miniszter, mert ezt a Smer biztosítja, ő neki ugye nincs semmilyen pártja. És hát ami a legnagyobb problémája a koalíciónak, hogy itt van a költségvetés, ami elméletileg kiegyensúlyozott költségvetésként kéne beterjeszteni legalább a parlamentben, tehát hogy 8 szaldósra, ami gyakorlatilag elképzelhetetlen, tehát hogy ez ilyen 8 milliárd euró lefaragást követelne. Persze aztán a parlamentben ezt fel lehet hígítani, de éppen a költségvetési vagy az államadósági fék miatt ezt kellene legalábbis így papíron így kéne elkészíteni a kormánynak. Tehát maga, még hogyha 8 milliárdos hiánnyal dolgozik, azt sem könnyű elkészíteni a jelenlegi helyzetben, tehát szükség lenne egy újabb konszolidációt, csomóra, vagy folytatni kellene azt a nagyon óvatosan elkezdett konszolidációt, amit eddig a kormány csinált, és hát ez mind feszültségeket generál a kormányon belül.
1: Újabb törésvonalak jelentek meg a szlovák kormányon belül a Jaszlovszke-Bohunici atomerőmű kapcsán, már a miniszterelnök és saját gazdasági minisztere Denisa Szaková között is egyre élesebb a vita. Arról, hogy valójában mennyire mélyek ezek a törésvonalak, Lajos P. János újságíróval, az Új Szó online szerkesztőjével beszélgettem. Köszönöm, hogy itt voltál velünk.
0: Én köszönöm a lehetőséget, és további szép napot kívánok.

Kedves hallgatóink, itt és most véget ér a hétfői reggeli, hogy átadja helyét a nappalinak, melyben Köteles Szabolcs számít a figyelmükre. A szerkesztő Tilajcsik Dóra és a hangmester Zsabka Levente nevében is köszönöm figyelmüket. Juhász Lászlót hallották, további szép napot és jó rádiózást kívánok a viszonthallásra.

0: 9 óra van. Nappali. Köteles Szabolcsal.
1: Köszöntöm a rádióhallgatókat, tartalmas kikapcsolódást kívánok. Európai jelentőségű gótikus út. 75 éves ilosvai néptánc együttes. Gazda István tudománytörténész kalandjai az egykori Csehszlovákiában. Ezekkel a témákkal foglalkozunk mai műsorunkban. Most viszont hallgassák meg a legfrissebb híreket. A mikrofonnál Mezőszállási Márk.
2: A Pátria Rádió hírei.
3: Holnap lejár a jelölt listák leadásának határideje. Újraindult a Kossuth Rádió. Napos, változóan felhős idő várható 24-29 fokos maximumokkal. Jönnek a részletek. Már csak egy napjuk maradt a jelölteknek arra, hogy leadják a jelölt listákat az októberi összevont szlovákiai önkormányzati választásokra. A határidő augusztus 25-e, kedd. A független jelölteknek pedig a választók támogató aláírásait is csatolniuk kell. A szükséges aláírások száma a település lakosságától függ. Pozsonyban és Kassán például a polgármester és képviselőjelölteknek legkevesebb 1000 aláírást kell összegyűjteniük, ugyancsak 1000 aláírás szükséges a megyei önkormányzatok elnöki posztjára pályázó független jelöltektől. Az összevont választásokat október 24-én tartják, és a választók csak az állandó lakhelyük szerinti településen szavazhatnak. Több mint másfél hónapos átmenet után ma hajnalban újraindult a Kossuth Rádió. Az első műsorok 4 óra 30 perckor a Rákóczi indulóval kezdődtek. Az MTVA teljes műsor és hírszerkesztési megújulást ígér új közéleti, külpolitikai és tényfeltáró műsorokkal, amelyek egy része podcastként is elérhető lesz. A csatorna vezetése szerint hiteles híreket és szakértő vendégeket szeretnének kínálni a hallgatóknak. Donald Trump amerikai elnök feleségével Melániával együtt indította el az IndyCar autóversenyt Washington központjában. A főváros az Egyesült Államok fennállásának 250. évfordulójához kapcsolódó ünnepségek részeként adott otthont a futamnak, amelynek útvonala a Pennsylvania Avenue-t és a Kongresszus épülete környékét is érinti. A versenyzők akár 320 km-es óránkénti sebességgel is haladhatnak. A rajt előtt amerikai katonai repülőgépek, köztük egy B-2-es bombázó és az Air Force One is átrepült a nézők felett. Andy Burnham, brit miniszterelnök ma Kijevbe utazik. Ez lesz júliusi hivatalba lépése óta az első külföldi útja. Az ukrán fővárosban az ukrán függetlenség kikiáltásának 35. évfordulóján tartják az úgynevezett hajlandók koalíciójának találkozóját. Burnham szerint Oroszországnak nem szabad kételkednie a brit kormány elszántságában, és London addig támogatja Ukrajnát, ami igazságos és tartós béke nem születik. A találkozón várhatóan Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke és Alexander Stubb finn elnök is részt vesz. Ukrán dróntámadás után kigyulladt az Ozon orosz internetes áruház egyik raktára Krasznodarban. Az orosz hatóságok szerint a drónok lezuhanó törmeléke lakóépületeket és egy gyermekközpontot is eltalált, két gyermek meghalt, további 7 pedig megsérült. Az Ozon más logisztikai központjait is támadás érte Dagesztánban, Adigeában és Stavropoli régióban. Az ukrán védelmi minisztérium szerint a raktárok elleni támadások az orosz logisztikát és gazdaságot próbálják gyengíteni. Most pedig rövid sporthírek következnek Zsigárdi Lászlótól.
4: Az élvonalbeli labdarúgó bajnokság és az NB1 vasárnapi eredményei: Zsilina Komárno 2-1, Trencsin Tanava 0-4, illetve Győr ZTL 3-0 és Kisvárda Debrecen 0-0. Az Európa bajnok Halász Bence a harmadik helyen végzett kalapácsvetésben a Hozsuvi Atlétikai Gyémánt Liga viadalon. A VB címvédő Lando Norris, a McLaren brit pilótája nyerte a Forma 1-es holland nagydíjat.
2: Időjárás.
3: Változóan felhős időre számíthatunk. Többnyire napos, illetve gyengén felhős lesz az ég. Helyenként átmenetileg megnövekedhet a felhőzet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. A szél többnyire gyenge lesz.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
3: Baleset történt a D1-es autópályán a Voderodi után Pozsony irányába, két személy autó ütközött. A baleset és az útkarban tartók munkája miatt összesen mintegy 30 perces idővesztésre kell számítani, a Kaplan-Blatné felé vezető kerülő úton pedig 10-15 percet késhetnek az autósok. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
2: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Kedves hallgatóink, örülök, hogy velünk tartanak. Most foglaljuk össze röviden, mivel foglalkozunk ma. Műsorunk első órájában megemlítjük a mai naphoz köthető jelesebb eseményeket, majd a Gömör-Kishont Múzeum kiállításán bejárjuk a gótikus utat, és megismerhetünk néhány rejtett kincset. Műsorunk második órájában a nagyidai Ilosvai Sejmes Péter Néptánc Együttes ünnepi műsora után készült helyszíni interjúcsoklunkat hallhatják, majd színes híreink következnek. Műsorunk harmadik órájában, tehát 11 óra után a méltán közismert Gazda István tudománytörténészt kérdezzük csehszlovákiai kiruccanásairól, különös tekintettel a Somogyi Művelődési Táborban tartott előadásaira. Most hallgassunk meg egy kis ízelítőt a beszélgetésből.
1: Nekem különösebben talán nem gyűlt meg a bajom, de hát mondták a csapatok vezető is, hogy azért figyeljek oda. Tehát például ugye ott a Révkomárom melletti kisművelődési táborban, ami ugye a csapatoknak volt egy tábor, tehát ez most nem Somogyi, de hát a hallgatóság egy része azonos volt. Ott kellett egy két órás előadást tartani, ami nagyon sok, fölvették filmre is, tehát így valószínűleg az előadásom egyébként előadásaim meg is maradtak, és akkor én kitaláltam, hogy a szlovákiai magyar természettudomány történetét mutatnám be, tehát kik azok a tudósok, akik a szlovák területen születtek, ott működtek, és eredendően magyar emberek voltak. Hát ezeknek egy részét nem nagyon ismerték, és akkor jelent meg egy ilyen szlovák nyelvű könyv, aminek a témája a szlovák tudomány töltete volt. Ezt megvettem Révkomáromban a könyvesboltban, elvittem magammal, és megmutattam, hogy én most erről a könyvről fogok beszélni. Itt minden fejezet ugye egy-egy magyar tudósról szólt. Ő nem mondta, hogy magyar tudósok, de hát a névből rögtön lehetett látni. Éppen akkor Pozsonyból voltak itt ilyen felügyelők is, és később nagyon megdicsérték a csomagokat, hogy látja, tudnak maguk normális előadásokat is szervezni. Pedig hát nem csináltam semmi különöset, csak egyszerűen magyarokról beszéltem, de nem tudtak belekötni, mert erről szólt a könyv. Tehát azért mondom, volt azért felügyelet, nyilván Somogyiban is, de általában ezektől a mondjuk szélsőséges megnyilvánulásoktól azért tartózkodtam.
0: Ha tehetik, tartsanak velünk déli 12 óráig. Munkatársaim Zsabka Levente hangmester és Mezőszállási Márk hírszerkesztő nevében is kellemes és tartalmas délelőtti rádiózást kívánok.

Ma 2026. augusztus 24-e van, névnapjukat a Bertalanok és az Alizok ünneplik. Az elkövetkező percekben kiemelünk néhány jeles eseményt és évfordulót, amelyek kapcsolódnak a mai naphoz. Időszámításunk után 79-ben, vélhetőleg ezen a napon, a Vezúv kitörése elpusztította Pompei városát. A Vezúv kalderáját évezredekig elzáró lávadugó váratlanul, iszonyú erővel kidobódott Campania derült Egére. A tűzhányó mintegy 20 kilométernyi magasságba lövelte a kőtörmeléket, és fülsiketítő égzengés kíséretében felrobbant a hegy csúcsa. Az eget elsötétítette a vulkáni hamuból képződött sötét felhő, amely azután 3 napig gomolygott a katasztrófa színhelye fölött. Pompeit 7-8 méter vastag hamuréteg fette be, s a borsószennyétől a magyarónagyságig terjedő kövek szüntelenül hulló zápora temette el. 1572-ben Szent Bertalan éjszakáján Medici Katalin francia királyné utasítására legyilkolták a Párizsban tartózkodó hugenották, azaz a francia reformátusok nagy részét. Az esemény a királyi hatalom válsága, az udvari frakcióharc, a hugenotta politikai katonai fenyegetéstől való félelem, a párizsi katolikus radikalizmus és a korabeli vallási erőszakkultúra együttes összefüggésében érthető meg. 1842-ben József Nádor elhelyezi a pest-budai Széchenyi Lánchíd alapkövét. A Lánchíd lett az első állandó híd a teljes magyarországi Duna szakaszon. Érdekesség, hogy az öntött vast kereszttartók a Rozsnyó mellett fekvő Dernői öntődében készültek. 1991-ben ezen a napon Ukrajna elszakadt a Szovjetuniótól és kikiáltotta a függetlenségét. A 2006-ban Prágában a Nemzetközi Csillagászati Unió kongresszusán megszavazták a bolygó fogalmának új definícióját. Ennek értelmében a Plutót kizárták a bolygók köréből, és törpebolygónak minősítették át. Százhuszonöt éve Budapesten született Gertler Viktor Kossuth-díjas magyar filmrendező, akinek az édesapja érsekújvári származású volt. Gertler Viktor elvégezte Rákosi Szidi színiiskoláját, a színészi munka mellett rendezni is kezdett. Később a német UFA filmgyárban is dolgozott. A II. Világháború után a Színház és Filmművészeti Főiskola tanára volt. Gertler Viktor legismertebb filmjei Állami áruház, Dollárpapa, a Noszti fiú esete Tóth Marival és az Aranyember. Száztizenöt éve született Barna Viktor, 22-szeres világbajnok, asztali teniszező és edző. 1928-tól az MTK, majd a DSC asztali teniszezője volt, máig a sportág legeredményesebb versenyzője. 1929 és 1954 között összesen 40 világbajnoki érmet, köztük 22 aranyérmet nyert. 22 világbajnoki címe közül 5-öt szerzett férfi egyesben. A II. Világháború után angol állampolgárságot kapott, és ettől kezdve a világbajnokságokon angol színekben indult. Utolsó világbajnoki érmeit 43 évesen Londonban nyerte. Visszavonulása után az angol asztali tenisz válogatott edzője volt. Már 1950-ben a Dunlop gumigyár labdaosztályának vezetője lett. A gyár az ő tanácsára kezdett el asztali teniszlabdák gyártásával foglalkozni. S végül, de nem utolsó sorban, 15 éve hunyt el Charlie Watts, angol zenész, a The Rolling Stones dobosa. Watts 1941-ben Londonban született. Jazz dobolni tanult, közben grafikusként dolgozott egy reklámcégnek. 1963. januárjában lett a Rolling Stones dobosa, és a zenekar tagja volt haláláig. Charlie Watts közismert volt elegáns megjelenéséről. 1989-ben a Rolling Stones tagjaként beiktatták a rock and roll hírességek csarnokába. 2004. júniusában torokrákot diagnosztizáltak nála, de a kezelés hatására felgyógyult daganatos betegségéből. Charlie Watts 2021-ben pár héttel szívműtétje után egy londoni kórházban hunyt el.

0: A következő percekben Kerényi Évával, a Gömörki Sonti Múzeum igazgatójával beszélgetünk, akinek köszönöm, hogy elfogadta a felkérésemet.
1: Én is nagyon szépen köszönöm, üdvözlöm a hallgatókat.
0: A beszélgetésünk témája pedig a Gömörki Sonti Múzeum egyik kiállítása, mégpedig a Gótikus út Európai Örökség című időszaki kiállítása lesz. Talán kezdjük is onnan, hogy mi az a gótikus út. Lehet, hogy sokan hallották, lehet, hogy nem, de el tudjuk-e mondani röviden, mi az a gótikus út?
1: Igen, jogos a kérdés mindjárt itt a legelején, hisz nem mindenki tudja azt, hogy tulajdonképpen Szlovákia első tematikus, kulturális ismeretterjesztő turista útvonaláról van szó, ami közel 650 kilométer hosszú, és hát még valahonnan a lengyel szepességből indul, és a végállomása a történelmi Gömör magyarországi északi oldala, tehát mondhatjuk így is, hogy a szepességet és a Gömört összekötő szakrális turista és kulturális útvonal, és ennek egy szakaszára fókuszálunk mi, itt Rimaszombatban, Gömör-Kishonti Múzeumban, mégpedig annak a 12 gömöri középkori templomnak a bemutatására, amelyek szintén elsőként Szlovákiában 2022-ben elnyerték a European Heritage Label, vagy magyarul Európai Örökség címet, és ők pedig Pelsőc, Csetnek, Gecelfalva, Martonháza, Hizsnyó, Rákos, Kövi, Süvéte, Rimabrézó, Kiéte, Karaszkó és Rimabánya.
0: Pelsőc gondolom a leginkább cseng ismerősem, mivel az még egy magyarok által lakott település, de ez általában így északabbra van, és már vegyes lakosság, vagy ezek már inkább így a szlovák vidékhez tartozó települések, ugye, ha jól mondom?
1: Hát vegyes, mivel ugye ez a 12 templomot felülelő gótikus út szakasz, tehát három körútba tagolódik a Csetneki, a Jósvai és a Rimai körútba, és hát Csetnek neve is szerintem a templomja révén ismerősen cseng.
0: Még a csipke, ugye ez a csipke?
1: Jósva is. Igen. Vagy pedig Jósva temploma is. És ha már ott tartunk, hogy 12 templom, akkor ez 12 helyi egyházi felekezetet is felülel. Nagyobb részt ugye az evangélikus felekezet, majd a római katolikus, és egyetlen egy templom képviseli a szlovákiai református keresztény egyházát, a Pelsőci templom.
0: Ha logikusan vesszük, ha gótikus út, akkor eredetileg azért ezek gondolom katolikus templomnak épültek. Ha
1: igen,
0: templom.
1: Ezek eredetileg, igen, katolikus templomnak épültek, és a kiállításon is ez az elem dominál, tehát ez a középkori román gótikus réteg, viszont a többi síkot is bemutatjuk, tehát a reneszánsz, a barokk szakrális művészetnek a jellege ugyanúgy visszaköszön, hisz ezek középkori templomoknak, igen, katolikus templomoknak indultak, és még itt én helyre tenném a terminológiát, hogy nem a templomok viselik a European Heritage Label címet, hanem ezen templomok freskói, a felfestmények kapták a örökség címet. És pont a középkori réteg idáig nyúl vissza, mert olyan falfestményekről, motívumokról, legendákról van itt szó, mint a Szent László legenda, ami Karaszkón visszaköszön, Rimabányán visszaköszön, vagy a antiochiai Szent Margit legendája, ugye a süvétai körtemplomból, Közép-Európa legnagyobb körtemplomáról beszélünk, 11 méteres átmérővel, vagy a mariológiai, krisztológiai ciklus bemutatása, az utolsó ítélet freskója Kiétén. Tehát itt magák a freskók azok, amik egy óriási értéket képviselnek. Nem lehet alábecsülni ugye a többi szakrális tárgyat, ami már később reneszánsz jellegű, vagy pedig a barokk kazettás mennyezetnek a díszítése, a festett karzatok díszítése, ami már inkább reneszánsz barokk, és maga a templom is műemlék, viszont az örökség cím a freskóknak járt.
0: Na hát és akkor térjünk rá, hogy ezt a megoldhatatlannak tűnő feladatot, hogy egy ilyen, hogy ezeket a freskókat és illetve ezt a 12 templomnak a hangulatát hogyan lehet bevinni egy múzeumi térbe?
1: Hát igen, nem voltunk egyszerű helyzetben, mert ugye 12 egyházzal kellett hogy együttműködnünk, és egyébként kiemelendő, és ezzel is kellett volna kezdenem, hogy az egész kiállítás fő szakmai partnere, a Gótikus Útpolgári Társulás, nélkülük nem jöhetett volna létre ez a kiállítás, a fő anyagi támogató partnere pedig a Besztercebányai megyei önkormányzat, és maga kiállítás fő védnöke is a főispán Gyondrei Lunter. És ami nagyon nehéz helyzetbe voltunk, az az, hogy ezek a körülbelül mindegy 60 szakrális tárgy és ingó műemlék az, ami látható a kiállításban. Ez szinte valamennyi a szlovák műemlékvédelmi hivatal védettségét élvezi mindennapi templom látogatás során, ezek hozzáférhetetlenek a látogatók elől. Tehát most sok közülük most legelőször kerül prezentálásra a közönségnek. És egy pár érdekesség, hogy mi az, ami igazán feldobja a tárlatot. Például a süvétéről származó eredeti gótikus falfestménytöredékek, mert az, ami most a rotundában látható, az egy románkori festésréteg. Ez pedig valaha felette volt. Vagy pedig a Pelsőtről származó reneszánsz úrvacsorakelyhek, hímzett textíliák, a Rákosi kis templom festett karzatának a egyik részlete, amely most frissen került restaurálásra is először láthatja ebben a felújított állapotban a karzatot a közönség. De ugyanakkor a karaszkói templom kazettás mennyezetének töredéke feliratai, tehát ez mind műemléki védettség alatt áll. A két látványa nem dominál igazán a kiállításban, mert ugye két kiállító helységben prezentáljuk a közönségnek a kiállítást. Az egyik helységnek a központi látvány eleme, ez a templom hajóra, ugye a szociáló diadalív, ha fogalmazhatok így, mindjárt terem közepén, amelynek a törzsébe egy üveggel ellátott tárlókba helyeztük el az apróbb szakrális emléktárgyakat. Igyekeztünk vitrínmentesíteni a kiállítást. A második kiállító teremben pedig a fő látvány elem egy faltól falig érő padlószőnyeg, egy óriás térkép, ha így fogalmazhatok, ahol szimbolikusan a látogató végigjárhatja a gótikus utat. És pont azon a 12 templom helyén egy plexi posztamensen felemelve az adott templom 3D modellje. Körbe pedig mindenhol igyekeztünk egy ilyen vizuális élményt és hangulatot visszaadni a templomoknak a feelingjéből, tehát freskó részletek, tapéták borítják az egyes falszakaszokat. Tehát így ez az a fő látványelem, ami mozgatott bennünket végig, és az információs panelekkel is szerettünk volna kicsit eljátszani. Ezeket pedig úgy hoztuk létre, hogy maga az információs képi szöveges panel szintén egy gótikus formájú fatábla alakban legyen kihelyezve, és 13 nagyméretű 2 méterszer 80 centis óriási fatábla látható mind a két teremben, amelyet a látogatók saját maguk részfogantyúval nyithatnak ki. Tehát szerettük volna kialakítani úgy a tárlatot, hogy az fenntartható legyen, mert ugye ha vége a kiállításnak, nekünk vissza kell szolgáltatni a szakrális műtárgyakat a felekezeteknek, és így a 13 tábla, gótikus fatábla önmagában is egy kamerakiállítás keretében megállja a helyét, a posztamensekre helyezett 3D templommakettekkel együtt. Tehát így kettő az egybe gondolkodtunk.
0: Ha már említi, hogy a tárgyak azok valódiak, szóval sikerült ezt a munkát elvégezni és összegyűjteni, és most egy helyen láthatóak a Gömör-Kisonti Múzeumban, tehát ez akkor egészen biztosan egy különleges alkalom, de hogy a freskó részletek azok ilyen fototapiszériák, vagy nem is tudom milyennek a megnevezése, hogy ezek akkor gondolom ilyen kinagyított fényképek?
1: Vannak eredeti freskó töredékek, ezt említettem is, a süvétéről származó gótikus falfestmény töredékeknek a részletei, de a tapéták, amiről beszéltem, hogy nagy méretben találhatók a falon, ezek nyomtatott felületek. Igen, azt szerettük volna visszaadni azt a vizuális élményt, amivel a templom látogatás során találkozhatnak a hívek, látogatók. És külön szerettünk volna fókuszálni az egyes látogatócsoportokra. A gyerekek számára kialakítottunk egy gótikus útlevelet, ebben játékos feladványok, fogalmak, pecsétgyűjtés látható, vagy pedig, mivel tudjuk, hogy a Csetneki templom jelenleg felújítás alatt áll, ezért VR szemüveg segítségével a látogatók bejárhatják virtuálisan a Csetneki templomot. Rendelkezésre áll az egyik kiállító teremben az Elfeledett templomok című rövid dokumentumfilm, ez egy 25 perc, ami fokozza az élmény hatását, illetve ha valaki nagyon szeretné magát kipróbálni az építészet és az egyházi terminológiában, így a falakon a kiállító helységben random cédulákat helyeztünk el, különféle a fogalmakkal, mi az az empórium, mi az a legenda, az epitáfium, micsoda, mi a dicsfény, mandorla, és kipróbálhatják magukat a látogatók, hogy vajon ismerik-e ezeket a fogalmakat, vagy pedig sem.
0: Na, hát egy fogalmat hadd áruljunk el a hallgatóinknak. Nem tudom, mi az az empórium?
1: Hát az a karzat, az például a Rákosi templomnál jelenik meg, a festett, díszített karzat.
0: Ugye említette, hogy van ez a 3D-s szemüveg, ez a virtuális realitás szemüveg is, és én ugye most megnéztem a fotókat, említette ezt a szőnyeget is, hát ez nagyon monumentális. Mi lesz a, lehet, hogy ez egy buta kérdés, bocsánat, hogy mi lesz ezzel a szőnyeggel? Hát ez annyira egyrészt nagynak tűnik, és annyira ilyen jó ötletnek, hogy ezzel mit lehet még kezdeni majd?
1: Hát ez újrahasznosítható nem lesz sajnos, egyedül amit említettem is, úgy gondoltuk el a kiállítás tervezés során, hogy utaztathatóvá, vagy fenntarthatóvá az információs paneleket fogjuk tartani. Tehát a hatalmas, óriás, gótikus fa ablakok lesznek azok, amelyeket kamerakiállítás formájában tovább tudunk adni más múzeumoknak, vagy polgári társulásoknak, esetleg népszerűsítés céljából, mert igazán a kiállításnak magának is a célja az, hogy ezt a 12 templomot mi népszerűsítsük turizmus szempontjából, idegenforgalom szempontjából, köztudatba behozzuk az emberek számára a látogatottság növelése céljából, és legfőképpen pedig azért, mivel Gömör kiérdemelte ugye a felvidéki Toszkána címszót, rászolgáljon erre a hírnévre.
0: Ezt láttam, ezt a jelmondatot valóban a leírásban, hogy ez egy ilyen többé-kevésbé hivatalos jelmondattává váltotta a gömöri régiónak, vagy Besztercebánya megyének?
1: Igen, de több helyen is emlegetik Gömört így a felvidék Toszkánája, pont amiatt, mert ez a régió különösen gazdag középkori festményekben, gótikus emlékekben, és maga a kiállítás és találkozása hogy Európának és a középkornak, mert hogy egyrészt hogy összeköti a táját, az embereket, a közösséget, egyszerre szól a kiállítás, a tárgyi, a szakrális, a örökségről, de is az európai dimenzióról is, hiszen Szlovákiában egyedüliként viselik ezek a freskók a templomokkal együtt a European Heritage Label címet.
0: Továbbra is Kerényi Évával, a Gömör Kishonti Múzeum igazgatójával beszélgetünk, de ha már ennél tartunk, így könnyű, tudom, hogy könnyű túlzásokba esni, de hogy azért ez nem csak ilyen szlovákiai jelentőségű, ha jól tudom, hanem azért közép vagy európai jelentőségű.
1: Igen.
0: Ezek abszolút, a freskók is, amit úgy kevésbé tudatosítunk, azt hiszem.
1: Igen, és ez a kiállítás célja, amit említettem előbb, hogy helyre tegyük a dolgokat, beemeljük oda, ahová tartozik az egész tematika, mert itt nem csak egy gömöri helyi értékekről beszélünk, hanem európai, vagy mondhatnám bátrabban világméretű értékekről. És talán ezért is most elárulhatom a közönségnek, a hallgatóknak, hogy az év kiállítása 2026 jelöltje a gótikus út európai örökség című tárlat a Magyarországi Pulszki Társaság Magyar Múzeumi Egyesület jóvoltából. Minden esetre ez óriási megtiszteltetés és pozitív visszajelzés számunkra, hogy egy 18 fős múzeum és egy ilyen kisváros, mint Rimaszombat, ahol 23 ezer fő lakik, egyszerűen lehetőséget kapott az év kiállítása versenyre.
0: Gondolom nehéz választani, főleg úgy, hogy ezek szerint mindegyik templommal kapcsolatban áll, vagy mindegyik községgel, mindegyik egyházzal, de hogy van személyes kedvence a 12 templom között?
1: Hát a kisebb templomokat szeretem. Nagyon, nagyon tetszik például nagyon kis bájos a Rákosi templom. Ugye tavaly újították fel, és került helyre a templom fő ögyoltári barokk része, és további részei folyamatosan felújításra kerülnek. Számomra a Rákosi kis templom az egyik kedvenc, a másik pedig a Szent László legenda miatt a karaszkói templom. De ez csak az én személyes véleményem.
0: De hát arra is voltam kíváncsi. Hát így a beszélgetésünk végén akkor mondjuk el, hogyha valaki Rimaszombat környékén jár, illetve szerintem ezért megéri el is indulni Rimaszombat felé, hogy a Gótikus út Európai Örökség című kiállítás meddig tekinthető meg, és egészen pontosan hol van ez a kiállítás, hogyan található meg, esetleg az, hogy mely napokon tekinthető meg.
1: A szeptember 20-ig látogatható a kiállítás a Rimaszombati Gömör-Kishonti a múzeumban, és hétfő kivételében van minden nap 2 vasárnapig 10-től este 6-ig vagyunk nyitva. Úgyhogy szeretettel várjuk a látogatókat, és ha már eljönnek Rimaszombatba, a városhoz legközelebb a Rimai körúton található 4 kis templom, Rimabánya, Karaszkó, Kiite, és a negyedik Rimabrézó, ők azok. A Rimaszombattól egy 15-20 percre találhatók. Úgyhogy már csak ezért is megéri eljönni, hogy legalább egy kis szemelvényt lássanak a látogatók a templomokból is, és megtekinthetik magát a kiállítást is. Viszont a templomok most a nyári nyitvatartás szerint előre megbeszélt időpontokban látogathatók, tehát mindig jelezni kell az illetékes egy egyháznak, hogy szeretnék meglátogatni, tehát nem állandó nyitvatartása üzemelnek. Be kell jelentkezni előre.
0: Az előző percekben Kerény Évával, a Gömör-Kishonti Múzeum igazgatójával beszélgettünk, aki végig vezetett bennünket a gótikus úton, ezért hálás vagyok. Köszönöm, hogy itt volt velünk.
1: Nagyon szépen köszönöm.

A digitalizációs folyamatok átalakulása miatt egyre nagyobb hangsúly helyeződik az elektronikus pénzforgalomra. Mindezzel párhuzamosan, fokozatosan növekszik a digitális térben elkövetett pénzügyi visszaélések száma is. A kibertámadások, amelyek jellemzően a megtévesztésen és a pszichológiai manipuláción alapuló visszaélések, valamint az adathalászat különböző formái, főként az ügyfeleket célozzák, nem pedig az informatikai rendszereket. Ezért a piaci szolgáltatók technikai védelme mellett kiemelten fontos az ügyfelek pénzügyi tudatosságának erősítése is. Ezért döntöttünk úgy a kiberpajzs.hu oldalán együttműködve, hogy bemutatjuk a csalások típusait és a megelőzés lehetőségeit. Ma az adathalász banki e-mailekről fogunk beszélni. Ez az adathalász csalási forma olyan banki ügyfeleket célzó csaló szándékú e-mail, amely személyes, pénzügyi vagy biztonsági információi megosztására próbálja rávenni a címzettet. Ezek a levelek azonosnak tűnhetnek azokkal az üzenetekkel, amelyeket a létező bankok küldenek. A csalók lemásolják a valódi e-mailek logóit, kinézetét és stílusát, esetenként korábbi, hamis vagy valós levélváltások a részleteit is tartalmazzák. Általában sürgető hangvételűek, például büntetéssel fenyegetnek arra az esetre, ha valaki nem

biztonságos módon. Az online banki felületen vagy mobil applikációban kommunikálnak az ügyfeleikkel. Soha sem kérnek bizalmas adatokat ilyen formában. Továbbá ne kattintson az üzenetben lévő hivatkozásokra, és ne nyissa meg a mellékleteket, a webes bejelentkezések címeit inkább manuálisan gépelje be, vagy használja a hivatalos, esetleg a kedvencek közé mentett banki oldalt. Mindig legyen gyanakvó a mások által kezdeményezett olyan kapcsolatfelvételekkel szemben, amelyek során nem tud minden kétséget kizáróan megbizonyosodni a másik fél identitásáról. Különösen igaz ez az elektronikus kommunikációban, ne válaszoljon a gyanús e-mailekre. Vizsgálja meg alaposan az e-mailt, keressen furcsaságokat, következetlenségeket és értelmetlennek tűnő dolgokat. Például ilyen a furcsa nyelvezet, helyesírási hibák, sürgető hangnem, szokatlan formátumú csatolmány, zip és hasonlók. Keressen nehezen észrevehető különbségeket a feladó címében, a nulla például nagy O betűnek tűnhet. Vesse össze a küldő e-mail címét a bank korábbi üzeneteivel. Legyen különösen körültekintő a mobileszközök használatakor. Telefonon vagy táblagépen nehezebben lehet észrevenni az adathalász kísérleteket. Nem lehet a gyanús hivatkozások fölé vinni az egérmutatót, és a kisebb kijelző miatt nyilvánvaló hibákat is nehezebb beazonosítani. A gyanús e-maileket jelentse bankjának, minden vállalat szívesen veszi az ilyen típusú támadásokról szóló információkat. Ha kétségei vannak, hívja fel a bankját. Végezetül mindig tartsa naprakész állapotban szoftvereit, beleértve a böngészőt, a vírusírtó programokat és az operációs rendszerét.

0: 10 óra van. Nappali. Köteles Szabolcsal.
1: Szép délelőttöt és jó rádiózást kívánok. Köszöntöm azokat is, akik most csatlakoztak hozzánk. A következő órában Nagyidára látogatunk, ahol az Ilosvai Néptánc Együttes vendégei leszünk. Ezt követően színes híreinket hallhatják. Most azonban itt vannak a hírek Mezőszállási Márk tálalásában.
2: A Pátria Rádió hírei.
3: Holnap lejár a jelölt listák leadásának határideje. Újraindult a Kossuth Rádió. Napos, változóan felhős idő várható 24-29 fokos maximumokkal. Jönnek a részletek. Már csak egy napjuk maradt a jelölteknek arra, hogy leadják a jelölt listákat az októberi összevont szlovákiai önkormányzati választásokra. A határidő augusztus 25-e, kedd. A független jelölteknek pedig a választók támogató aláírásait is csatolniuk kell. A szükséges aláírások száma a település lakosságától függ. Pozsonyban és Kassán például a polgármester és képviselőjelölteknek legkevesebb 1000 aláírást kell összegyűjteniük, ugyancsak 1000 aláírás szükséges a megyei önkormányzatok elnöki posztjára pályázó független jelöltektől. Az összevont választásokat október 24-én tartják, és a választók csak az állandó lakhelyük szerinti településen szavazhatnak. Több mint másfél hónapos átmenet után ma hajnalban újraindult a Kossuth Rádió. Az első műsorok 4 óra 30 perckor a Rákóczi indulóval kezdődtek. Az MTVA teljes műsor és hírszerkesztési megújulást ígér új közéleti, külpolitikai és tényfeltáró műsorokkal, amelyek egy része podcastként is elérhető lesz. A csatorna vezetése szerint hiteles híreket és szakértő vendégeket szeretnének kínálni a hallgatóknak. Donald Trump amerikai elnök feleségével Melániával együtt indított el az IndyCar autóversenyt Washington központjában. A főváros az Egyesült Államok fennállásának 250. évfordulójához kapcsolódó ünnepségek részeként adott otthont a futamnak, amelynek útvonala a Pennsylvania Avenue-t és a Kongresszus épülete környékét is érinti. A versenyzők akár 320 km-es óránkénti sebességgel is haladhatnak. A rajt előtt amerikai katonai repülőgépek, köztük egy B-2-es bombázó és az Air Force One is átrepült a nézők felett. Andy Burnham, brit miniszterelnök ma Kijevbe utazik. Ez lesz júliusi hivatalba lépése óta az első külföldi útja. Az ukrán fővárosban az ukrán függetlenség kikiáltásának 35. évfordulóján tartják az úgynevezett hajlandók koalíciójának találkozóját. Burnham szerint Oroszországnak nem szabad kételkednie a brit kormány elszántságában, és London addig támogatja Ukrajnát, ami igazságos és tartós béke nem születik. A találkozón várhatóan Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke és Alexander Stubb finn elnök is részt vesz. Ukrán dróntámadás után kigyulladt az Ozon orosz internetes áruház egyik raktára Krasznodarban. Az orosz hatóságok szerint a drónok lezuhanó törmeléke lakóépületeket és egy gyermekközpontot is eltalált, két gyermek meghalt, további 7 pedig megsérült. Az Ozon más logisztikai központjait is támadás érte Dagesztánban, Adigeában és Stavropoli régióban. Az ukrán védelmi minisztérium szerint a raktárok elleni támadások az orosz logisztikát és gazdaságot próbálják gyengíteni. Most pedig rövid sporthírek következnek Zsigárdi Lászlótól.
4: Az élvonalbeli labdarúgó bajnokság és az NB1 vasárnapi eredményei: Zsilina Komárno 2-1, Trencsin Tanava 0-4, illetve Győr ZTE 3-0 és Kisvárda Debrecen 0-0. Az Európa bajnok Halász Bence a harmadik helyen végzett kalapácsvetésben a Hozsuvi Atlétikai Gyémánt Liga viadalon. A VB címvédő Lando Norris a McLaren brit pilótája nyerte a Forma 1-es holland nagydíjat.
2: Időjárás.
3: Változóan felhős időre számíthatunk, többnyire napos, illetve gyengén felhős lesz az ég, helyenként átmenetileg megnövekedhet a felhőzet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul, a szél többnyire gyenge lesz.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
3: Baleset történt a D1-es autópályán a Voderadi után Pozsony irányába. Két személy autó ütközött. A baleset és az útkarbantartók munkája miatt összesen mintegy 30 perces idővesztésre kell számítani, a Kaplan-Blatné felé vezető kerülő úton pedig 10-15 percet késhetnek az autósok. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
2: Zöld hullám. 0800 900 800. Reklám. Nyereményekkel teli nyár a Slovnaftnál. Regisztráljon a nyereményjátékra, tankoljon vagy vásároljon a Slovnaftnál, és használja a Slovnaft Move alkalmazást. Három fő nyeremény vár gazdára, egyenként 2500 euró értékű üzemanyagkártyák. Napi nyeremények is várnak, az Evo Plus tankolók pedig a heti sorsolásban is részt vesznek. ray.slovnaftmove.sk.
5: Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: Az Ilosvai Sejmes Péter Néptánc Együttes szombaton ünnepelte fennállásának 75. évfordulóját. Mi is ellátogattunk Nagyidára, és a műsor után a szervezőket és a nézőket kérdeztük, leginkább azt próbáltuk megfejteni, mi az Ilosvai sikerének titka.
1: Hát nem tudom, a hagyományőrzés, meg a összetartozás.
2: Fiatal táncos, ha megkérdezhetek. Milyen volt föllépni?
3: Jó.
2: De milyen ruhád volt?
3: Pergős.
4: Varga Csaba vagyok. Én a Hatacári együttesnek, vagy végül is a Ilosvainból a Hatacári csoportnak vagyok a kedves feleségemmel a vezetője. Ez a csoport ez úgy alakult, hogy egy pár szülő érdeklődést mutatott a tánc iránt, hogy megtanulnák egy kis alapokat bizonyos tájegységekből is, amikor az Ilosvai házban valamilyen táncházak vannak, hogy fel tudjanak állni és be tudjanak állni a táncokba táncolni. Így alakult ez a kis közösség. Egyszer egy héten járunk össze táncolni, alap lépéseket tanultunk, de most már tájegységeket is tanulunk, és nagyon sok energia, és nagyon hálás csak a tagok, akik végül is ide járnak.
2: Akkor az idősebb korosztály, ugye középgeneráció?
4: Hát végül is szülők is, nem gyerekek, de szülők, középkorosztály, idősebbek is jönnek, olyanok is jönnek, akik például a hagyományőrzőkben táncolnak, de akarnak pluszban még egy pár lépést megtanulni, úgyhogy ők is csatlakoznak, úgyhogy hetente olyan 20-an, néha többen is összejövünk, és együtt táncolunk.
2: És mi az Ilosvai titka? Ugye 75 éves az Ilosvai Néptánc Együttes, nemrég volt vége ennek az ünnepi műsornak, és ezt próbálom meg kideríteni.
4: Hát az Ilosvai titka végül is ez a közösségi erő, ami itt van köztünk, és ráadásul még az is, hogy sokan vagyunk olyan tagok, akik már régóta lehet mondani, hogy gyerekkorunktól zagély vagyunk az Ilosvainak, és végül is ez tart össze minket, hogy egy csapat vagyunk, gyermekkorunktól lehet mondani, ismerjük egymást, és ez a motorja az Ilosvai családnak. Akik jönnek fiatalok is, azok szintén ezt a közösségi erőt élik itt meg, és ezért is maradnak itt, mert végül is nagyon összetartó csapatról van szó, bármelyik generációt nézünk.
2: És nem meglepő, hogy 75 éves az Ilosvai?
4: Meglepő, hiszen még én sem éltem még 75 évet, de viszont az életem jó részét már itt az Ilosvaival töltöttem. És,
2: vagy 40-et? Biztos?
4: És biztos, és ismerem a generációkat is, akik előttünk voltak, végül is szüleink is táncoltak, ők is részesei voltak az Ilosvainak, és ezek a generációk adtak nekünk is példát arra, az előttünk levők, hogy ezt tovább folytassuk, és ezt tovább vigyük.
2: Hogy létezik az, hogy pont egy ilyen kis, viszonylag kis faluhoz kötődik egy ilyen sikertörténet? Hát mondhatjuk azt, hogy itt távols közel az egyik legjelentősebb táncegyüttes székel itt Nagyidán.
4: Hát az Ilosvai központja végül is Nagyidán van, de viszont lehet mondani, hogy az egész régió magyarságát az Ilosvai felöleli, úgyhogy nagyon sokan járnak a fiatalok a különböző falvakból, innen a környékről, ugyanúgy Kassáról, úgyhogy lehet mondani, hogy a központ az a Nagyidán van, de viszont az egész régióból járnak ide tagok táncolni.
2: Mi az, amivel most a Hatacárival foglalkoztuk?
4: A Hatacáriban most dialektusokat veszünk, két alaptáncot, egy felvidékit és egy erdélyit. Nagyon nagy igény volt arra, hogy megtanuljunk egy kicsit mezőségizni, megtanuljuk a tagokat egy kicsit mezőségit is táncolni, úgyhogy azzal foglalkozunk, és a felvidéki táncok közül pedig a magyar bőjtbe fogtunk bele. De viszont ezen kívül, úgyhogy mindig jobban mennek ezek a táncok, a lépések, mindig belecsempészünk egy kis más tájegységet is, például már a gömörvél is foglalkoztunk, székit is tanultunk már, széki táncokat, úgyhogy próbálunk minél több tájegységet bemutatni, legalább az alapokat, hogy az alapokat ezek a tagok megtanulják, és tényleg amikor táncházak vannak, amikor elkezd muzsikálni a zenekar, ne féljenek felállni és ne féljenek táncolni. És az a meggyőződésünk, és ez ilyen visszajelzés is van, és végül is ezt megéljük, hogy ha ezek a tagok beállnak táncolni, amikor húz a zenekar, rengeteg energiát kapnak, és még annál szívesebben is, annál nagyobb kedve jönnek a legközelebbi próbákra.
2: Te, mint volt táncos, nem irigykedsz, amikor látod, hogy a fiatalabbak egy nagy fesztiválra mennek, és te már abból kimaradsz?
4: Persze, hogy megfordul a fejembe, hogy milyen jó lenne még visszamenni az időbe, és ugyanezt átélni, amit ők is átéltek, vagy is átélnek, de úgy veszem, hogy az már utánunk van, végül is mi is rengeteg sok helyen voltunk, rengeteg sok fesztiválon megfordultunk, nagyon sok és nagyon szép élményt élhetünk át, úgyhogy tovább folytassuk mi is, ugyanúgy az Aszuba is, mert még ott mindig táncolunk, az Aszu végül is az a idősebb táncosok, már nem aktív táncosoknak ilyen csoportja, és ott is koreográfiákat tanulunk, különböző felépésekre járunk, úgyhogy az kitölti azt az igényünket, hogy tényleg még színpadra álljunk, és még viseletbe be tudjuk mutatni azt, amit tudunk.
2: Hát életed legnagyobb ilosvai sztoria, ami elmondható?
4: Nagyon sok van, úgyhogy nagyon nehéz így konkrétan egyre vagy kettőre visszaemlékezni, visszagondolni, de szerintem azok voltak legnagyobb élmények számomra, amikor még kezdő táncosként eljutottunk például Budapestre a táncszász találkozóra, vagy Csangó Fesztiválon vehettünk részt Jászberénybe, és ott láthattuk még ezeket az idős adatkezelőket, a táncosokat táncolni. Ez óriási nagy élmény volt, és ez tényleg olyan loketet adott, hogyha egy öreg bácsi és egy néni ennyire nagy, ennyi energiával és ilyen kedvel tud táncolni, akkor ez követendő példa számunkra is.
3: Nevem Szabó Miklós, ilosvai titka. Szerintem az a közös baráti szeretet, amivel egymást erősítjük, és egymást támogatjuk.
2: Legjobb ilosvai történet.
3: Összes fellépésünk, az összes kis ünnepünk, fesztiválunk, amiket szervezünk, ez mind különleges, és mindennek megvan a saját maga kis varázsa.
5: Mohanyánszki József, Buzita község polgármestere. Szerintem az ilosvainak ez a nagyon nagy titka, az a szeretet, az összetartás és a nép művészethez való pozitív hozzáállás.
6: Cehelszká Zsuzsanna vagyok. Az ilosvai titka szerintem az összetartás, a szeretet és az elhivatottság. És minden mellett még az, hogy mindig arra törekszenek, hogy csak tiszta forrásból, és ezt mindig meg tudják újítani. Azzal együtt, hogy modern formában, mégis tiszta forrásból.
2: És mi a néptánc titka? Mert ha jól tudom, akkor Zsuzsa ezzel foglalkozik reggeltől estig.
6: Néptánc titka. Ezt leegyszerűsíteném arra, hogy mi a tánc titka. A tánc titka, a tánc lényege szerintem egy ilyen szívből jövő, örömteli mozgás. Ha nem az, akkor rossz.
2: Most már ilyen szabad téren, ilyen eszemiszom, dínom, dánom van. Melyik a legjobb hús, melyik a legjobb sütemény?
6: A bivaj. Sütit nem ettem, hús elég. Nagyon fincsi. Bio bivaj.
7: Demka András vagyok. Hogy mi az ilosvainak a titka? A titka mindenképpen szerintem, tehát a közösségbe van, tehát ha visszapörgetem az idő kerekét, és ugye 75. április 21-én lettem az ilosvainak a tagja, először akkor jegyezték be ebbe a ominózus füzetbe a nevemet, és egy nagyon jó csapat, nagyon jó kollektíva volt akkor, és szerintem később is, tehát ez fogott meg engemet annak idején. Igaz, hogy én egy futballmeccsről, egy edzésről tértem be a kultúrházba, és 17 évesen ugye megtetszett a műfaj és a hölgyek, meg az egész millió, és akkor aztán végül is ott ragadtam, és csak ezt tudom hangsúlyozni, a kollektív, az építkezés, a közösségnek az építkezése, és hát minden kornak ugye megvolt a maga fontossága. 51-ről beszélünk. Az én édesanyám valamikor ott a 50-es évek elején, tehát már táncolt, én odahaza szembesültem a fényképekkel, és akkor hát innen datáljuk ezt a 75-öt, és akkor olyan 74-ben a Snyír Feri jött, és azt lehet mondani, hogy azokat az alapokat egy kicsit helyre igazította, és ezekre az alapokra elkezdtünk mi annak idején építkezni, és elég szépen ez folyamatosan működött, egészen azt hiszem, tehát 83-ig. 83-ban volt egy törés, elmentünk Terebesre, akkor még voltak ilyen kategorizációk, tehát az egyes csoportokat kategóriába osztották, az szerint, hogy milyen minőséget képviseltek, és az szerint lehetett talán a fellépésért valamit kérni is, tehát anyagi akat, és aztán jött egy ilyen krízis, 86-ban Feri átadta nekem a stafétabotot, és akkor nem volt megoldva a zenekar, meg kellett oldani a zenekart, meg kellett oldani a koreográfust, kezdetben Richtarcsik Misi jött egy dunántúli tánccal, és aztán jött 87-ben Péter Zsolt, Horkai Tündével együtt, és azt lehet mondani, hogy ők állították ezt a csoportot megfelelő vágányra, mert addig azt lehet mondani, hogy csak koreográfiakat úgymond táncoltunk, és tehát megismerkedtünk az autentikus néptáncolási móddal, és hát ezt folytattam is, és ott tart most a csoport, ahol tart. Kupec Mihályról van szó természetesen, aki engemet, tehát ottan 93-ban váltott. Nálam úgy volt, hogy én voltam úgymond a szervezővezető, Péter Zsolt és Rita volt a művészeti vezetők, és akkor jött a Misi 93-ban, tehát átadtam neki, akkor én úgy éreztem, hogy én nem tudok ennek a csoportnak már többet adni, és azt hiszem, hogy jól tettem, és jókor tettem, és a Misi átvette, és hát ez, amit ők létrehozták, tehát az ő vezetése alatt, és a többiekkel együtt, az egy csodálatos dolog, egy követendő példa, és talán Szlovákiában több ilyen népművészeti centrum nem létezik. Egyenlőre legyen több.
2: Te nagyidai születésű vagy, szóval te itt nőttél fel, és ezért biztos még egy plusz, egy ilyen büszkeség is lehet az emberben, hogy ez a te falut volt erre képes, hogy a te faludban egy együttes.
7: Igen, az én falumban, én a mai napig is, tehát hiába elmentem 20 évvel ezelőtt, hogy Szepsiben lakom fizikailag, ott hajtom le a fejemet, de én tehát az állandó lakhelyem az itt nagyidal megmaradt, ehhez valahogy úgy ragaszkodtam is mindig, és igenis, tehát büszke vagyok, és hát ugye sajna, hogy nincsen magyar iskolánk, nincsen magyar óvodánk, de hát a Misi létrehozott itt egy ilosvai bázist, ahol a gyerekek anyanyelvükön, az anyanyelvüket gyakorolják, nem helyettesítheti az óvodát és az iskolát, de hát mégis, tehát sokkal több, mint semmi.
2: A legemlékezetesebb ilosvais történeted?
7: A legek azok több van, de hát végül is, ha egyet a sok közül említhetek, akkor az 1981-ben történt a Zselizi Népművészeti Fesztiválon, ahol is azt lehet mondani, hogy a fődíjat az ilosvai vitt el, ez mindenképpen tehát egy emlékezetes dolog, és hát emlékezetes dolog volt, ahogy említettem, hogy a krízis után, ahogy jött a Péter Zsolti, tehát 87-ben, és már 88-ban ott voltunk megint Zselízen az Országos Népművészeti Fesztiválon. Ha jól emlékszem, akkor ott a második díjat nyertünk, ez 88, és 90-ben már megint, tehát első díjat szereztünk, tehát ezek voltak azok az emlékezetes időpontok, momentumok, amikre szívesen visszaemlékszem.
2: Gondolom a buszozások is egy ilyen maradandó élményt jelentenek, a végtelen buszozások.
7: De hát el kell mondani, hogy buszozáskor az ember nem kifelé tekint, nem a táját nézi, nem az utat nézi, mert ha ismét, tehát úgymond autóba kell ülni, volán megülni, akkor meg kell nézni a térképet, hogy merre is jártunk mi anno, annak idején. Lassabban közlekedtünk, de azért mindig, tehát voltak a halier, úgymond a megállóink, amik útba estek, és ahol meg szoktunk állni, és akkor...
2: Gyorsan repült az idő, maradjunk ennyi.
7: Gyorsan repült, igen. Meg hát beszélgettünk, szórakoztunk, jól éreztük magunkat, de a fiatalságunk köt az ilosvaihoz. Én rengeteg időt eltöltöttem a kultúrházban, ugye most használhatatlan, de hát már újítják fel, és én nekem az volt az elképzelésem, hogy én majd ott leszek kiterítve, tehát nem a halottas házban, mert én nekem a kultúrház az tényleg a második otthonom volt, és örülök, hogy most már kívülről már jól néz ki, és bent is alakul, úgyhogy talán majd ez is nem sokára használható lesz, bár olyan nagy szükség nincs rá, mert hát felépült ez a centrum, és itt ez még mindig, ahogy látjuk, bővül, és minden lehetőség megvan arra, hogy próbáljanak, és előadást is tartsanak.
2: Viszketette a talpad, ahogy a mai fellépést nézted?
7: Az mindig bennem van, lehet, hogy nem éppen a talpam, de mozog a lábam, mozog az egész testem, mert hát egyszerűen ezt így szoktam meg. Így szoktam meg, és azt hiszem, hogy itt szerettem meg az úgymond ezt az előadói státuszt is, itt szerettem meg a színpadot, itt tanultam meg a színpadon úgymond viselkedni, megjelenni a színpadon, valamit elmondani, ha éppen kellett, és a mai napig is, tehát szívesen teszem, mert jól érzem magam a színpadon, még ha mindig előtte nagy izgalommal is jár, de ott, amikor ott van az ember a mikrofon előtt, akkor ott nincs mese, ottan előadni kell.
8: Igen, Molnár László, megyei képviselő, az akarat és a tehetség. Én máma megmondtam, hogy volt egy álom, és azokat becsültem, nem akik álmodnak, akik az álmok megvalósítják. És ez itt egy élő példa rá, hogy volt egy álom, megálmodtak valamit, és megvalósították.
2: És milyen volt a saját gyermekeket látni most a színpadon az előbb az ünnepi műsorban?
8: Mindig nagyobbak, annál jobban táncolnak, szeretik, barátságokat fűznek egymással, közszomszéd falukból is, másonnal is. Egyszerűen ők érték tenep, hogy ide kárnak jönni. Gyönyörű volt, büszkék voltunk rájuk, anyukájuk jobb, én nem táncolok, mint apuka, de anyuka táncol sok éven át, még mindig táncol az asszúba, hát ő majd otthon őket korrigálja.
1: Gergely pap Adrianna, nyilván az a titkuk, hogy szeretettel és odaadással veszik körül azokat, akik itt megjelennek az ilosvai házban, és szívvel, lélekkel csinálják ezt a munkát. Nem kirekesztőek, hanem befogadóak, és ez látszik ezen a 75 éven is, és a produkción is, amit itt bemutattak ma.
9: Kis Albert, sok jó ember egy csapatban, és ami a lényeg, Misi és Andrea, aki összetart minket.
2: Te vezeted a ilosvai aszú néptánc együttest, ugye ezek az idősebb táncosok, remélem jól fogalmazok, hogy titeket mi köt össze? Miért jó még, nem tudom, 40-50-60 pluszosan is eljönni és táncolni, mikor lehetne otthon tévét nézni?
9: Hát azért is, mert hát tulajdonképpen a fél életünket leéltük az ilosvaiba, rengeteget jártunk fellépni, rengeteget voltunk együtt, és hiányzott nekünk ez a baráti társaság, és emiatt aztán megalapítottuk az ilosvai asszút, hogy továbbra is tudjuk folytatni azt a munkát, amit csináltuk. Már nem tudtuk úgy folytatni olyan kondival, meg olyan erővel, mint amikor az ilosvaiba, és azért összeálltunk a régi táncosok, sokan összeházasodtak a csoporton belül, és hát úgy összejárunk mostan is, akkor táncolgatunk, felépésekre járunk, versenyekre járunk, úgyhogy így.
2: Jártok versenyekre?
9: Persze.
2: De ezek milyen versenyek?
9: De voltunk jazikom tánca, és aztán voltunk a döntő, lent volt Komáromban, a táncforum rendezte ezt a versenyt, és akkor hát ott is egész jó eredményt értünk el, nívódiások vagyunk, úgyhogy.
2: 35 év táncolás után még az ember újra neki tud kezdeni egy mezőséginek, hogy nincs már teljesen elege belőle, meg elmutogatni a többieknek?
9: Hát a táncból nem lehet az embernek soha elege. Itt most már csak az a lényeg, hogy kondiba bírja. Van úgy, hogy hazamegyünk a próbáról, össze vagyunk törve, de az úgy feltölt minket, energiát ad a további működéshez, az élethez sokat ad nekünk, hogy nem otthon ülünk és akkor nézzük a tévét, hanem mind egyfolytában társaságban vagyunk. Hát bármikor jövünk ide a házba, igaz, hogy egyszer van hetente próbánk, de azon kívül rengeteg akciók vannak, és akkor jövünk ide, itt vagyunk a házba, bulizunk is, énekelünk is, bármit, ami jól esik nekünk.
2: Legemlékezetesebb ilosvai is fellépésed.
9: Sok helyen voltunk, de ami úgy nagyon úgy megfogott engem, kimentünk Franciaországba, konkrétan Bretagne-ba, és az a rész, az a bretagne-i fellépés, ott voltunk háromszor, és mind a háromszor nagyon jól éreztük ott magunkat, és ez egy kimondottan jó turné volt, mert tulajdonképpen össze voltunk a buszba, a csoporttal, az emberek össze be voltunk zárva 3 napig a buszba, mert 3 napig utaztunk oda, 3 napig vissza, és össze voltunk zárva, és ott történtek ezek a nagy összekovácsolások, hogy az emberek aztán úgy komolyan, hogy hiányoztunk egymásnak, és hát azért is mostan a mai napig is együtt vagyunk, és együtt táncolunk. Nem bírjuk abba hagyni.
0: Az előző percekben az ilosvai Sejmes Péter Néptánc Együttes ünnepi műsora után készült összeállításunkat hallhatták. A zene után is maradunk Nagyidán, és folytatjuk a témát.

0: következő percekben Kupec Mihállyal, a nagyidai Ilosvai Selymes Péter Néptánc Együttes művészeti vezetőjével beszélgetünk. Az interjút az együttes szombati ünnepi műsor folyama után rögzítettük. Nemrég ért véget az Ilosvai Néptánc Együttes 75. évfordulójára rendezett műsor. Milyen érzés ez az aktuális vezető közül az egyiknek ezt így megélnie és végigcsinálnia? Most már így fújni kettőt, hármat és nézni, hogy az emberek itt ülnek, eszegetnek, iszogatnak. Már így leesett a teher, vagy még úgy benne van az emberben a feszültség?
1: A műsor igaz, hogy véget ért, de még nem ért véget a rendezvény, mert pont azt tűztük ki célul, hogy ma a gála műsor ne egy két órás műsor legyen, hanem az utánpótlás csapatainkat mutassuk be, és mutassuk meg a jövőt, hogy a 75 éves együttesnek még van jövője, és ezt kívánom mindenkinek, hogy egyszerűen legyen mindenkinek jövője, mert ez a fontos, hogy legyen utánpótlás. És hát fújni, meg szusszani nincs idő, mert megy tovább a munka, megy tovább az élet, mert most kezdődik a táncház, ahol a gyerekek ugyanúgy nagy vehemenciával majd beállnak, remélem. Pont azt találtuk ki, hogy csak azért, hogy ők táncolnak, és akkor minden több helyszínen van egy ilyen tévé monitor, ahol meg tudják nézni a kedves közönség a régi műsorainkat, ahol már olyan táncosok is léptek fel, akik most itt nincsenek. Igenis, nem az a cél, hogy most egy jubileumi rendezvényen táncoljunk két órát, hanem az, hogy inkább beszélgessünk, találkozunk és emlékezzünk, és építsük a jövőt.
0: Hát ilyen nagyon nehéz volt téged itt kiszabadítani a gratulálók hadából, hogy ilyenkor mit mondanak az embernek? Velegetik a vállát, régi emlékeket idéznek föl?
1: Nem is az, hogy a régi emlékek meg veregedik a válladat, tudod, ez nem arról szól. Ez arról szól, hogy egyszerűen a közösségnek az ereje, és akkor mindenki érzi a fontosságát, és azt veszem észre most már így a 21. század elején, hogy a közösségnek van egy óriási ereje, amiben vagy benne vagy, vagy nem vagy benne. És ha benne vagy, akkor nincs miről beszélni, át tud érezni. Amikor nem vagy benne, akkor benne szeretnél lenni, és azok, akik mondják, és jönnek, akik nincsenek benne a közösségben, mert ugye sajnos ez a mai világ ilyen, akkor érzi, hogy valami plusz van itt, és nem tudja, hogy mi. És ez a plusz, ezt át kell élni, egy közösségbe kell élni, igen, van bizonyos áldozat, de viszont az áldozatnak van egy plusz hozadéka. És hogy ezt te tudod ötvözni, akkor meg királyság, mert akkor megtalálod az életed értelmét.
0: Hát most gyors fejszámolásban, hát több mint 30 éve vagy az Ilosvaiban benne, egészen biztos, hogy ilyen vezető pozícióban is szerintem már több mint 30 éve vagy, és ez a 75-ből elég sok, hát már lehet, hogy több mint a felét majdnem te csináltad végig.
1: Ezt nem mondanám, hogy én, mert nincs olyan, hogy én. Amit mondtam az imént, hogy egy közösség, és akkor többen vagyunk, és azért is hívtam fel az színpadra az Ilosvai Aszónak a vezetőjét, a Hacacárinak a vezetőjét, mert ezek az emberek, ezekkel együtt kezdtük 10 éves korunkba, és akkor még mindig itt vannak, és mindig segítenek, és mindig csinálják, és akkor tényleg, hogyha bármilyen gond van, akkor hívok, jönnek, nem is kell hívni, egyszerűen jönnek, és akkor megcsináljuk, megoldjuk a problémát. De egyszerűen itt nem arról van szó, hogy most, nem tudom, érted-e, egyszerűen ez most egy misztérium történt itt, szerintem, úgy érzem, de ezt többen is mondják, és nem csak én érzem, és ez a jó az egészbe, hogy végre megért egy együttes olyan szintre, hogy most igen, van, nem a szint, most ne a táncos szint, vagy nem tudom milyen szintre gondolj, hanem arra a szintre, hogy most egy közösséget tudunk megtartani. És a közösség az Ilosvai Ház. Az Ilosvai Háznak van egy milliója, amit többen éreznek, észlelnek, és ez egy plusz erő, de viszont plusz feladat. A lényeg, hogy jól érezzük magunkat, együtt vagyunk, jó az idő, és a lényeg az, hogy magyarul tudunk beszélgetni Felvidéken.
0: Ez az udvar, hogy végignézzünk, hát ezt rádióban nehéz leírni, ez egy nagy udvar, egy nagy pajta színpaddal, és ezen kívül még épületekkel is. Hallottam, hogy ez a kocsma épület a legújabb?
1: A csűr, a színpad, ahol táncoltunk, ahol volt a műsor, az a csűr. És most ez a pajta. Ez a pajta, ez azért jött létre, hogy sokszor van itt ilyen gyerektáborok, meg mindenféle rendezvények, és a gyerekeknek, amikor mindig sátrat kell építeni, jön a szél, vagy valami süt a nap, nem jó, blabla, csináltunk egy ilyen pajtát. Igen, most ebben mai napon egy söntés van benne, de ez bármikor módosulhat.
0: Amikor gyerekek lesznek, nem lesz söntés.
1: De akkor is lesz, csak akkor kofola lesz csapolva benne, nem csak szóda.
0: De hogy így végignézni, azért gondolom jó érzés, ezért dolgoztatok évtizedek óta, hogy itt az emberek itt üljenek, gondolom beszélgessenek. Nem tudom, milyen gyakran van ilyen, de gondolom azért ez a 75. évforduló, ez azért egy kivételesebb alkalom.
1: Nem. Az Ilosvai Fesztivál minden éven van, plusz van a Hepai, plusz van a Kabóca Fest, és akkor többször ugyanezt látom, érzem. Egyszerűen, amikor a kastélyban volt a rendezvény, gyönyörű, szép amfiteáter van itt, a kastély egy gyönyörű hely, de amikor nem tudsz nyugodtan otthagyni a borodat az asztalon, és elmenni a mosdóba, és visszavesz, hogy ott van még a borod, akkor ezt ott nem tudtuk megélni. Ott nem tudsz közösséget építeni, és azért hoztuk létre, azért a feleségem Andrea mondta, hogy vegyünk egy ingatlant a faluba, bárhol, és akkor ebből próbálunk létrehozni valamit. És hál' Istennek, hogy létrejött ez a valami. És most oké, nem egyszerű föntartani, meg kell a segítség, meg kell a támogatás, meg a jó indulat, de úgy érzem, hogy hál' Istennek vannak. A szülők is látják, hogy a gyerekek is józik magukat, látják, hogy az élet nem csak a tévében, meg a monitoron, meg a mobilban van, hanem van rendesen is, és át kell élni. Ahhoz, hogy te észleld, átéld, az kell, hogy érezd.
0: De hogy ha 75 év, hát 7 és fél nagy élményed az Ilosvaival.
1: Nehéz kérdés. Egyszerűen a legnagyobb élménye az, amikor egy születésnapi buliba az ilosvaiakkal együtt tudunk ünnepelni, együtt tudjuk örülni. Ez egy nagyon-nagyon nagy élmény. Vagy amikor most elmenjünk, például voltunk Dél-Amerikában, és akkor az legyen egy élmény. Hát igen, az is egy élmény, de sokkal fontosabb élmény az, amikor például a kisilosvai meg az apróilosvai együtt lucanapkor dörzsöljük a fokhagymát bele a pirítós kenyérbe, amikor megcsüssük a kemencénél a kenyeret. És akkor ez sokkal nagyobb élmény, mint hogy például elmész nem tudom hova a világ végére. Nyilván az is fontos, nagyon az is szép, meg jó, de azt hiszem, hogy ez most is, hogyha hetet ebből kéne választanom, akkor azt mondom neked, hogy az Ilosvai Fesztivál, amikor együtt vagyunk, és élvezünk, és bulizunk, és másnap, amikor össze kell pakolni, és itt van mindenki, és akkor pakoljuk össze a bulit, az egy nagy élmény. Aztán, amikor van a próba utáni fáradtság, és akkor leülsz, és akkor átgondolod, és akkor olyan érzelmek jönnek, az a kettő. A három, az amikor az jön fel az új generáció, az ilosvai, a kis ilosvaiba jön fel a nagyba, és akkor látod, hogy az energiát, az akaratot benne, az a négy. Az öt, meg amikor ilyen rendezvény, mint most, olyan emberek jönnek, és azt mondják, hogy fú, milyen jó, hogy megcsináltad, akik azelőtt azt mondták, hogy hát nem biztos, feltette kérdés. A hat, meg az, amikor együttesek jönnek minket felköszönteni ilyen helyre, és azt mondják, hogy jó nekik is itt lenni, és a hét, amikor meghívsz egy zenekart, vagy bárkit ide, és akkor azt mondja, hogy itt pluszt kell adni, mert érzi, hogy itt többet kell adni. És akkor ez az egész, megint csak a nyolc, az arra késztet téged, hogy még igenis van értelme, hogy dolgozunk, csináljuk, és menjünk előre, és élvezzük a magyarságunkat, és nem csak élvezzük, hanem használjuk is, és használjuk is ki. És példát kell mutatni mindig ahhoz, hogy legyen követőd. Mert a pásztor mindig elől megy, és a nyár jön utána. Nem én mondtam, ezt Berec mondta annak idején, és nagyon-nagyon-nagyon igaza van ezzel.
0: Mindez még annak a fényében, hogy azért Nagy Idán tulajdonképpen egy nehezített pályán kellett ezt véghez vinni. Ez egy viszonylag kis település, már nincs magyar iskola, asszimiláció van, és mégis.
1: Igen, nem egyszerű, de Batya kiküldte a diákját, hogy menjen Afrikába, hogy mert cipőgyárat szeretne építeni, és akkor azt mondja, hogy visszaírt neki, hogy gond van, hogy itt senki nem jár cipőbe. Az nem gond, az jó. És akkor most mi, ugye itt Nagy Ide egy erős magyarság volt, mindig egy legerősebb magyar iskola volt, óriási magyar közösség, hát megyeház, kastély, stb. Minden van. És vissza 8% magyarságra. És pont ez a lényeg, hogy itt tudsz mutatni azt, hogy igen, az értékeinkkel, a magyar kultúrával egy olyan értéket tudsz képviselni, ami szerintem példaértékű. Módszertan is ki van találva, mert hál' Istennek Magyarországon ezt kitalálták, mi már csak ezt ötvözzük, és akkor ebből csak az nem profitál, aki már nem akar.
0: Voltak itt az Ilosvainak a korábbi vezetői is, hogy beszélgettél velük most is, hogy mondtak-e neked valami érdekeset?
1: Mi, hogy 33 éve vezetjük Andrea az együttest, és pont az a lényeg, hogy megtiszteljük őket ennyi év után is. És azt hiszem, hogy az most az mindegynek mondom azt, hogy most ki, mi, hogy, merre vezette az együttest, de akkor is vezette. És valamilyen irányba vitte, valamilyen oka volt ahhoz, hogy miért így csinálta, miért úgy csinálta. És itt vannak, és megköszönjük nekik, hogy vannak. Most, ma nem mondtak semmit, de 15 évvel ezelőtt mondtak, hogy fúj, erre vigyázz, arra vigyázz, amara vigyázz, stb. Próbáltam magamnak tartani, de igenis elindultunk egy olyan irányba, ahol meló van, és a meló az meg a Jóisten segít, akkor meg nincs gond.
0: Ugye a klasszikus kérdés, hogy 75 év mögöttetek, mi az, ami előttetek áll? Mi az, ami a Ilosvai Néptánc Együttes előtt áll?
1: Hát 75 év nem mögöttem van, mert én csak 54 éves vagyok, de tényleg az a lényeg, hogy az együttes, oké, ez csak egy szimbólum, hogy most 75 éves, ez tök jól hangzik. Mi van előttünk? Az, hogy itt van, most máma fellépeket az apró, meg a kislósvai, szerintem elég jól teljesítettek, és pont az volt nekik is a feladatuk, rájöttek, hogy ők lesznek a főműsor. Tudod? És akkor, amikor ráteszel a tehet a gyerekre, vagy az új generációra, akkor a teher alatt nő a pálma. És akkor hát látod a műsort, jó, azt nyilván rádió nem tudjuk elmondani, de a gyerekek óriásit teljesítettek, mikor rádöbbentek arra, hogy nem az Ilosvaisok nem fognak táncolni, csak ők fognak táncolni, és akkor azt hiszem, hogy a háznak a milliója az, hogy igen, itt kell hordani a faszenet, kell hordani a lócát, kell hordani ezt, plusz próbára kerülni, plusz ezt kell csinálni, plusz, szóval nagyon-nagyon-nagyon-nagyon feladat van, és ez megerősíti a gyereknek a szellemiségét, a fizikumát, az értelmét, és szerintem ezáltal, aki ide rejtje, nem csak az Ilosvaiba, hanem bármelyik magyar csoportba gyerekét, akkor egy tartást kap.
0: Igazi szakember ilyenkor azért szúrós szemmel is tudja nézni a produkciót. A gyerekek milyenek voltak?
1: Hát a szúrós szem az fesztiválon van, vagy versenyen. Ez jubileum. Itt figyelj, nincs szúrós szem, mert mindenki boldog. Akkor ezt kell tudatosítani, hogy nem tökéletes senki, csak a Jóisten.
0: Szóval elégedettség van.
1: De természetesen boldogok vagyunk, 75 évesek vagyunk, 54 évesen, de ez tök szuper, és a kicsi 7-8 éves gyerekek is 75 évesek. Szóval ők is megélik azt, hogy milyen 75 évesnek lenni.
0: Az előző percekben Kupec Mihállyal, a nagyidai Ilosvai Sejmes Péter Néptánc Együttes művészeti vezetőjével beszélgettünk.

0: Magyar kutató fedezett fel új csigafajt egy természetfotó alapján. Harry Potter rajongók miatt kellett módosítani egy 430 millió fontos energiaberuházást. Egyre forróbb, a Hawaii-szigetek alatt rejtőző vulkáni forrópont. Színes híreink következnek Gazsik Viktóriától.
1: Egy amatőr természetmegfigyelő fényképe alapján azonosítottak egy eddig ismeretlen csigafajt Kelet-Kínában. A különös állatra Pál Gergely Barna, a Hunren Agrártudományi Kutatóközpont kutatója figyelt fel az iNaturalist természetmegfigyelő oldalon, ahol a felhasználók saját fotóikat osztják meg, és próbálják azonosítani a rajtuk látható fajokat. A kutató mintegy egy éve rendszeresen böngészi a csigákról készült felvételeket, hogy esetleg tudományosan még nem ismert fajra bukkanjon. A különleges példát egy Csöcsiang tartományban élő amatőr csigagyűjtő Wang Zhanwen fotózta le. Pál Gergely Barna hamarosan felismerte, hogy új fajról lehet szó, ezért felvette a kapcsolatot a fotó készítőjével, és közösen elkészítették az állat tudományos leírását. Az új fajt Cichradiscus pampanaea névre keresztelték, a kínai gyűjtő felesége után. A csiga fiatal példányainak különleges, lapított szőrei vannak, legfontosabb megkülönböztető bélyege azonban a csigaház belső szerkezetében található. Ezt pusztán fénykép alapján nem lehetett volna megállapítani. A pontos azonosításhoz a héjat is meg kellett vizsgálni. Harry Potter rajongók tiltakozása miatt módosították egy brit-ír tenger alatti villamos energiakábel nyomvonalát, mert az eredeti tervek szerint a vezeték áthaladt volna Dobby, a történet házi manójának sírhelyén. A Greenlink nevű mintegy 430 millió fontos beruházás egy 200 km hosszú kábelrendszer, amely Wales és az ír

szigetek alatt húzódó vulkáni forrópont az elmúlt 47 millió évben mintegy 250 Celsius fokkal vált forróbbá. Erre jutottak a Hawaii Egyetem kutatói. A szigetek egy olyan köpencsóvának köszönhetik létüket, amely a föld mélyéből forró anyagot juttat a felszín közelébe. Miközben a köpencsóva nagyjából egy helyben marad, a csendes óceáni kőzetlemez folyamatosan elmozdul felette, így évmilliók alatt vulkánok és szigetek hosszú láncolata alakult ki. A kutató 16 vulkánból származó bazalt mintákat vizsgáltak, köztük a Mauna Loa és a Mauna Kea kőzeteit. Az olivin kristályok kémiai összetételéből következtetni tudtak arra, milyen hőmérsékletű magma tört a felszínre. Eredményeik szerint a köpencsóva egyes időszakokban elérhette az 1600 Celsius fokos hőmérsékletet. A kutatók szerint a forróbb időszakokban nagyobb mennyiségű magma jutott a felszínre, ami hozzájárulhatott ahhoz is, hogy egyes vulkánok óriásira nőttek.

0: 11 óra van. Nappali. Köteles Szabolcsal.
1: Szép délelőttet és jó rádiózást kívánok. Köszöntöm azokat is, akik most csatlakoztak hozzánk. A következő órában Gazda István tudománytörténésszel beszélgetünk, akit a tévés műsorairól és a Somodi Művelődési Táborról is kérdezünk. Most azonban itt vannak a hírek, Mezőszálási Márkot hallják.
2: A Pátria Rádió hírei.
3: Alois Lina belépett az SAS-ba. Az Egyesült Államok a háború végső szakaszába lép Iránnal szemben. Napos, változóan felhős időnk van. Jönnek a részletek. A Ján Kuciak újságíró és menyasszonya Martina Kusnírová meggyilkolásának ügyében, valamint az ügyészek tervezett meggyilkolásának ügyében is folytatódik a tárgyalás a Bazini Specializált Büntetőbíróságon. A mai tárgyaláson a bíróság írásos bizonyítékokat ismertet. A négy vádlott közül jelenleg csak Dusan K. van jelen a tárgyaláson. Marian K. és Alena Zsé kérték, hogy a következő két tárgyalási napon is távol létükben folytassák az eljárást. Alena Zsé korábbi ügyvédje, Ján Neszméri időközben befejezte a védelmét, a vádlottat továbbra is Júlia Vestjenyická képviseli. A Kuciak gyilkosság ügyében Marian K. és Alena Zsé ellen emelt vádat a gyilkosság megrendelése miatt. Az ügyet a legfelsőbb bíróság korábbi döntései után immár harmadszor tárgyalja a Specializált Büntetőbíróság. A vád szerint emellett ügyészek meggyilkolását is előkészítették volna, de ezekre végül nem kerül sor. Alois Lina parlamenti képviselő hivatalosan is csatlakozott a Szabadság és Szolidaritás párthoz, az SAS-hoz. Lina szerint a mérsékelt konzervatívoknak és liberálisoknak együtt kell működniük, ha valóban segíteni szeretnének Szlovákiának. Az SAS elnöke Branislav Gröling üdvözölte Lina belépését. Szerinte ezzel azt mutatják meg, hogy a mérsékelt konzervativizmus és a mérsékelt liberalizmus összeegyeztethető. Lina 2023 óta parlamenti képviselő, korábban is az SAS választási listáján jutott be a törvényhozásba. A párt programjának kidolgozásában elsősorban a mezőgazdaság és az erdészet területével foglalkozik majd. Az Actuality szerint a Kulturális Minisztérium ismét figyelmen kívül hagyta a szakértői értékeléseket a műemlékek felújítására kiírt támogatási programban. A portál szerint még a pályázat legjobbra értékelt projektje sem kapott támogatást. A legmagasabb 70 ezer eurós támogatást a Kúpala Trencsianszki Teplice nevű vállalat kapta egy kastély homlokzatának felújítására. Egy magánszemély 75 ezer eurós támogatásban részesült egy pozsonyi családi ház felújítására. A beszámoló szerint több, ezeknél magasabb pontszámot elért pályázat viszont sikertelen volt. A Kulturális Minisztérium közölte, a támogatások odaítéléséről és azok összegéről a végső döntés teljes egészében a kulturális miniszter hatáskörébe tartozik. Az Európai Bizottság további 6,1 milliárd euró pénzügyi támogatást hagyott jóvá Ukrajna számára. Az összeg egy 90 milliárd eurós hitelcsomag része és új védelmi rendszerek, lég- és rakétavédelmi eszközök, rakéták, lőszerek és radarok beszerzésére fordítják. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint Oroszország fokozódó támadása miatt Európának is növelnie kell az Ukrajnának nyújtott támogatást. A 90 milliárd eurós hitelből a tervek szerint 2026-ban és 27-ben mintegy 60 milliárd eurót fordítanak Ukrajna védelmének megerősítésére, további 30 milliárdot pedig az ukrán állam működésének támogatására. Az Egyesült Államok a háború végső szakaszába lép Iránnal, jelentette ki Scott Bessent, amerikai pénzügyminiszter. Bessent szerint Washington ma történelmi léptékű új szankciókat jelent be Teherán ellen. Az amerikai pénzügyminiszter úgy fogalmazott, hogy Donald Trump amerikai elnök jelentősen meggyengítette Irán katonai képességeit, és az ország nukleáris programját is súlyos csapás érte. Bessent szerint most a gazdasági nyomás fokozása következik. Az amerikai kormány célja, hogy újabb szankciókkal teljesen elszigetelje Teheránt. Bessent szerint Washington kész fellépni azokkal szemben is, akik támogatják az iráni rezsimet. Most pedig rövid sporthírek következnek Zsigárdi Lászlótól.
4: Az élvonalbeli labdarúgó bajnokság és az NB1 vasárnapi eredményei: Zsilina Komárno 2-1, Trencsin Tanava 0-4, illetve Győr ZTL 3-0 és Kisvárda Debrecen 0-0. Az Európa bajnok Halász Bence a harmadik helyen végzett kalapácsvetésben a Hozsuvi Atlétikai Gyémánt Liga viadalon. A VB címvédő Lando Norris, a McLaren brit pilótája nyerte a Forma 1-es holland nagy díjat.
2: Időjárás.
3: Változóan felhős időnk van, többnyire napos, illetve gyengén felhős az ég. Helyenként átmenetileg még megnövekedhet a felhőzet. A hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul, a szél többnyire gyenge.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
3: Albártól Dunaszerdahely felé egy kamion és egy személyautó ütközött. A forgalmat rendőrök irányítják, körülbelül 10 perces vesztegeléssel kell számolni. Kis Utcaújhely előtt Csaca felől, valamint Rózsahegyre befelé Gombás és Ivachtófalu felől is mintegy 15, illetve 10 perces torlódás alakult ki. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
2: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Telefonvonal végén Gazda István tudománytörténészt köszöntöm, és köszönöm, hogy elfogadta a felkérésemet.
1: Köszönöm szépen, én is üdvözlöm a hallgatókat.
0: Még mielőtt rátérnénk a beszélgetésünk fő fonalára, így ahogy áttanulmányoztam az életrajzát, azt láttam, hogy ön volt az első háború utáni olyan egyetemista, aki tudománytörténetből diplomázott, ezt jól láttam?
1: Igen, mert ez akkoriban indult ez a fajta szak, úgyhogy valóban így van.
0: Az egy ilyen fontos momentum, mert lehet, hogy a hallgatóinknak most ez a hang rendkívül ismerősnek tűnik, de hogyha elárulnánk, hogyan a 80-as években hogyan került a magyar televízió és a magyar rádió műsoraiba, hisz onnan lett ilyen országosan ismert tudománytörténész.
1: Hát elsősorban úgy kerültem, hogy nagyon sok rádiós és televíziós munkatárs a bölcsészkaron nálam tanult. Ezen kívül a televíziónak és a rádiónak a úgymond továbbképző tanfolyamain én állandó előadó voltam. Tehát ez belső tanfolyamok voltak, és hát így rengeteg embert megismertem. Ez a bizonyos tudománytörténet, ez azt jelenti, hogy természettudományoknak a története, tehát nem a történelem tudománynak a valamilyen történeti része, hanem kifejezetten matematika történet, fizika történet, kémia történet, orvos történet, és így tovább. És hát ez egy mondjuk különleges szakterület volt.
0: És így érzékeltetni, hogy mennyire volt népszerű, mert nekem, aki akkor voltam gyermek, egy ilyen nagyon gyakran megjelenő, nagy köztiszteltnek örvendő személynek tűnt. De hogy ez a magánéletében ez hogy csapódott le?
1: Hát mondjuk a tévéseknek és a rádiósoknak, mivel korábban nem volt ilyen műsoruk, ezért hát ők nagyon örültek annak, hogy például tudományos évfordulók alkalmával, tehát hogy 100 éve vagy 150 éve született ilyen és ilyen tudós, akkor egy-egy műsort csinálhattak volna velem. Tehát ez akkoriban népszerű volt, de lehet látni, hogy mára valahogy ez elfáradt, nem ismert, tehát a tévések és a rádiósok nem folytatják, hogy miért nem, ez teljesen érthetetlen.
0: De ami miatt én megkerestem Gazda István tudománytörténészt, az, hogy a 80-as években, vagy talán így a második felükben, de majd ezt akkor ön elmondja, gyakran résztvevője volt a somodi művelődési táboroknak, vagy itt mondjuk, hogy Szlovákiának ez a keleti felén voltak ilyen művelődési táborok, és ön hogy került ide, és miért tért vissza többször is ezekbe a táborokba, és miért vállalt ilyen szerepet? Hát nekem úgy tűnik, hogy időnként ilyen műsorvezetői szerepet is vállalt, nem csak előadóit. Tehát hogyan folyt bele egy ugye Csehszlovákiának egy ilyen kisebbségi világába, hogyan került bele Gazda István?
1: Hát ugye én nem Kelet-Szlovákiában kezdtem a pályafutásomat, hanem Révkomáromban, ahol Olá György tanár úr számos alkalommal meghívott a magyar gimnáziumba, például bolyai évfordulók, vagy más ilyen tudományos évfordulók kapcsán. Tehát én ott egy évben legalább mondjuk 10-szer előfordultam, meg aztán a környékbeli településekre is elvitt az iskolákba, és aztán így ugye megismertek engem a kassaiak, és Kolár Péter tanár úr pedig hát meghívott a előbb említett somodi művelődési táborba, ahol ugye itt amíg Somodiban ez volt, mondjuk az utolsó 10 évben minden évben elmentem, és én akkor ott voltam végig, és egy-két előadást tartottam. Úgyhogy én így kerültem oda, de én ugyanolyan tábor lakó lettem, vittem a nejemet és a két fiamat, akik hát nagyon jól érezték magukat, és hát itt, ahogy említettem, amíg Somodiban volt tábor, az utolsó 10 évben minden évben itt voltunk.
0: Ilyenkor az ember, hogyha egy ilyen tábornak ad elő, ezt hogyan válogatja, és miként próbálta meg kitágítani a táborlakók tudásbázisát?
1: Hát igen, ez egy jó kérdés, mert részben ők is javasoltak ugye témákat, Aztán, ha volt ilyen nagyobb, ugye, ahogy említettem, tudományos évforduló, akkor ahhoz kapcsolódva egy pár témát elővezettem. Tehát végül is volt itt sok lehetőség, és csillagászat történet, és fizika történet, kémia történet, matematika történet. Minden évben volt valamilyen jó téma, egyszer a bolyaiak, egyszer emlékszem Einstein magyar hatása, és így tovább milyen témákat válogattam, és akkor ebből volt néhány ilyen két-két és fél órás előadás, és aztán még ugye egy-két ismerősöm is eljött Budapestről, és ők a saját témakörükben adtak elő. Tehát ezek jó témák, és hát ugye itt a 600-an voltak néha a táborban, de hát általában a 200-300-an ott ültek az eladásokon, tehát sok mindent lehetett mesélni, és úgy látom, hogy szívesen fogadták.
0: Továbbra is Gazda István tudománytörténésszel beszélgetünk. Ez nem tudom, mennyire érintett ön, de hát ugye mondjuk el, hogy ez még a szocializmusban volt, szóval ezek a táborok még abban az időben voltak, hogy önnek így a hatósággal, akár a csehszlovák, akár a magyar hatóságokkal nem gyűlt meg emiatt a baja, hisz elég feltűnő jelenség volt, hogy egy ilyen közismert ember ott megjelent Somodiban egy ilyen táborban.
1: Nekem különösebben talán nem gyűlt meg a bajom, de hát mondták a csapatok vezető is, hogy azért figyeljek oda. Tehát például ugye ott a Révkomárom melletti kisművelődési táborban, ami ugye a csapatoknak volt egy tábor, tehát ez most nem Somodi, de hát a hallgatóság egy része azonos volt. Ott kellett egy két órás eladást tartani, ami nagyon sok, fölvették filmre is, tehát így valószínűleg az előadásom egyébként előadásaim meg is maradtak, és akkor én kitaláltam, hogy a szlovákiai magyar természettudomány történetét mutatnám be, tehát kik azok a tudósok, akik a szlovák területen születtek, ott működtek, és eredendően magyar emberek voltak. Hát ezeknek egy részét nem nagyon ismerték, és akkor jelent meg egy ilyen szlovák nyelvű könyv, aminek a témája a szlovák tudomány töltete volt. Ezt megvettem Révkomáromban a könyvesboltban, elvittem magammal, és megmutattam, hogy én most erről a könyvről fogok beszélni. Itt minden fejezet ugye egy-egy magyar tudósról szólt. Ő nem mondta, hogy magyar tudósok, de hát a névből rögtön lehetett látni. Éppen akkor Pozsonyból voltak itt ilyen felügyelők is, és később nagyon megdicsérték a csomagokat, hogy látja, tudnak maguk normális előadásokat is szervezni. Pedig hát nem csináltam semmi különöset, csak egyszerűen magyarokról beszéltem, de nem tudtak belekötni, mert erről szólt a könyv. Tehát azért mondom, volt azért felügyelet, nyilván Somodiban is, de általában ezektől a mondjuk szélsőséges megnyilvánulásoktól azért tartózkodtam.
0: Mondja, hogy 10-szer is visszatért Somodiba, hogy de mi volt az, ami úgy visszahúzta, hisz akkor mehetett volna már akkor is a jugoszláv tengerpartra, és ehelyett eljött
1: hát,
0: egy ilyen...
1: De hát a gyerekek egyrészt nagyon összehaverkodtak a itteniekkel, és mindig kérték, hogy ez legyen a nyárnak egy fontos ilyen 10 napos programja. Úgyhogy nem is volt kérdés, hogy még hova, mert egyébként hát én nem voltunk jómódú emberek, tehát nekem ez bőven elegendő volt, hogy oda elmentünk, ez aránylag ugye nem volt egy költséges dolog itt lenni. Megvásároltunk ilyen olyan alapanyagot, a hölgyek főztek, úgyhogy azért ez olcsóbb volt, mint bármi, és nem is volt olyan borzasztóan messze. Úgyhogy nem merült fel soha, hogy ne ide menjünk, hanem más legyen a központi téma, mert hát a gyerekek kicsik voltak, ugye, tehát nekik ez meg nagyon jó volt, ugye 77, meg 78-ba születtek, és akkor úgy nagyjából 7, 8, 9, 10, stb. Éves korukban már ők itt lehettek Somodiba. Meg hát ez biztonságos volt, ugye, mert ez egy sík terület volt, és hát itt a gyermekek egyrészt mindenki vigyázott, és ők nem tudtak elveszni.
0: És hogy van-e bármilyen ilyen érdekes történet, vagy jellegzetes, nem tudom, akár a nyelvi akadályokból fakadóan, vagy a sátorozásból fakadóan, ami Somodihoz kötődik?
1: Nem szerettem nem akarom megdicsérni, de én rohadt fázós ember vagyok, és itt éjjel azért elég hideg volt, úgyhogy néha bemenekültem abba a szálloda épületbe, néha meg a tábortűz mellett töltöttem az éjszakát, de hát egyébként nem volt kellemetlen. Aztán velünk egy időben jött, mondták tanár úr, akinek hát csodálatos előadásai voltak sok más mellett, ugye a nyelvről, a kiejtésről, és így tovább, tehát rengeteget lehetett tőle tanulni, és hát borzasztó szomorúak voltunk, amikor a táborból hazamenve hallottuk, hogy megérkezett valamelyik rokonhoz, és ott balesetet szenvedett, és pár napra rá meghalt. Ez szörnyű történet volt. Aztán itt volt ugye vendég, egyebek, mert az én közvetítésemmel Benedek István író, orvos történész, itt ugye a híres Benedek családról leszármazottjáról van szó, tehát a nagyapja volt ugye Benedek Elek, ugye a nagy mesemondó, és a papája Benedek Marcell, aki hát író és szabadkőműves volt, és Benedek István eljött a feleségével, és szintén egyik évben talán végig itt volt a táborban, és nagyon jól érezte magát. Ez óriási dolog volt, és több előadást is tartott, ugye Benedeknek az előadásai mindig nagyon különlegesek, és hát bízom benne, hogy akkor sokan ennek örültek. Én jó barátságban voltam vele, tehát szerencsére én így akkor sokat tudtam vele napközben is diskurálni. Hát azért ezek kellemes dolgok voltak, aztán a énekesek közül ugye Bródi János volt itt, aztán Zorán, ezek azért nekünk is jó élmények voltak, mert hát különösebben velük itten Pesten nem nagyon tudtunk találkozni.
0: És milyen érdekes, hogy pontot pedig tudtak.
1: Igen, egy pont ott, ugye én a 5-ös Loránd Tudományegyetemre jártam, annak volt egy klubja, de ebben a klubban azon meg a zenét, tehát csak ők voltak, más nem, aki tehát oda tartozott, oda kapott igazolványt, tehát ugyanaz az igazolvány nem volt érvényes a Műegyetemre, vagy a Metróklubba. Én elsősorban, mint egyetemista, az Omegán nőttem fel, úgyhogy ez egy jó és kellemes dolog volt. Itt pedig hát ugye más előadókkal, más személyekkel találkozhattunk. Egyikében Usztics Mátyás barátom is eljött, ugye remekül tudott például Petőfit szavalni, nem sokan tudták róla, de hát nagyon jól érezte is magát, és nagyon sok mindenben segített az itteneknek, aztán később egy színházi előadást is rendezett a Kollár Péter által vezetett kassai Tália színházban. Tehát így még egy picit bővült is ez a csemandoki kör.
0: Az előző percekben Gazda István tudománytörténészt hallották, a zene után folytatjuk a beszélgetésünket.

0: Most folytatjuk a beszélgetésünket Gazda István tudománytörténésszel.
1: És még az életrajzához visszatérve, ha jól láttam, akkor Antal József későbbi miniszterelnökkel is együtt dolgozott?
2: Igen, és Benedek Istvánnal, akit már említettem. Antal és Benedek hozott létre egy olyan kört, akik orvostörténettel, elsősorban magyar orvostörténettel, és szemmelve az életművének a feldolgozásával foglalkoztak, és aztán ők orvos életrajzokat is kezdtek írni, és a gondolat kiadó javasolta, hogy ezekből csinálnak kötetet, akkor már a magyar orvosokon túlmenően ők kérték, hogy a leghíresebb külföldi orvosokról is készüljön egy-egy életrajz. Minden hónapban egyszer találkoztunk, kb. 10 éven át, ott készültek az életrajzok, illetve hát a napi politikai eseményeket Antal József mindig megvilágította számunkra. Ez egész a rendszerváltozásig, ugye 90-ig tartott, amikor ő miniszterelnök lett, és már nem tudott jönni ezekre a diskurzusokra, ami nagy baj. Előtte hát azért szerencsére sokat itt volt, de több is volt, tehát 15 év lett, 74 környékén indult, ez Piuszok társasága néven futott, és mindig Benedek Istvánhoz mentünk, és néhány órát minden hónapban ott töltöttünk nála, Antal is mindig jött, nem hiányzott.
1: És ez milyen érzés, amikor az embernek az ilyen közeli ismerősét egyszer csak a tévében úgy látja viszont, mint Magyarország miniszterelnök, hogy ezen feldolgozni sem egyszerű.
2: Szekeddi László, szintén tudománytörténész, ugye, aki nekem volt korábban tanárom az egyetemen, ő mondogatta Antalnak, hogy Jóska, ha így haladsz tovább, te leszel a miniszterelnök. Ez körülbelül 5 évvel a miniszterelnök kiválasztása előtt történt, és hát ez való igaz bekövetkezett. Antal nagyon tanulta és művelte a diplomácia alapjait, ugye, tehát ő pontosan tudta, hogy mondjuk egy ilyen szituációban mit kell csinálnia, ez jó dolog volt, és utána valóban ő nagyon képzett szakemberként kezdte a pályafutását. Kicsit hiszékeny volt, tehát mindig elhitte, hogy a másik azt fogja csinálni, amit ő mondott, meg gondolt, de nem volt jó ötlet, tehát emiatt aztán egy kicsit ugye itt meg ott meg amott átverték őt, és aztán ugye beteg lett, gyakorlatilag miniszterelnöké választásának a napján derült ki, hogy beteg. Ahogy ezt mondta nekünk, ez nem jó dolog, de hát hál' Istennek azért látjuk, egy 3 évet tudott dolgozni. Sultenis Emil, akihez én egy másik kör miatt tartoztam, ő volt az egyik orvosa, házi orvosa, és hát próbálták őt valahogy ugye talpon tartani, és hát látszik, hogy ez nagyjából sikerült is. Hát nagyon el voltunk keseredve aztán, hogy ennyire megbetegedett, és nem tudta folytatni, mert hát én azt hiszem, hogy elég tisztességesen korrektül csinálta, a maiak már kezdik őt visszazokogni.
1: Még talán annyit mondjunk el, hogy Antal József édesapja is politikus volt, tehát ő ezért egy otthon is merített ebből a légkörből, vagy tapasztalatokból egészen biztosan.
2: Ez így van, és hát ugye a papa, aki a lengyel menekült ügynek volt a vezetője, államtitkár, stb. 39-től 44-ig. Tehát végül is neki köszönhető, hogy ő maga így, hogy nagyjából 200 ezer lengyelnek tudta az életét megmenteni. Ez nagyon nagy dolog, ezért aztán ugye a Yad Vashem is emlékfát ültetett a tiszteletére, Németországtól is nagyon nagy kitüntetés kapott. Tehát végül is az ifjabantal József ennyiben védett ember volt, amíg a papa élt, senki nem lehet hozzányúlni, pedig hát ő nem volt a kommunizmusnak nagy híve, sokkal inkább bírálója volt.
1: Ha már megemlítette a Semmelweis Ignáca foglalkozó tevékenységét is, remélem nem lesz fájó a következő kérdés, de hogy mikor megszületett a film Magyarországon, amely elég nagy karriert futott be, ön megnézte-e, és hogy milyen érzései voltak?
2: Én megnéztem, természetesen a filmhez a mi kutatásainkat is felhasználták, tehát én büszke voltam. Én készítettem egy hatalmas kétkötetes Semmelweis tanulmánygyűjteményt, amiben a legjobb kutatóknak az anyagait gyűjtöttem egybe, és aki ebből indult ki, azért sok mindent megtudott Semmelweisről, és abból tényleg lehetett jó filmet csinálni. A film korrekt volt, tisztességes volt, úgyhogy én csak meghajolok előtte, és szerencsére külföldön is nagyon sok helyen ugye ezt használták. Aztán később ugye a Semmelweis évfordulóra maga a Semmelweis Egyetem csinált egy összefoglaló tanulmánykötetet, én is írtam benne egy fejezetet, tehát végül is azt kell mondanom, hogy érdemes volt a Benedekeknél ott lenni, mert az egész Semmelweis témakört náluk meg lehetett ismerni, és így már sokkal könnyebb dolgom volt.
1: Benedeknek volt az a híres villája?
2: A Benedek villát az Benedek Marcell hozta létre, egyemeletes villaépület volt, az emeleten lakott Karinthy Frigyes idősebb fia, ugye Karinthy Ferenc, akit mindenki ismert, de hát ez volt a másik gyerek, aki hát ugye pszichésen elég terhelt volt, és Benedek István kezelte őt. Tehát amikor elindult mondjuk olyan 74 táján ez a hiúzoknak a társasága, akkor ő még élt, aztán ugye a következő évben talán akkor meghalt. Mindenesetre mi ebben a villában voltunk, nem mondom, nem volt semmilyen különlegesség. Ennél sokkal csicsásabb volt a Benedek Marcellnak a Erdélyben lévő villája, éppen nemrégiben meglátogattam, azt meg ők építették, tehát Benedekek ugye ilyen híres villaépítők voltak.
1: Továbbra is Gazda István tudománytörténésszel beszélgetünk, és a záró kérdésem pedig a Magyar Tudománytörténeti Intézetre fog irányulni, hogy ezt ön néhány társával alapította, ennek az intézetnek az igazgatója is. Milyen tevékenység folyik ott, mit kell erről tudnunk?
2: Hát ugye az egyik, hogy azért kellett alapítanunk, mert a Bokros csomag ugye volt egy ilyen magyarországi remek gazdasági döntés. A Bokros csomag a tudományegyetemről a tudományos kutatókat például kitette, tehát aki nem tanári státuszban volt, mint én, hanem kutató, azoknak a státuszát megszüntették, és akkor mindenki valamit kénytelen volt kezdeni, mert különben hát nagyon nagy baj lett volna, ezeket az embereket nem vették föl sehová. Tehát akkor jött létre, ugye többen is voltak, mint például Szabó Árpád, akadémikus és ókor kutató, aki hát ugye nem volt szintén könnyű helyzetben, de az volt a szerencséje, hogy ő ókori természettudományokkal is foglalkozott, és még 1957-ben, amikor kirúgták az ELTÉ-ről örökre, tehát a rendszerváltás után, 90 után se vették őt vissza, pedig Antal József kérte, ez egy baromi nagy disznóság az ELTÉ-től, én magam nem fogom nekik megbocsátani. Tehát ő volt nálunk az elnök, és hát itt voltak jelentős kutatók, mint Vekerdi László, Sultei Szemil, Szállási Árpád és mások, akik ugye a természettudományok különböző ágaival foglalkoztak. Mi aztán elkezdtük a kutatásokat könyvekbe foglalni, ugye napjainkig kb. 150 kötetet adtunk ki, ez borzasztó sok, és ezzel megpróbáltuk a magyarországi természettudományok minden ágát összefoglalni, és hát kiemelten az orvostudományra, amelyből ugye mi voltunk az egyetlenek, akik kiadtuk Antal József írásait és az életművét összefoglaló bibliográfiát. Ezt aztán később a Antal József nevét viselő társaságok ugye részben átvették, tehát a neten is visszakereshető Antal 25 néven, Antal József 25 néven, tehát a 25. évfordulóra ezt közreadták, tehát így digitalizáltan is olvasható, de könyvben ugye szintén megjelent. Mi adtuk ki Sultei Szemilnek ugye a teljes életművét, ugye ő volt a legnagyobb magyar orvostörténész, nem mindenki ismeri őt, ő korábban miniszter is volt, és még ugye nagyon sok tudománytörténésznek szinte a teljes életművét mi jelentettük megnyomtatásban. Tehát ez a mi fő tevékenységünk, néha kiállításokon is részt veszünk, tudományos kongresszusokon is, és hát megvagyunk, szegényesen bár, de megvagyunk.
1: Még bennem maradt az a kérdés, hogy említette, hogy egy időszakban foglalkozott így a Szlovákia jelenlegi területén született tudósok történetével, hogy mondana egy-két nevet, akire érdemes volna odafigyelnünk, és aki esetleg érdemtelenül kevés reflektorfényt kap?
2: Hát ugye a legnagyobb név valószínűleg Bél Mátyásé, ugye Pozsonyban működött tanárember volt, és ő próbálta először megfogalmazni, ugye összegyűjteni Magyarország történetének egy, meg mondjuk egy kultúrtörténetének az adatait, ebből hat nagy kötetet kiadott, aztán napjainkban folytatódik a hagyatékának a kiadása, tehát Bél Mátyás valószínűleg a legnagyobb. Aztán neki volt munkatársa, ugye Mikovini Sámuel térképész, ugye, aki akkor itt, tehát a történeti Magyarország egyes vármegyének a térképét is elkészítette, de hát ő sok mással is foglalkozott, egyebek mellett vízügyel, tehát Mikovini valóban egy nagyon nagy név. Ami nagyon fontos, ugye, hogy Magyarországnak az első mondjuk így műszaki egyetem az a Selmeci Bányászati Akadémia, tehát Selmezbányán létre jött, és aztán 1919 táján, tehát még a trianoni döntés előtt ezt az egyetemet bezárták, és ők átköltöztek Magyarországra, nem tudtak rögtön minden részleggel újra indulni. Az erdészet szerencsére újraindult Sopronba, és később pedig a műszaki részleg Miskolcon, tehát ma ugye ennek a régi szlovákiai egyetemnek, szlovákiai magyar egyetemnek két nagy egyetem, a jogutóda, a soproni és a miskolci, hát egy nagy segítség volt. Aztán még Trianon előtt néhány évvel létrejött ugye Pozsonyban is egyetem, orvosi kar is volt, tehát teljes volt az egyetem. Sajnos nem sokáig tudott működni, mert mondtam, trianoni döntés előtt körülbelül egy évvel, de nem csak a Pozsonyi Egyetem, hanem a Kolozsvári is megszűnt, valahogy ők ezt egymással megbeszélték. Tehát nagyjából, mondom, egy évvel Trianon előtt minden ilyen komolyabb intézmény megszűnt, és aki tudott, az eljött Magyarországra. Hát nagyon nehezen a Pozsonyi Egyetem is úgy, de hát a könyvtára nem, de maga az egyetem, meg Szentgyörgyi Albert, akkor ott dolgozott, ő elhozta a kémiai laboratóriumot szépen csöndben a Dunán keresztül. Tehát lényeg az, hogy ezeknek az egyetemnek lett jogutóda, ugye a Pozsonyinak először Pesten, később Pécsett, tehát a későbbi egyetemek ugye hát részben felvidéki minták és előzmények után alakultak újjá. Jó lenne ezeket feldolgozni. Hozzá kell tenni, hogy a szlovák nyelven létezik egy életrajzi lexikon, az is hat kötet, amiben ugye a Szlovákiában élt tudósok életrajzait foglalják össze. Ennek több mint a fele magyar, és jó lenne szlovákból lefordítani magyarra, precíz egyébként a lexikon, nem hazudik, csak ez az egy pici hibája van, hogy nem írja le, hogy itt ez a felsorolt emberek 50%-a magyar volt. Tehát egy-két helyen odaírja, hogy magyar volt, mint mondjuk Bartók Bélánál, a többieknél viszont nem. Hát jó lenne ezt, mondom, lefordítani magyarra, és ezt az egész pici dolgot itt korrigálni, és akkor a felvidéknek lenne egy nagyon jó magyar nyelvű lexikona.
1: Hát akkor legyen ez a végszó, egy felszólítás keringőre.
2: Az... Igen, ez munka, de érdemes megcsinálni. Nem olyan vészesen nagy feladat.
1: Az előző percekben Gazda István tudománytörténésszel beszélgettünk, akinek köszönöm, hogy időt szakított ránk, és hogy egy kicsit visszautazhattunk térben és időben is a múltunkba.
2: Én is köszönöm, és remélem, hogy a későbbiekben még egy-két táborba el tudunk látogatni. Viszontlátásra!

0: Most hallgassák meg a Vasárnap családi magazin eheti számának ajánlóját Kuklis Katalin tolmácsolásában.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Hétfőtől kapható a Vasárnap családi magazin legújabb száma, a címlapon Kupec Zsolt, néptáncos, videós újságíró. Amikor tanítok, mindig hangsúlyozom, hogy ésszel kell táncolni. Hogy mit is jelent ez, és hány csoportban oktat jelenleg, vagy mi az álma, Kuklis Katalin interjújából ez is kiderül. Pontosan 20 éve támadták meg Nyitrán Malina Hedviget. A nacionalista indítatású bűncselekmény áldozata azóta Magyarországon él. Egykori ügyvédjét, Roman Kvasznicát most arról kérdeztük, hogyan látja az esetet 2 évtized távlatából. Egy Rimaszombat melletti pici faluban fajátékok készülnek, olyanok, amelyek a Montessori pedagógiai elvekhez igazodnak. Csirmaz Miklóssal és Dominikával családi vállalkozásukról Szászi Fanni beszélgetett. Világszenzációként indult, most azonban egyre ellentétesebb megítélésű, hol tart a Harry Potter könyvek, illetve filmek kultusza, és mit szól ehhez a szerző. A témát Kulcsár Gábor foglalta össze. Ezeken kívül jelentkezik a koperta rovat, de találnak még a lapban recepteket, színház és filmajánlót, útinaplót a Balkánról, riportot a Káli medencéből, dupla oldalas keresztrejtvényt, horoszkópot és sok minden mást is. A Szlovákiai Magyar Családok magazinja már hétfőtől kapható. Kezdje a hetet a vasárnappal.

Ennyi volt már a nappali. Zsabka Levente hangmester és Mezőszállási Márk hírszerkesztő nevében is köszöni a figyelmüket, Köteles Szabolcs szerkesztő műsorvezető. A nappaliban velem legközelebb jövő héten hétfőn találkozhatnak. Búcsúzik a Kassai Stúdió, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, a viszont hallásra.

Tőzsér Árpád, a barát és költőtárs mondta egykor, hogy Koncsol Lászlót nem csak tágas és mély klasszikus műveltsége tette humanistává, hanem lényéből sugárzó, életviteléből áradó embersége is. Róla szólt a meg nem élt 90. születésnapja alkalmából készült visszaemlékező műsorunk. Ennek ismétlését hallgathatják meg a Szalagtárban szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap pedig a 9 órai híreket követően. Nagy Ildikó vagyok, a műsor szerkesztője, és számítok az önök megtisztelő figyelmére.

0: a Pátria Rádió hírei.
1: Alojz Linna belépett az SAS-be. Az Egyesült Államok a háború végső szakaszába lép Iránnal szemben. Napos, változóan felhős időnk van. A mikrofonnál Mezőszállási Márk. Jönnek a részletek. A Ján Kuciak újságíró és menyasszonya Martina Kusnyírová meggyilkolásának ügyében, valamint az ügyészek tervezett meggyilkolásának ügyében is folytatódik a tárgyalás a bazini specializált büntetőbíróságon. A mai tárgyaláson a bíróság írásos bizonyítékokat ismertet. A négy vádlott közül jelenleg csak Dusan K. van jelen a tárgyaláson. Marian K. és Alena Zsé kérték, hogy a következő két tárgyalási napon is távol létükben folytassák az eljárást. Alena Zsé korábbi ügyvédje, Ján Neszméri időközben befejezte a védelmét, a vádlottat továbbra is Júlia Vestjenyická képviseli. A Kuciak gyilkosság ügyében Marian K. és Alena Zsé ellen emelt vádat a gyilkosság megrendelése miatt. Az ügyet a legfelsőbb bíróság korábbi döntései után immár harmadszor tárgyalja a specializált büntetőbíróság. A vád szerint emellett ügyészek meggyilkolását is előkészítették volna, de ezekre végül nem kerül sor. Alojz Linna parlamenti képviselő hivatalosan is csatlakozott a Szabadság és Szolidaritás párthoz, az SAS-hoz. Linna szerint a mérsékelt konzervatívoknak és liberálisoknak együtt kell működniük, ha valóban segíteni szeretnének Szlovákiának. Az SAS elnöke Branislav Gröling üdvözölte Linna belépését. Szerinte ezzel azt mutatják meg, hogy a mérsékelt konzervativizmus és a mérsékelt liberalizmus összeegyeztethető. Linna 2023 óta parlamenti képviselő, korábban is az SAS választási listáján jutott be a törvényhozásba. A párt programjának kidolgozásában elsősorban a mezőgazdaság és az erdészet területével foglalkozik majd. Az Aktuality szerint a Kulturális Minisztérium ismét figyelmen kívül hagyta a szakértő értékeléseket a műemlékek felújítására kiírt támogatási programban. A portál szerint még a pályázat legjobbra értékelt projektje sem kapott támogatást. A legmagasabb 70 ezer eurós támogatást a Kupola Trencsianszky Teplice nevű vállalat kapta egy kastély homlokzatának felújítására. Egy magánszemély 75 ezer eurós támogatásban részesült egy pozsonyi családi ház felújítására. A beszámoló szerint több, ezeknél magasabb pontszámot elért pályázat viszont sikertelen volt. A Kulturális Minisztérium közölte, a támogatások odaítéléséről és azok összegéről a végső döntés teljes egészében a kulturális miniszter hatáskörébe tartozik. A péntekről szombatra virradó éjszaka tomboló heves szélvihar után vasárnap is folytatódtak a mentési és helyreállítási munkálatok Délgömörben. A belügyminisztérium szerint a Rima szombati járási hivatal és a tárca válságkezelési szakemberei folyamatosan figyelik a helyzetet és koordinálják a segítségnyújtást. A munkálatok során eltávolítják a kidőlt fákat, ideiglenesen lefedik a megrongálódott tetőket és ivóvízzel látják el az érintett településeket. A járási hivatal áramfejlesztőket is biztosít, miközben előkészítik a hulladék és a viharkárok során keletkezett faanyag elszállítását. A vihar a rimaszombati járás több települését, valamint Tornaját is érintette. Több tucat épület rongálódott meg, károk keletkeztek az elektromos hálózatban is, ezért jelentős áramkimaradások alakultak ki. A rendkívüli helyzetet a rimaszombati járás 15 községében és Tornaján hirdették ki. A helyreállításban hivatásos és önkéntes tűzoltók, önkormányzati dolgozók, közfoglalkoztatottak és energetikai szakemberek is részt vesznek. A Rendőrségi Szakszervezeti Szövetség arra szólítja fel a parlamenti választásokra készülő releváns politikai pártokat, hogy még a jövő évi választások előtt ismertessék konkrét terveiket a rendőrség jövőjével kapcsolatban. A szakszervezet több párt vezetőjét is megkereste, köztük Robert Ficot, Mihály Simecskát, Mátus Utajestokot, Igor Matovicsot, Milan Uhrikot, Branislav Grölinget, Milan Majerskit és Andrej Dankót. A rendőrök képviselői elsősorban a rendőrség létszámának stabilizálására, az átlátható karrier lehetőségekre és a rendőrök különleges szociális, illetve nyugdíjrendszerének megőrzésére kíváncsiak. Fontosnak tartják a versenyképes, rendszeresen valorizált bérezést is, amely figyelembe veszi a bérek és az infláció alakulását, valamint a szolgálat nehézségét. Emellett a munkakörülmények javítását és a belügyi tárca civil alkalmazottainak helyzetét is napirendre szeretnék venni. Már csak egy napjuk maradt a jelölteknek arra, hogy leadják a jelölt listákat az októberi összevont szlovákiai önkormányzati választásokra. A határidő augusztus 25-e kedd, a független jelölteknek pedig a választók támogató aláírásait is csatolniuk kell. A szükséges aláírások száma a település lakosságától függ. Pozsonyban és Kassán például a polgármester és képviselőjelölteknek legkevesebb 1000 aláírást kell összegyűjteniük, ugyancsak 1000 aláírás szükséges a megyei önkormányzatok elnöki posztjára pályázó független jelöltektől. Az összevont választásokat október 24-én tartják, és a választók csak az állandó lakhelyük szerinti településen szavazhatnak. Karantént rendeltek el a Nagy Mihály járás több településén, miután megerősítették a kőri sorontó díszbogár jelenlétét. A kártevőt júliusban csapdákból és fából vett mintákban, valamint fertőzött kőris fákon is kimutatták. A fertőzött zónába 13 település tartozik, köztük Nagykapocs és Nagyszelmenc. A terület körül legalább 10 kilométeres pufferzónát alakítottak ki. Az intézkedések között szerepel a fertőzött fák és faanyag eltávolítása és biztonságos megsemmisítése, valamint tilos a kőris és bizonyos más gazdanövények ültetése is. Október első felében megnyithatják a forgalom előtt a Rózsahegyi elkerülőt, jelentette be József Rás közlekedési miniszter. A D1-es autópálya Gombás Ivaknófalu közötti szakasza gyakorlatilag elkészült, már csak az utolsó munkálatok és az engedélyezés van hátra. A csaknem 15 kilométeres szakasz része a 19 híd, 3 csomópont és a 3,6 km hosszú Csebraty alagút. Az új autópálya elkerüli Rózsahegyet és később a Kassára vezető 4-sávos autópályához csatlakozik. A beruházás a jelenlegi elsőrendű úthoz képest mintegy 16 perccel rövidítheti az utazást Rózsahegy térségében. Több mint másfél hónapos átmenet után ma hajnalban újraindult a Kossuth Rádió. Az első műsorok 4 óra 30 perckor a Rákóczi indulóval kezdődtek. Az MTVA teljes műsor és hírszerkesztési megújulást ígér, új közéleti, külpolitikai és tényfeltáró műsorokkal, amelyek egy része podcastként is elérhető lesz. A csatorna vezetése szerint hiteles híreket és szakértő vendégeket szeretnének kínálni a hallgatóknak. Lezuhant a Magyar Honvédség egyik Gripen vadászgépe Szolnok közelében ma délelőtt. A pilóta sikeresen katapultált, és a jelenlegi információk szerint életben van, személyisérülést nem szenvedett. Az előzetes jelentések szerint a lezuhant gép honvédségi területen ért földet, így civil infrastruktúrában sem keletkezett kár, a baleset okát vizsgálják. A helyszínre tart a honvédelmi miniszter és a vezérkari főnök is. Az Európai Bizottság további 6,1 milliárd euró pénzügyi támogatást hagyott jóvá Ukrajna számára. Az összeg egy 90 milliárd eurós hitelcsomag része és új védelmi rendszerek, lég- és rakétavédelmi eszközök, rakéták, lőszerek és radarok beszerzésére fordítják. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint Oroszország fokozódó támadása miatt Európának is növelnie kell az Ukrajnának nyújtott támogatást. A 90 milliárd eurós hitelből a tervek szerint 2026-ban és 27-ben mintegy 60 milliárd eurót fordítanak Ukrajna védelmének megerősítésére, további 30 milliárdot pedig az ukrán állam működésének támogatására. Az Egyesült Államok a háború végső szakaszába lép Iránnal, jelentette ki Scott Bessent, amerikai pénzügyminiszter. Bessent szerint Washington ma történelmi léptékű új szankciókat jelent be Teherán ellen. Az amerikai pénzügyminiszter úgy fogalmazott, hogy Donald Trump amerikai elnök jelentősen meggyengítette Irán katonai képességeit, és az ország nukleáris programját is súlyos csapás érte. Bessent szerint most a gazdasági nyomás fokozása következik. Az amerikai kormány célja, hogy újabb szankciókkal teljesen elszigetelje Teheránt. Bessent szerint Washington kész fellépni azokkal szemben is, akik támogatják az iráni rezsimet.
2: Sport. Zsigárdi Lászlóról.
3: A komáromiak 2-1-re kikaptak Zsolnán az élvonalbeli labdarúgó bajnokság 5. fordulójában. A másik vasárnapi meccsen Trencsin Trnava 0-4. A tabellán a nagyszombatiak 1 ponttal vezetnek a címvédő Slovan, 3-mal pedig a Dac előtt. A pozsonyiak és a dunaszerdahelyiek 1 meccsel kevesebbet játszottak. A kassaiak a 7., a komáromiak az utolsó előtti 11. helyen állnak. Két vasárnapi eredmény a labdarúgó NB1-ből, Győr Zalaegerszeg 3-0 és Kisvárda Debrecen 0-0. A Felcsút 4 ponttal vezet a Győr Vasas MTK trió előtt, az Eto azonban egy meccsel kevesebbet játszott. Az Európa-bajnok Halász Bence a harmadik helyen végzett kalapácsvetésben a Hozsuvi Atlétikai Gyémántliga versenyen. Bondár Anna feljutott a főtáblára a Monterrey női tenisztornán, Udvardi Panna viszont kiesett. A világbajnoki címvédő Lando Norris a McLaren brit versenyzője nyerte a Forma 1-es holland nagydíjat Zandvoortban.
2: Időjárás.
1: Változóan felhős időnk van, többnyire napos, illetve gyengén felhős az ég. Helyenként átmenetileg még megnövekedhet a felhőzet. A hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul, a szél többnyire gyenge.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Pozsonyban a Vajnori felüljáró után a D1-es autópálya felé baleset miatt rövid vesztegeléssel kell számolni. Kassán a Gorki utca végén a Stefányik utca felé vezető körforgalomban két autó ütközött, ezért lelassult a forgalom. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
2: Zöld hullám. 0800 900 800. Pátria Rádió. Kékkő FM 98,3. Pentaton napjaink slágereivel, Puha József összeállításában.

virágt, hogy cigizem, simogatlak, nyugit akarok, változtam, pihekönyök.

0: 13 óra van. A Pátria Rádió hírei. Januártól megszűnhet a tranzakciós adó. Lezuhant a Magyar Honvédség egyik Gripen vadászgépe Szolnoknál. Változóan felhős az idő, eső csak elvétve fordul elő. Jó napot kívánok, Csenger Ferenc vagyok, a részletek következnek. Szlovákiában a jövő év elejétől megszűnhet a pénzügyi tranzakciós adó. Robert Fico miniszterelnök arra kérte Ladislav Kamenický pénzügyminisztert, hogy készítse elő az adó 2027. január 1-i eltörléséhez szükséges jogszabályi és technikai lépéseket. A tranzakciós adót 2025. áprilisában a költségvetési konszolidáció részeként vezették be, az egyéni vállalkozók azonban 2026 elejétől már mentesültek alóla. Az adót hosszú ideje bírálják a vállalkozói szervezetek és az ellenzék, de a koalíció egyes pártjai is. A teljes eltörlés ugyanakkor több százmillió eurós bevételkiesést okozhat az állami költségvetésben. A Bazini Specializált Büntetőbíróságon hétfőn folytatódott a Ján Kuciak újságíró meggyilkolásával, valamint ügyészek tervezett meggyilkolásával kapcsolatos per. A tárgyaláson jelenleg okirati bizonyítékokat ismertetnek, a négy vádlott közül személyesen csak Dusan K. jelent meg. Ján Kuciakot és menyasszonyát Martina Kusnírovát 2018. februárjában gyilkolták meg Nagymácsédon. A gyilkosság megrendelésével Marian K.-t és Alena Z.-t vádolják, ügyük ki már harmadszor került a Specializált Büntetőbíróság elé, miután a korábbi ítéleteket a legfelsőbb bíróság hatályon kívül helyezte. A tényleges elkövetőket korábban már jogerősen hosszú szabadságvesztésre ítélték. Jövőre 972 euróra emelkedhet a minimálbér Szlovákiában. Erről Erik Tomás munkaügyi miniszter számolt be a munkaadók, a szakszervezetek és a kormány képviselőinek hétfői egyeztetése után. Mivel a szociális partnerek nem jutottak ettől eltérő megállapodásra, a törvényben meghatározott automatikus számítás lép életbe. Ennek alapján 2027-ben a havi minimálbér összege 972 euró lesz. Bombafenyegetés miatt vizsgálódott a rendőrség hétfő reggel a Nagyszombati Egyetemi Kórházban. Egy ismeretlen bejelentő jelezte, hogy bomba lehet az intézményben, a Jói Televízió információi szerint pedig kriptovalutában követelt váltságdíjat. A rendőrség elvégezte a szükséges biztonsági ellenőrzéseket, amelyek negatív eredménnyel zárultak, így senki nem volt veszélyben. A kórház működését nem kellett korlátozni, a tervezett műtéteket sem mondták le. Az ügyben a rendőrségi vizsgálat tovább folytatódik. Lezuhant a Magyar Honvédség egyik Gripen vadászgépe hétfő délelőtt Szolnok közelében. A pilóta sikeresen katapultált, állapota stabil, megfigyelésre kórházba szállították. Az első információk szerint más nem sérült meg, és a civil infrastruktúrában sem keletkezett kár. Lucin Szendi Romulus honvédelmi miniszter szerint a pilóta mindent megtett azért, hogy a gép a katonai területen belül zuhanjon le. A baleset okát egyelőre nem ismerik, a körülmények kivizsgálása megkezdődött. Több európai vezető is Ukrajna mellett állt ki az ország függetlenségének 35. évfordulóján. Friedrich Merz német kancellár méltatta az ukránok bátorságát, akik, mint fogalmazott, évek óta védik országuk függetlenségét az orosz háborúval szemben. Kijevben több európai vezető személyesen vesz részt az évfordulós megemlékezéseken. Az Egyesült Államok nevében Marco Rubio külügyminiszter gratulált és megerősítette Washington támogatását Ukrajna szuverenitása mellett. Nikus Ordán, román államfő pedig hangsúlyozta, hogy Románia továbbra is támogatja Ukrajna függetlenségét, területi egységét és Európai Uniós csatlakozását.
1: Időjárás.
0: Változóan felhős ma az ég, néhol kialakulhat futó zápor, zivatar, a délután folyamán 29 fokig melegedhet a levegő, éjszaka 17 és 11 fok közötti hőmérséklet várható. Holnap délnyugat felől ismét érkezhetnek felhők, a legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Kassán útjavítás miatt egyirányosították a Rasztyiszlavovát az Alajová és a Cintorinszká között. A kerülő utat táblák jelzik. Tornaljánál az R2-esen a felüljárókon végeznek karbantartást, egy sáv járható, a forgalmat jelző lámpák irányítják. vezessenek óvatosan.
1: Zöld hullám 0800 900 800.

0: Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Mai témáink. Milyen hatalommal teszed ezeket, és ki adta neked ezt a hatalmat? Kérdezték a főpapok Jézustól a jeruzsálemi templomban. Jézus meglepő választ ad. Körkoné Géresi Tíme, a Csécsi lelkipásztor.
1: Vagyis azt látjuk, kedves testvérek, hogy Jézus nem válaszol. És gondoljuk csak bele abba, hogy mi hányszor kerülünk hasonló helyzetbe. Amikor veszélybe érezzük azt, ahova jutottuk, és Jézus rávilágít valamire az életünkben, és nekünk ez nem tetszik, és mi elkezdjük őt számon kérni.
0: Négy gyülekezet összefogásával július utolsó hetében szerveztek napközi gyermektábort Sajószentkirályon, Rám talált címmel. Rákos Lóránt püspök helyettes lelkipásztor.
2: Bízunk abban, hogy az ilyen táborok feledhetetlen és maradandó értéket, illetve információt nyújtanak ezeknek a gyermekeknek ahhoz, hogy a későbbiekben aztán számíthassunk rájuk, mint Krisztus követőkre.
0: Egy jó tábor elképzelhetetlen elhivatott segítők nélkül. Az idén is akadtak önkéntesek, akik szabadidejüket nem sajnálva támogatták a programok megvalósítását.
3: Nagyon szeretem a gyerekeket, és nagyon szeretik velük foglalkozni, és minden évben azt veszem észre, hogy nagyon nagy szeretettel vannak ők is irántunk.
4: Így töltődök föl. Látom azt, hogy a gyerekek örömmel jönnek egy táborban, nem csak annak a szándékában, hogy valahol legyenek.
0: Példás összefogás jellemzi a négy gyülekezetet, akik igyekeznek mindent megtenni azért, hogy az 5 nap folyamán örömet szerezzenek a gyerekeknek. Béres Emese, a Sajószentkirályi gyülekezet gondnoka.
5: Az asszonyok minden nap hoznak süteményeket, gyümölcsöket, dinnyét kaptunk, banán kaptunk, almát kaptunk, úgyhogy sütemény napról napra van. Hozzák a gyülekezeti asszonyok, a tagok, akik tényleg besegítenek, és nagyon örülök neki, hogy nagy összefogás van.
0: A tábor résztvevőit a bibliai történeteken kívül a csapatjáték és a barátokkal való együttlét vonzotta a leginkább Sajószentkirályra.
6: Kikapcsolódás és szórakozás szerettem volna ott élni.
7: Unatkoztam már otthon, meg nagy részben, mert mama beiratott is, tavaly is itt voltam. Jó dolgokról tanulunk, Jézusról is.
8: Már 5 éve járok, mindig nagyon jók a programok.
0: Kedves hallgatók, ezek a mai témáink. Kérem, tartsanak velem az elkövetkező közel 40 percben.

0: Milyen hatalommal teszed ezeket, és ki adta neked ezt a hatalmat? Szegezik a kérdést a főpapok és a vének Jézusnak a jeruzsálemi templomban. Ő azonban közvetlen válasz helyett egy bölcs ellenkérdéssel felel, hogy leleplezze vita partnereit. A válaszoktól függ ugyanis az ő felelete is. A történet hátteréről és mai üzenetéről hallgassuk meg Körkhoné Géresi Tímea Csícsi lelki pásztor igehirdetését.
1: A mi segítségünk jöjjön az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istentől. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, ahogy megírva található Máté evangéliumának 21. fejezetében, a 23. verstől a 27. versig terjedő szakaszban. Az említett helyen így olvashatjuk Istennek igéjét. Azután bement Jézus a templomba, és miközben tanított, a főpapok és a nép véneivel együtt oda mentek hozzá, és azt kérdezték tőle: milyen hatalommal teszed ezeket, és ki adta neked ezt a hatalmat? Jézus így válaszolt nekik: én is kérdezek tőletek valamit, és ha megfeleltek rá, én is megmondom nektek, milyen hatalommal teszem ezeket. Honnan való volt a János keresztsége? Mennyből vagy emberektől? Ők pedig így tanakodtak egymás között. Ha azt mondjuk, mennyből, azt fogja mondani nekünk, akkor miért nem hittetek neki? Ha pedig azt mondjuk, emberektől, akkor félnünk kell a sokaságtól, mert Jánost mindenki prófétának tartja. Ezért azt felelték Jézusnak: nem tudjuk. Jézus pedig így válaszolt nekik: én sem mondom meg nektek, milyen hatalommal teszem ezeket. Eddig Isten olvasott igéje. Kedves testvérek az Úr Jézus Krisztusban, a felolvasott igerész egy konfliktus helyzetről számol be. A zsidó elöljárók azt a kérdést szegezik Jézusnak, hogy micsoda hatalommal cselekszik. Pontosabban azt kérdezik tőle, hogy kitől van a hatalma. És ez a kérdés, ez az előzményekre vonatkozik. Ugyanis a felolvasott néhány igeverset a virágvasárnapi események után olvashatjuk Máté evangéliumában. Jézus bevonul Jeruzsálembe, megtisztítja a templomot, és megátkozza a terméketlen fügefát. És mindezeket látva a nép vezetői oda mennek hozzá, és felteszik neki a kérdést: milyen hatalommal teszed ezeket, és ki adta neked ezt a hatalmat? És azt gondolom, hogy ez egy olyan kérdés, amit feltétlenül tisztázni kell. Hisz itt nem akármilyen események zajlottak. Jézus szavára elszáradt a terméketlen fügefa. Egy nappal korábban Jézus kötélből ostort von, és kiűzi az árusokat a jeruzsálemi templomból, és felforgatja a pénzváltók asztalait. A jeruzsálemi bevonulásakor pedig messiás királyként üdvözli őt a sokasság. Érthető tehát, hogy a vallási élet vezetőiben megfogalmazódik a kérdés, hogy milyen hatalommal cselekszed ezt. És ennek a kérdésnek a mélyén nem csak azok az események és történések vannak, amit az imént említettük. Itt nem csak a sok csodáról, gyógyításról és tanításról van szó, hanem van itt valami, ami ezeken is túlmutat. A probléma itt egész konkrétan az, hogy Jézus a templomban tanít. Vagyis Jézus itt már nem csak Galilea és Júdea területeit járja. Itt már nem csak arról van szó, hogy bemegy egy-egy olyan hajlékba, otthonba, ahol őt szívesen látják. Itt már nem csak arról van szó, hogy szóba áll a kútnál egy samáriai asszonnyal, vagy összebarátkozik Lázárral és a testvéreivel. Itt már nem csak arról van szó, hogy leül egy hegyoldalon, és tanítja a sokasságot. A felolvasott ígében Jézus a templomban, a jeruzsálemi templomban tanít. Nyugodtan úgy is mondhatjuk, hogy a zsidók vallási központjában, a számukra szent helyen. Egy olyan helyen tanít, ami annyira fontos volt a zsidóknak, hogy évente legalább egyszer igyekeztek elzarándokolni oda, hogy ott imádják az Urat és mutassanak be áldozatot neki. A templomért, ha szükséges volt, képesek voltak fegyverrel is fellépni. Sőt, súlyos adókat fizetve tartották fönn a templomot. Itt arról a jeruzsálemi templomról van szó, amelynek a tisztaságáért, a szentségéért a zsidók még a rómaiakkal is szembeszálltak, amikor oda a császár szobrát akarták elhelyezni, és ezáltal megszentségteleníteni a templomot. Jézus pedig itt, ezen a helyen tanít. A templomot tisztítja meg. A templomban csinál felfordulást. Érthető tehát, hogy fölmerül a kérdés sokakban, hogy hát kinek képzeli ezt magát? Milyen hatalommal cselekszi mindezeket? Ki hatalmazta fel erre, hogy adott esetben szembe menjen a templom sértetlenségével is? És hogy képzeli azt, hogy csak úgy előáll, és ahogy János evangélistánál olvassuk, elkezd arról beszélni a templomban, hogy jöjjetek én hozzám, és én megelégítem a lelki szomjúságot és éhséget. Jöjjetek én hozzám, és rám hallgassatok. A vallás vezetői ezt felháborítónak tartják. És az ő részükről bizonyos értelemben érthető módon. Hisz úgy értelmezik ezt, hogy Jézus semmibe veszi a több száz éve fennálló vallási rendet. Hogy semmibe veszi a templom működését, az ott folyó áldozatot, szolgálatot. Ha lefordítjuk ezt az eseményt mai nyelvre, vagy ezt a helyzetet, olyan ez, mintha Jézus megkérdőjelezné mondjuk a mi református hitgyakorlásunkat, vagy a mi református hitéletünket, vagy a hitoktatásunkat, a káténkat, a templomi kegyszereinket, az úrvacsorai terítőinket, a prédikációinkat, és azt mondaná, hogy itt vagyok, engem kövessetek, és rám hallgassatok, és aki ezt teszi, annak az ügye el van rendezve az Istennél. Hát milyen hatalommal cselekszed ezt, kérdezik tőle. Hogy jössz te ehhez, hogy ilyeneket tegyél, és ilyeneket mondjál? Ki hatalmazott fel téged mindenre? Mert hogy úgy érzik a vallási élet vezetői, hogy Jézus által veszélyben van a több száz éve fennálló szép és megszokott vallásos rend, és veszélybe kerül az ő presztízsük is. Ha Jézus által Isten jelenléte bárhol megtapasztalható, akkor velük mi lesz? Akkor mi lesz a templommal? Honnan van a hatalmad? És mint olyan sokszor Jézus kérdésre kérdéssel válaszol. Ha feleltek egy kérdésemre, mondja a népvezetőinek, én is válaszolok a tiétekre. Honnan való volt János keresztsége? Kérdezi tőlük. Mennyből vagy emberektől? És a számonkérők egyszer csak elkezdenek latolgatni. Most mit válaszoljunk? Ha azt mondjuk Istentől, akkor azt fogja mondani Jézus, hogy akkor miért nem hittetek neki? Ha meg azt mondjuk, hogy emberektől volt János keresztsége, akkor megint bajba kerülünk, mert a nép prófétának tartotta Jánost. Így ezt mondták Jézusnak, nem tudjuk. És Jézus erre úgy válaszolt, akkor én sem mondom meg nektek, milyen hatalommal cselekszem ezeket. Vagyis azt látjuk, kedves testvérek, hogy Jézus nem válaszol. És gondoljuk csak bele abba, hogy mi hányszor kerülünk hasonló helyzetbe. Egyrészt olyan értelemben, hogy veszélybe érezzük azt, amink van, amit elértünk, amit talán évszázadok során felépítettünk, létrehoztunk. Amikor veszélybe érezzük azt, ahova jutottunk, és Jézus rávilágít valamire az életünkben, és nekünk ez nem tetszik, és mi elkezdjük őt számon kérni. Miért mondod ezt? Miért teszed ezt, Uram? Milyen isteni hatalom a kritika, az ítélet, az intés? Hát az Isten nem csupa szeretet, irgalom és megértés kell, hogy legyen. De van ennek a kérdésnek egy másik oldala is. Milyen sokszor úgy érezzük, hogy Jézus nem válaszol a feltett kérdéseinkre. Mennyi értetlenség, kínzó gondolat, bizonytalanság van sokszor a szívünkbe, az életünkbe, és mi tudni szeretnénk, hogy miért van ez így, de valahogy nem kapunk rá választ. Pedig, kedves testvérek, Jézus válaszol. Még akkor is, ha látszólag nem. Még akkor is, ha látszólag elutasítja a kérdést. A választ azt valójában a nép vezetői fogalmazzák meg. Amikor azt mondják egymás között morfondírozva, keresztelő Jánossal kapcsolatosan, hogy miért nem hittetek neki. És itt ebben a kérdés felvetésben nem csak keresztelő Jánosról van szó, hanem Jézusról is. Miért nem hittetek neki? Mindannyiunk számára fölteszi Isten igéje a kérdést. Miért nem hittetek neki? Mert hogy a hit útján Ez az igazán lényeges kérdés. Mégpedig azért, mert ez az a kérdés, ami a jóra való változást elindíthatja bennünk. Miért nem hittetek neki? Adja Isten, hogy amikor személyesen minket szólít meg ez a kérdés, akkor magyarázkodás, mentegetőzés helyett tudjuk őszinte szívvel megvallani: én Uram és én Istenem. Amen.
0: Én sem mondom meg nektek, milyen hatalommal teszem ezeket, hangzott Jézus válasza, miután a főpapok és a vének nem tudtak felelni az ellenkérdésre. A bibliai történet mélyebb összefüggéseit Körkhonén Géresi Tíme, a Csécsi lelkipásztor világította meg ige hirdetésével.

0: Négy gyülekezet összefogásával július utolsó hetében a Cohen program alapján Rám talált címmel szerveztek napközi gyermektábort Sajó Szent Királyon. A 30 résztvevővel zajló táborról Rákos Loránd püspök helyettessel, a gyülekezet lelkipásztorával beszélgetek.
1: 2018-ban tartottuk meg az első táborunkat kövecsesi helyszínnel, a kövecsesi alapiskolának az épületében és a hozzátartozó udvaron, és azóta ez már immár hagyománnyá vált, hogy minden nyáron megszervezzük a vakációs biblia táborunkat. Hozzánk négy gyülekezet tartozik, Kövecses, Sajórecske, Sajószentkirály és Naprágy, és hát igyekszünk úgy szervezni ezeket a táborokat, hogy mindig más helyszínen. Egyrészt a gyermekek megismerkedjenek az adott gyülekezetnek a helyszíni sajátosságaival, másrészt pedig azt a célt is hogy nem mindig ugyanazt a gyülekezet terheljük a tábor szervezésének a feladataival. Bár annak ellenére, hogy mindig más helyszínen van a tábor, a négy gyülekezet összefogással valósítja ezt meg.
0: Hány gyermeket tudnak fogadni egy-egy táborozás alkalmával?
1: Az ez évi táborunk a létszám tekintetében rekordot döntött, most vannak a legtöbben. Arra kényszerítünk, hogy 30 főnél meghúzzuk a felső határt. Figyelembe kellett vennünk a helyszíni kapacitásunkat és a segítő erő kapacitást is.
0: Kikre tud támaszkodni egy tábor megszervezésekor?
1: Hála Istennek minden évben vannak segítőkezek, akik odaadóan és önszántukban jelentkeznek a táborban segítkezni. Az egyik legfontosabb a gyerekekkel való foglalkozást elősegítő pedagógusoknak a jelenléte, tehát gondolok itt óvó pedagógusokra, illetve iskolai pedagógusokra. Jelenleg is ők segítkeznek a tábor tartalmának a biztosításában, illetve ugyanolyan fontos szerepet töltenek be a konyhában működő, a háttér technikai feladatokat ellátó kedves testvérek is, akik egyrészt a gyermekeknek az ellátását biztosítják, másrészt azt az eszköz háttered, amelyek elengedhetetlenül fontosak ahhoz, hogy a gyermekek jól érezzék magukat és szórakozni tudjanak a szünetekben. Gondolok itt a Sajószentkirály polgármesterére, Véres Ferencre, a gondnokunkra, Véres Erikára, a presbitereinkre, a gyülekezeti tagjainkra, akik tényleg örömmel és mosolyjal jönnek, és a gyermekeknek felszolgálják a szendvicset, leszögezik a sátrat és így tovább.
0: Milyen program alapján valósul meg a tábor?
1: A táborunk igazodik a Cohen programhoz. Minden tábor előtt komoly szervezési munkát valósítunk meg, összeülünk és átvesszük a Cohen által nyújtott tartalmat. Mi azért igazítjuk rá úgy, hogy a gyermekeknek emészthető és felfogható legyen.
0: Gondolom a bibliai üzeneteken kívül egyéb szórakozási lehetőségeket is biztosítanak a gyerekek számára. Ugye most is halljuk őket a háttérben. Ilyenkor most reggel, amikor készül a beszélgetés, szabad játékok vannak a gyerekek számára.
1: Igen, hát ugye a gyermekek 3-8 óra érkezhetnek a tábor területére, hivatalosan a nap 9 órától kezdődik, addig pedig az iskola udvar által nyújtott lehetőségekkel élhetnek. Van itt trambulin, csúszda, mászóka, előkerül a labda is, fel van állítva egy sátor a napsütés ellen. Most éppen a kicsik közül néhányan színeznek. Az előző napokban a bibliai történeteket feldolgozó rajzfilmeket vetítettünk a gyermekeknek addig, amíg várakoznak a kezdő időpontig. Átismételjük az előző napnak a tematikáját, amiben általában jól szoktak remekelni a gyermekek. Énekelünk egyet, 10 óra után egy kicsit futkároznak, aztán utána beülünk a terembe, ahol átvesztük a bibliai történetet, az aranymondásokat, azokat feldolgozzuk, majd kijövünk megint az udvarra, és Biblia Olimpia keretében ügyességi versenyeken vesznek részt a gyermekek. Ezután a helyi kastélyba átsétálunk, ahol üzemel a önkormányzatnak a konyhája, és ott szoktunk ebédelni, majd ha visszajövünk, folynak a kézműves foglalkozások. A mai nap során ez annyival egészül ki, hogy ebéd után átmegyünk a helyi református templomba, mert fontosnak tartjuk, hogy a táborozók megismerkedjenek a gyülekezetnek a templomával is, annak berendezésével. Aztán visszajövünk és folytatjuk a kézműves foglalkozásokat, amely során nem csak a Cohen által felajánlott foglalkozásokat szoktuk átvenni, hanem olyan alkotásokat is készítünk, amik tábori szuvenírként is hazavihető a gyermekek számára. Remélhetőleg kellemes emléket fog majd nyújtani nekik a elkövetkező évek során, ha ránéznek.
0: Miért fontos gyermektábort szervezni?
1: Egyházi gyermektábor talán az egyik legszebb és legélménydúsabb kifejeződése annak a Jézusi felszólításnak, hogy engedjétek hozzám jönni a gyermekeket. Egyház talán egy ilyen tábor során tudja a legjobban Krisztushoz csalogatni ezeket az ifjú lelkeket, és játékosan nem egy szigorú, konvencionális módon bemutatni nekik, hogy ki is az Isten, hanem tényleg egy ember közeli Istent tudunk neki bemutatni. És hát bízunk abban, hogy az ilyen táborok feledhetetlen és maradó maradandó értéket, illetve információt nyújtanak ezeknek a gyermekeknek ahhoz, hogy a későbbiekben aztán számíthassunk rájuk, mint Krisztus követőkre.
0: Hogyan lehet számukra átadni az üzenetet, hogy ne csak egy jól eltöltött napokra emlékezzenek vissza, hanem arra is, hogy itt valami többet is kaptak?
1: Ugye az üzenet átadása az nem csupán a bibliai történetek előadásával, közvetítésével történik, hanem én úgy gondolom, hogy ez folytatódik például a szünetekben, szabad foglalkozások során is, amikor a megélt pillanatokban figyelünk arra, hogy egymással krisztusian, emberségesen tudjanak viselkedni, hogy ne csak önmagukkal önérdekesen törődjenek, hanem figyeljenek oda egymásra. Tehát az a krisztusi üzenet, hogy szeressétek egymást, ahogy én szeretelek titeket, az igazából a tábor minden pillanatában meg kell, hogy valósuljon, és erre figyelünk is, hogy ez megvalósuljon, és próbáljuk úgy vezetni, irányítani ezeket a gyermekeket, hogy ők is figyeljenek egymásra, hogy úgy szeressék egymást, hogy Krisztus szerette őket és minket. A szülőkkel való beszélgetés során lecsapódott bennem, hogy azért küldik ide a gyermekeket, mert itt csak jót tanulhatnak.
0: Gondolom, ez egy jó értékelés.
1: Igen, úgy gondolom, hogy ez egy piros pontos értékelés a szülők részéről, hogyha úgy gondolja, hogy a gyermekét egy ilyen táborba azért küldi el, mert itt csak jót tanulhat, illetve valami többletet kaphat, amit hazavihet magával, és amit értékesíthet a mindennapokban is.
0: A beszélgetések között a táborozók legkedvesebb dalait elevenítjük fel, amelyeket nagy lelkesedéssel adtak elő, és amelyekkel most a mi szívünket is megajándékozzák.

0: Nagyon sok segítő van itt a táborban, az egyik közülük.
1: Subánikő vagyok, immár 5 éve itt táborozóként, mint felügyelő pedagógusként vagyok. Nagyon nagy elvárás nekünk pedagógusoknak is, hogy minden évben új gyerkőcök érkeznek, sok visszatérőnk van, innen Sajószentkirályról is minden évben visszatérnek a gyerekek. A lányom is velem együtt 5. alkalommal, mint gyermek van.
0: Miért vállalta ezt a szolgálatot?
1: Nagyon szeretem a gyerekeket, és nagyon szeretek velük foglalkozni, és minden évben azt veszem észre, hogy nagyon nagy szeretettel vannak ők is irántunk. Csak úgy jött magától, hogy én itt részt vegyek reformátusként. Igen, nagy öröm számomra, hogy itt lehetek minden évben, és nem bánom, hogy a szünetemet, a szabadságomat elviszi ez az 5 nap, mert nagy élményekkel térek haza minden nap.
0: Milyen feladatai vannak itt a gyermektáborban?
1: Hát ugye a tábor előtt mindig vannak megbeszélések, előkészületek, hogy mit is fogunk a gyerekekkel csinálni, mint képzőművészet terén. Olimpiai játékokat szoktunk, ilyen ügyességi feladatokat elkészíteni. Most 26 gyerekünk van, ami a legtöbb eddig. Óvodásoknak is külön feladatokat készítünk el, és az iskolásoknak is külön feladatok vannak, amit nagyon élveznek, és nagy sikerélmény számukra.
0: Mi a legjobb itt ebben a gyermektáborban?
1: Itt mink is pedagógusok egymásra találunk, mert pedagógusok vagyunk, de mindenki máshol tevékenykedik. Vannak, akik falubeliek, vagy ma régebbtől ismerjük egymást, de itt egymásra találunk mink is mindnyáján, és minden nap nagyon szép élményekkel megyünk haza a történetek után, és a hit, a szeretet és a remény az, amit minden nap azzal megyünk haza nagy boldogsággal és örömmel.
0: Tábor zenei felelőse Martinovics János. Mi a feladata egy zenei felelősnek?
2: Igazából az a megnevezés, hogy zenei felelős így táboron belül nem szokványos. Mégiscsak van egy ilyen szerepköre, ugyanis maga az ének szóban való Istennek a dicsőítése, az Úrnak a dicsőítése. Szoktam volt mondani, hogy egy régebbi idézetet említve, hogy az kétszeres imádsággal ér fel. Ezt még André János tiszteletes úrtól tanultam annó, úgyhogy neki is sok köszönetet mondhatok, illetve azt is, hogy látom azt a gyerekeken, hogy mennyire szeretnek énekelni, és hogy ez örömet szerez nekem is, illetve nekik is látom rajtuk azt, hogy így közelebb kerülnek az Úrhoz.
0: Milyen énekeket énekelnek itt a tábor ideje alatt?
2: Mindig belekóstolunk az adott Cohennek a kínálatába, illetve a már bevált ifjúsági énekeket is énekeljük, és így ennek az összvelegyét úgymond énekeljük, és eddig nagy-nagy sikerrel, hál' Istennek.
0: Ön pedagógus is, a Ruzsinyi Református Egyházközség alapiskolájában. Miért jó a gyerekekkel foglalkozni a nyár folyamán egyházi táborban?
2: Így töltődök föl. Ez érdekes egyébként, ezt lehet, hogy hallani, de látom azt, hogy a gyerekek örömmel jönnek egy táborban, nem csak annak a szándékában, hogy valahol legyenek, hanem látom azt rajtuk, hogy ők örömmel jönnek, mert szeretnek közösségben lenni, és ugyanígy érzem magamat, hogy a gyerek légkörben nagyon jól érzem magam, ugyanis látom azt, hogy milyen fejlődéseken mennek keresztül, és hogy hogy válnak a szemem előtt kis felnőttekké. Úgyhogy ez fantasztikus érzés, amikor látom azt, hogy azok a nevelési módszerek, azok egyszer csak beérednek.
0: Játékokon kívül, vagy a szórakozáson kívül érdeklődnek-e a bibliai történetek iránt is, és az üzenetekre is fogékonyak-e? Beszélnek-e róla, vagy érdekli őket?
2: Abszolút. Meglepődne egy átlagos ember azon, hogy mennyire tud fogékony lenni egy gyerkőc, és hogy mi minden megragadja őt egy ilyen bibliai történeteknél, s hogy mennyire szépen le tudja vonni a következtetéseket és a tanításokat. Ma is volt egy ilyen, amikor egy gyerkőc fantasztikusan vissza tudta idézni a tartalmát, és én nagyon-nagyon örültem ennek, mert erre van az a mondás, hogy miből lesz a cserebogár. Úgyhogy nekem fantasztikus ezek az élmények, pont emiatt is érdemes járni így a táborokban, mert a gyerekek csupa meglepetéseket tudnak okozni.
0: Hogyan tud egy segítő feltöltődni a tábor ideje alatt, illetve tud-e épülni az itt elhangzottakból, vagy az élményekből?
2: Ezek az üzenetek nem csak a gyerekeknek, hanem nekünk is szólnak. Ez egy szolgálat, ez egy hivatás. Táboroztatni csak azok jöjjenek. Itt is érzem ezt, hogy itt a táboroztató segédek mind olyanok, akik érzik azt, hogy ők elhivatottságot éreznek abban, hogy itt legyenek.
0: A tábor legfiatalabb segítője?
3: Keresztes Zoé Rebeka. Vigyázok a gyerekekre, és újakat mutatok nekik, hogy mit lehet csinálni. 2018-tól kezdtem, gyerektáborban is én voltam, ilyen 8 lehettem,
0: a bibliai történetek is megfogtak téged, vagy inkább a játék?
3: A bibliai történetek is szép történetek voltak, érdekesek is, siacva mutattak be. Hát már kinőttem, 14 évesig lehet, úgyhogy inkább kisegíteni jöttem, meg óvónő szeretnék lenni, úgyhogy ez is besegít nekem, hogy tudjak figyelni rendesen a gyerekekre, és megtanulják több dolgot.
0: A most tanult vagy elhangzott történetek közül van-e kedvenced, és hogyha igen, akkor melyik és miért?
3: Mindegyiket mondhatom kedvencnek, mert mindig Isten felnyitotta a szemüket. Mai történet is nagyon jó volt. Akárhogy is rossz ember volt, Zákeus, Isten bízott benne, hogy meg tud változni.
0: Miért volt rossz ember?
3: Kapzsi volt, sok pénzt akart, és többet kért, mint amennyit kellett, hogy neki jobb legyen, másoknak pedig nem.
0: Boldog volt?
3: Ő is ezt gondolta, de nem lett boldog, csak amikor Isten végre felnyitotta a szemét.
0: A Sajó Szent Királyi Gyülekezetnek a gondokasszonya.
4: Béres Erika vagyok. Gyülekezet tagjaink az asszonyok besegítenek, anyagilag támogatnak, gyallatnak. Süteménnyel, kalacsal próbáltunk a gyerekeknek ugralóvarat. Jönnek a lovasok Pelsőtről. A helyi tűzoltó önkéntes szervezet bemutatót készítettek a gyerekeknek. Vatacukrot rendeltünk nekük. Van itt nálunk egy kis vendéglő. Ottan fagyira voltak. Úgyhogy mindig találunk valamit, hogy a gyerekek jól szórakozzanak.
0: Gyülekezet gondnokaként miért tartja fontosnak, hogy a gyerekeknek szervezzenek gyermektábort?
4: 4 gyülekezetünk erősödik. Mindenféle rendezvényen mindig egyformán veszünk részt. Tényleg azt mondhatom, hogy kitűnő a kapcsolat mind a 4 gyülekezettel.
0: Itt a konyhában ön irányítja a gyermekeknek az étkeztetését, a főzést. Azt közösen találták ki a többiekkel, vagy ön összeállította a menüt?
4: Hát lényegében én összeállítottam, de kértem ki a segítségeket, úgyhogy mindenki hozzá szólhatott.
0: Finom süteményt is kaptunk ebéd után. Itt sütötték, vagy valaki a gyülekezetből megsütötte, már ez az ő felajánlása.
4: Igen, az asszonyok minden nap hoznak süteményeket, gyümölcsöket, dinnyét kaptunk, banán kaptunk, almát kaptunk, úgyhogy sütemény napról napra van. Hozzák a gyülekezeti asszonyok, a tagok, akik tényleg besegítenek, és nagyon örülök neki, hogy nagy összefogás van.
0: Tehát akkor a gyülekezet tagjainak fontos, hogy legyen itt tábor, és hogy örömet szerezzenek a gyerekeknek, és mindent meg is tesznek azért.
4: Pontosan, igen, úgyhogy a gyerekek nagyon örülnek, tényleg barátságok alakultak ki. Nem csak református gyermekek vannak a táborban, hanem más gyülekezetből is vannak katolikus, evangélikus, de mi mindegyiket örömmel fogadjuk, mert szerintem ez nem a rovasorra, hanem a gyerekek lelki egyben is erősödnek.

0: A mai bibliai történet Zákeusról szól. Mi az, amit mindenképpen hangsúlyozni szeretett volna a gyerekek számára? Rákos Lóránt, lelkipásztor, püspökhelyettes.
1: Ugye az egész tábornak a központi témája az, hogy rám talált. Mármint, hogy Jézus Krisztus rám talált különböző helyzeteimben. És hát ugye Zákeusról tudjuk, hogy egy vámszedő volt, aki nem egészen egy közkedvelt ember volt a maga népe körében. Sőt, kifejezetten gyűlölt ember volt. Rettenetesen gazdag emberről van szó. Aki, hogy amikor Jézus Jerikóban járt, szégyelve, nem szégyelve önmagát, alacsony termetű volt, felmászott egy fügefára, hogy láthassa a megváltót, Krisztust, Istennek a fiát. A mai napnak a története pont arra koncentrál rá, hogy Jézus Krisztus a földi szempontból anyagilag nagyon gazdag emberre lelkileg rátalált, és a gazdagsága egy másik pólust vett fel. Értem ez alatt azt, hogy az anyagi gazdagsághoz való ragaszkodás helyett Zákeus átbillent egy pillanat alatt a Jézussal való találkozás következtében a lelki gazdagság birodalmában. És ez a komor Zákeus, akit mindenki gyűlölt, onnantól kezdve egy boldog Zákeusként élhette az életét.
0: Ki mindenkire talált még rá Jézus a hét folyamán?
1: Eddig ugye átvettük Péter apostolt, Jézusnak az első tanítványa volt, akire a félelmeiben talált rá Jézus. A történet ugye arról szólt, hogy a genezareti tavon Péter kiszáll a hajóból, és a vízen sétáló Jézushoz próbál elsétálni, csak hogy a vihar által keletkeztetett óriás hullámoktól megijedt ez a Péter, és elkezdett süllyedni, hitében elkezdett egyre alacsonyabbá válni, mire Jézus megmarkolta az ő kezét, és kihúzta a veszélyből, kihúzta a félelmeiből. Tehát Jézus Krisztus az embert az ő félelmeiben is képes megtalálni. Nincs az a mélység, amiből Jézus Krisztus ne tudná kihúzni az embert. Keddi napon ugye átvettük Lévit, a Lévinek az elhívását, aki Zákeushoz hasonlóan szintén egy gyűlölt vámszedő volt, egy boldogtalan, megkeseredett ember, akire Jézus éppen a vámszedő asztalnál talált rá, és egy nagyon frappáns, egyszerű mondattal meg is változtatta az életét örökre. Jel és köves engem, mondja a Lévinek, és onnantól kezdve Máté apostollá és Máté evangelistává vált az ember, aki onnantól kezdve Jézus Krisztus követőjeként valószínűleg egy boldogságtól duzzadt szívű emberré vált.
0: A gyerekek számára mennyire van kihangsúlyozva, hogy ő rájuk is, rájuk találhat Jézus?
1: Ez a cél, hogy ezt kihangsúlyozok, hiszen a történetek feldolgozása előtt pontosan azt próbáljuk feltérképezni a gyermekek körében, hogy kinek milyen mélységei vannak az életében, vagy voltak idáig az életükben. Gondolok itt akár a félelem mélységeire, vagy akár az elhagyatottság, a magányosság mélységeire. És hát azért nagyon színes válaszokat szoktunk kapni, mert bármennyire is fiatalok ezek a gyermekek, bizony már az ő életükben is előfordulnak ezek a mélységek, ahonnan bizony Jézus Krisztusra rászorultakká válnak. Lehet, hogy idáig még nem is tudták megnevezni, hogy Jézus az ő szabadítójuk, de most ez a tábor is azt a cél szolgálja, hogy ha innen majd hazamennek és valóban megélnek megint egy-egy ilyen mélységet, akkor el tudják kiáltani Jézusnak a nevét, ahogy Péter is tette, Uram, ments meg engem.
2: Boba Gabriel.
3: Molnár Adam.
4: Kuhin Krisztián.
5: Suba Luce.
6: Balacsek Regina.
0: Miért jöttetek el ebbe a táborba?
2: Nem akartam otthon lenni, kikapcsolódást és szórakozást szerettem volna ott élni. Azért is, mert különben itt jó a társaság és jó barátok vannak itt. 2 éve járok már ebbe a táborba, szóval ez nem az első.
3: Hát én azért jöttem, mert barátok jöttek, unatkoztam már otthon, meg nagy részben, mert mama beiratott is, tavaly is itt voltam. Barátok vannak, ki lehet kapcsolódni, éneklünk, jó dolgokról tanulunk, Jézusról.
7: Anyukám is mindig jön felügyelni, már 5 éve járok, mindig nagyon jók a programok, sokan vannak, akiket ismerek, és új barátokat is szoktam megismerni.
8: Anyukám beiratott, barátaim vannak, szereztem újakat is, dalokat tanulunk.
2: Szoktunk kézműveskedni, és csináltak nekünk munkafüzetet, amiben feladatok szoktak lenni.
0: Kinek a történetéről tanultatok?
5: Zákeusról.
8: Vámszedő volt, és nem szerették az emberek, azért, mert mindenkitől ellopta a pénzt.
3: Minden embernek a kétszerűsét fizetette ki vele.
0: Miért kér többet tőlük, mint amennyit kellett volna beszednie?
3: Hát, mert átadta ellenségnek.
2: Lényegében kapzsi volt. Azért, mert ő a pénz felé hajtott, ezért az emberek nem szerették, és ezért nem voltak barátai. Később rájött, hogy ez nem jó neki. Zákeusnak az élete először szegényes volt, de utána, miután már beszedte a vámok, sokat, azután már kezdett gazdagabb lenni. Amikor már gazdagabb lett, akkor már annyira nem élvezte az életét, mert nem voltak barátai, a családja se szerette őt.
4: Mit gondoltuk, hogy a gazdag embert nem szeretik az emberek, vagy valami más gond is volt?
3: Az olyan gazdag embereket szeretik, akik tisztességesen dolgoztak meg, de akik csak lopnak és csalnak, ezeket nem tisztelik.
4: Boldog volt Zákeus?
3: Nem. Lehet, hogy boldog volt, hogy csalód, de szerintem a lelkében megtudta, hogy rossz dolgot csinált.
4: Mi történt az ő életében egyszer, egy napon, amikor megtudta, hogy Jézus arra jár?
2: Kis testalkata volt, és ezért felmászott egy falra, hogy lássa Jézust.
4: Mit gondoltok, miért akarta Jézust látni?
3: Találkozni akart vele, és aztán meghívta Jézus vacsorázni. Próbált figyelmet kelteni, és észrevette.
4: Miért akart Jézussal találkozni?
8: Azért, hogy boldogabb legyen az életem.
4: És mi történt a találkozás után?
3: A vacsora után jobb ember lett, és megfizette a négyszeresét, amit ellopott pénzt az embereknek vissza.
8: Jó tette.
4: És megkönnyebbült ettől?
7: Hát szerintem igen, mert elgondolkozott, hogy milyen rosszat tett, és akkor eladományozta a szegényeknek, koldusoknak, meg akik betegek, és nincs rá pénzük a meggyógyításra.
4: Gondoljátok, hogy most már lettek barátai?
7: Hát szerintem igen, mert már kicsit a jobb ember lett, meg amennyit kért, amennyit kellett, meg jól tette, hogy a pénzt azt odaadta a szegény embereknek, vagy a koldusoknak.
4: Még történet gondolkodtatott el benneteket, és miért?
2: Zákeus története, mert nem létezik, hogy egy ember ilyen gyorsan megváltozik. Meghallott, hogy Jézus jön a városba, ezért most ő, hogy oda megyen, és meg akarja változtatni életét. Hát ez nagyon elgondolkodtatott engemet, hogy miért változott meg ilyen hamar.
3: Nekem is az Zákeus két okból is. Az első ok ugyebár az, hogy ilyen hamar tényleg egy ember megváltoztatni azért, mert Jézus jön a faluba. A második azért, hogy inkább tisztességesen csinálj valamit, ne csinálj benne. Amit elkezdte, azt tisztességesen fejezd is be.
8: Nekem azt tetszett, ahogy voltak a kis csónakon, utána meg jöttek a nagy hullámok, ez nekem nagyon tetszett. Genezaret tavam volt, és akkor nekem az nagyon jó volt, amikor Jézus járt a vizen, és Péter, ő is járt a vizen.
4: Gondolod, hogy te is tudnál járni a vizen, vagy mi kell ehhez?
8: Jézus segítsége.
3: Ugyebár, ahogy a táborban is elmondták, hogy hinni kell nagyon Jézusbe, és meg tudod csinálni.
5: Összeállításban számoltunk be a július végén négy gyülekezet összefogásával Sólyószentkirályon Rám talált címmel megvalósult ötnapos gyermektáborról. A riportban megszólalt Rákos Lóránt püspök helyettes, a gyülekezet lelkipásztora, Béres Erika, a gyülekezet gondnoka és a segítők, Martinovics János, Suba Enikő és Keresztes Zói Rebeka, valamint a táborozó gyerekek Bobán Gabriel, Bolacsek Regina, Kuhin Krisztián, Molnár Ádám és Suba Luca.

0: Kedves hallgatók, Balázsi műsorunk református kiadása ezzel véget ért. Elköszön a műsorvezető szerkesztő, Iski Ibolya. Áldás békesség, a viszonthallásra.
1: Pátria Rádió. Kék kő, FM 98,3.

0: Laudetur Jézus Krisztus.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Itt a Vatikáni Rádió.
1: Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
0: Önök a Vatikáni Rádió magyar műsorának heti hírösszefoglalóját hallják, amelynek szerkesztői Vértesajai László,
2: Gedő Ágnes
1: és Somogyi Viktória. Adásunk tartalmából. 14. Leó pápa. A mesterséges intelligencia korában a család az emberiség első iskolája.
0: Leó pápa szerdán megemlékezett a kommunizmus első lengyel vértanú papjáról.
1: Leó pápa imádkozik a magyarországi buszbalesetben elhunyt lengyel zarándokokért. XIV. Leó pápa. A mesterséges intelligencia korában a család az emberiség első iskolája. A szervezet éves találkozójának témája az emberi méltóság és a mesterséges intelligencia, kihívások, lehetőségek és kontroll. Lehetőséget kínál arra, hogy a hálózat képviselői elgondolkodjanak korunk egyik alapvető kérdésén. A mesterséges intelligencia rendkívüli fejlődése olyan horizontokat nyit meg, amelyeket a korábbi nemzedékek el sem tudtak képzelni. Minden technológiai eredmény azonban egy erkölcsi kérdést is felvet az emberiség számára. Nem csak azt, hogy mit tehetünk, hanem azt is, hogy mit kellene tennünk. Kezdte beszédét 14. Leó a Nemzetközi Katolikus Törvényhozók Hálózatának képviselőihez augusztus 21-én pénteken a Vatikánban. A megalapozott jogszabályoknak ösztönözniük kell a tudományos és technológiai kreativitást, miközben védelmezik az alapvető emberi jogokat és szabadságokat. Meg kell védeniük a felhasználókat a kizsákmányolástól, meg kell őrizniük a személyes adatok védelmét, biztosítaniuk kell az új technológiák használatának átláthatóságát, és garantálniuk kell, hogy azok erősítik a demokratikus intézményeket. 14. Leó ezt a meggyőződését fejtette ki a Nemzetközi Katolikus Törvényhozók Hálózata képviselőinek. A jogalkotásról elmélkedve a pápa megismételte, hogy szilárd jogi keretekre, független felügyeletre, tájékozott felhasználókra és egy olyan politikai rendszerre van szükség, amely nem hárítja el magáról a felelősségét. Megjegyezte, hogy az ilyen felügyelet több szinten, helyi, nemzeti és nemzetközi szinten is működhet, elősegítve a vonatkozó etikai keretrendszerek nyílt megvitatását, és alávetve azokat a társadalmi igazságosság közös normáinak, biztosítva, hogy ne legyen egyetlen ideológia vagy érdek sem, amely diktálna a mesterséges intelligencia rendszereibe ágyazott értékeket. Ugyanakkor a mesterséges intelligencia gyors fejlődése azzal a kockázattal jár, hogy a technológiai függőség új formáit hozza létre, a szegényebb nemzetek egyre inkább a gazdagabbakra támaszkodnak, mutatott rá Leó pápa. Ébereknek kell maradnunk ebben a tekintetben, nehogy az innováció az ideológiai vagy gazdasági gyarmatosítás újabb eszközévé váljon. Sajnálatos módon a dominancia egy finom formájával találkozunk, amikor algoritmusok döntik el, hogy ki látható és ki marad láthatatlan, amikor a digitális platformok elszámoltathatóság nélkül alakítják a közbeszédet, és amikor a munkavállalók méltóságát a rendszerek optimalizálásának rendelik alá. Leó pápa figyelmeztetett, hogy az ilyen fejlemények feltárják az uralkodás és a szolgálat nélküli uralom ősi kísértésének új arcát. A Szentatya szerint a hatalom kultúrájával szemben az egyház a szeretet civilizációját javasolja. Egy ilyen társadalomban az emberiség első iskolája a család lenne, szögezte le Leó pápa. Mert a családon belül tanuljuk meg először a bizalmat a számítás előtt, a nagylelkűséget a verseny előtt, a párbeszédet a megosztottság előtt és a szeretetet a hatalom előtt. Ennek tudatában Leó pápa hangsúlyozta, hogy a mesterséges intelligenciának soha nem szabad megengedni, hogy erodálja a társadalom eme elsődleges sejtjét, akár úgy, hogy a személyeket és a kapcsolatokat adatokká és szimulációkká redukálja, akár úgy, hogy a fiatal elméket oly tartalommal árasztja el, amely eltorzítja a vágyakat, akár olyan gazdasági modellekkel, amelyek gazdaságilag bizonytalanná teszik a családi életet. Ezért jelentette ki a Szentatya, arra buzdítalak benneteket, hogy támogassatok olyan politikákat, amelyek erősítik a házasságot és a családokat, támogatják a szülőket nevelési küldetésükben, és képessé teszik a fiatalokat arra, hogy bizalommal tekintsenek a jövőbe. Kedves barátaim! A világnak nincs szüksége olyan mesterséges intelligenciára, amely kisebbíti az emberiséget, hanem inkább emberi intelligenciára van szüksége, amelyet megvilágosított a bölcsesség, a lelkiismeret által vezérelt politikai hatalomra és a szeretet által irányított technológiai innovációra van szüksége, figyelmeztetett Leó pápa. Csak így nem válik a mesterséges intelligencia az emberiség riválisává, hanem a közjó szolgájává. 14. Leó azzal zárta beszédét, hogy ezekkel a gondolatokkal együtt azért imádkozik, hogy a nemzetközi katolikus törvényhozók hálózatának tanácskozása bőséges gyümölcsöt teremjen a résztvevők nemzetei és az egész emberiség számára.
0: Leó pápa szerdán megemlékezett a kommunizmus első lengyel vértanú papjáról. A Szentpéter bazilikában tartott szerdai katekézis végén Leó pápa a lengyel zarándokokat köszöntve boldog Vladislav Findis atya a kommunista üldöztetés első boldog avatott mártírjának alakját Lengyelországban. Tanúság tétele arra emlékeztet minket, hogy a szeretet civilizációját, a megbocsátás és a rossz jóval való legyőzése építi. A Szent Zenéről tartott katekézise után az egyes nyelvű csoportokat köszöntve a Szent Atya így szólt. Szeretettel köszöntöm a lengyeleket. Augusztus 23-a a sztálinizmus és a nácizmus áldozatainak európai emléknapja. Ezen a napon a liturgia Vladislav Findis atyára emlékezik, az első lengyel papra, akit a kommunista üldöztetés mártírjaként boldoggá avattak. A II. Vatikán zsinat idején lelkileg támogatta a zsinat munkáját, a szeretet és az erkölcsi megújulás cselekedeteivel bevonva a híveket a zsinati jótett művébe. Tanúság tétele emlékeztessen minket arra, hogy a szeretet civilizációja a megbocsátás révén és a rossznak jóval való legyőzése által épül. Áldáson mindannyiukra! Boldog Vladislav Findis atya sorsa jól példázza a kommunista hatóságok egyházzal szembeni gyűlöletének mértékét. Hamisan azzal vádolták meg a papot, hogy embereket kényszerített vallásgyakorlatra, és ezért 2,5 év börtönbüntetésre ítélték. Bebörtönzése alatt fizikai és lelki bántalmazásnak volt kitéve, és a hatóságok megakadályozták neki a nyelőcső rákja miatt szükségessé vált műtétet. Büntetése letöltése után rendkívül legyengült állapotban szabad

0: magyarországi Kosjenko Nizsnyiben, az akkoriban osztrák megszállás alatt álló területen. Gyermekkorának legnagyobb vesztesége, hogy még 5 éves korában elvesztette édesanyját. A fiatal Vadek a háborús tapasztalatok árnyékában nőtt fel, és 1927-ben, immár az újjászületett Lengyelországban, az érettségi vizsgálja után a papi hivatást választotta. 1932-ben szentelték pappá, majd káplánként dolgozott ki plébánián, amelyek ma már Ukrajnához tartoznak. 10 évvel később, 1942-ben lett Novi Zsmigród plébánosa. Az ország náci megszállása idején megpróbált reményt adni az elkeseredett embereknek, együtt tudott érezni mások életével, megvigasztalta őket. Findis atya életét kockáztatva segítette az üldözötteknek és a halállal fenyegetett embereknek nemzetiségüktől és vallásuktól függetlenül, beleértve zsidókat is. Sokan az ő támogatásával tudtak éppen Magyarországra menekülni, amely akkor bátran befogadta a lengyel menekülteket. Findis atya felismerte, hogy a háború utáni nehéz idők hozzájárulhatnak a háború és a megszállás által súlyosan érintett nemzet megosztottságához. A híveknek nyújtott konkrét segítség mellett a Nemzeti Egység szószólója és a rendíthetetlen remény prédikátora volt az élet minden területén. Ezt a háború utáni kommunista állam alapelveivel dacolva tette, amelynek célja Isten kiiktatása volt a társadalmi életből, és elnyomás alá helyezte a katolikus egyházat és annak papjait. 1946-tól kezdve Findis atya a biztonsági szolgálat megfigyelése alatt állt. 1952-ben az iskolai hatóságok felfüggesztették a katekizmus tanítását a helyi középiskolában. A legsúlyosabb üldöztetés ideje azonban egybeesett a II. Vatikán zsinat munkájával 1962 és 1965 között. Stefan Wyszyński bíboros prímás vezette be Lengyelországban, a 23. János pápa kezdeményezte imádságot a zsinatért és a zsinati jótett cselekedeteit. Findis atya határozott lelkipásztori szolgálata kiváltotta a kommunista hatóság indulatát. 1963-ban letartóztatták és börtönbe zárták, ahol fizikailag bántalmazták és lelkileg meggyötörték. Többek között az alkotmány és a lelkismereti szabadság megsértésével, valamint a katolikus hit megvallására való kényszerítéssel vádolták, és egy koncepciós perben 2,5 év börtönbüntetésre ítélték. A börtönben már láttak, hogy rákos betegségben szenved és sürgős kezelésre szorul, a börtön és az igazságügyi hatóságok megtagadták tőle megfelelő kezelést és megakadályozták, hogy a korábban tervezett nyelőcsőrák műtéten átessen az egyházmegyei hatóságok és egy ügyvéd közbenjárása ellenére. Ennek következtében a fizikai és lelki bántalmazás mellett egészségi állapota is gyorsan romlott. 1964. február 29-én rendkívül legyengült állapotban feltételesen szabadlábra helyezték. Visszatért első plébánosi helyére, Novi Zsmigródba, ahol pár hónappal később, 1964. augusztus 21-én meghalt életszentség hírében. 2005. június 19-én Varsóban avatták boldoggá. Nagy tisztelője, II. János pápa ezt már akkor a mennyből szemlélte.
1: Leó pápa imádkozik a magyarországi buszbalesetben elhunyt lengyel zarándokokért. 14. Leó mély fájdalommal értesült a tragikus közúti baleset híréről, amely egy Medjugorjéből hazatérő lengyel zarándokokat szállító busszal történt. A balesetben 12 ember vesztette életét, 10 pedig súlyosan megsérült. A Pietro Parolin bíboros államtitkár által aláírt és a zarándokok egyházmegyéinek, Adam Schall Przemyśli érsekének és Jan Watroba Rzeszowi püspöknek címzett augusztus 18-i táviratban a pápa lelki közelségét fejezi ki a tragikus esemény által érintettekhez. Azokért a testvérekért és nővérekért, akik a hit zarándok útjáról visszatérve befejezték földi zarándoklatukat, Leó pápa különleges imákat mond.
0: Önök a Vatikáni Rádió magyar műsorának heti összefoglalóját hallották.

0: 14 óra van. A Pátria Rádió hírei. Bizonyítékok ismertetésével folytatódik a Kuciak gyilkosság pere. Több európai vezető is kiállt Ukrajna mellett az ország függetlenségének évfordulóján. Változóan felhős az idő, eső csak elvétve fordul elő. Csenger Ferenc vagyok, mondom a részleteket. A bazini specializált büntetőbíróságon hétfőn folytatódott a Ján Kuciak újságíró meggyilkolásával, valamint ügyészek tervezett meggyilkolásával kapcsolatos per. A tárgyaláson jelenleg okirati bizonyítékokat ismertetnek, a négy vádlott közül személyesen csak Dusan K. jelent meg. Ján Kuciakot és menyasszonyát Martina Kusnírovát 2018. februárjában gyilkolták meg Nagymácsédon. A gyilkosság megrendelésével Marian K.-t és Alena Z.-t vádolják, ügyük immár harmadszor került a specializált büntetőbíróság elé, miután a korábbi ítéleteket a legfelsőbb bíróság hatályon kívül helyezte. A tényleges elkövetőket korábban már jogerősen hosszú szabadságvesztésre ítélték. Szlovákiában a jövő év elejétől megszűnhet a pénzügyi tranzakciós adó. Robert Fico miniszterelnök arra kérte Ladislav Kamenický pénzügyminisztert, hogy készítse elő az adó 2027. január 1-i eltörléséhez szükséges jogszabályi és technikai lépéseket. A tranzakciós adót 2025. áprilisában a költségvetési konszolidáció részeként vezették be, az egyéni vállalkozók azonban 2026 elejétől már mentesültek alóla. Az adót hosszú ideje bírálják a vállalkozói szervezetek és az ellenzék, de a koalíció egyes pártjai is. A teljes eltörlés ugyanakkor több százmillió eurós bevételkiesést okozhat az állami költségvetésben. Az ellenzéki SZSZ ismét élesen bírálta a szlovák kormány külpolitikáját. A párt szerint Robert Fico úgynevezett négy égtáj felé nyitó politikája nem hozott kézzelfogható eredményeket. Juraj Krupa képviselő példaként említette a kormányfő Vlagyimir Putyinnal folytatott tárgyalásait és a kínai kapcsolatokat, amelyek szerinte nem eredményeztek jelentős előrelépést vagy beruházásokat. Az SZSZ azt is kifogásolja, hogy Fico még nem tárgyalt Friedrich Merz német kancellárral, miközben Németország Szlovákia egyik legfontosabb gazdasági partnere. A párt szerint a kormánynak elsősorban az uniós és a NATO szövetségesek bizalmának helyreállítására kellene törekednie. Több európai vezető is Ukrajna mellett állt ki az ország függetlenségének 35. évfordulóján. Friedrich Merz német kancellár méltatta az ukránok bátorságát, akik, mint fogalmazott, évek óta védik országuk függetlenségét az orosz háborúval szemben. Kijevben több európai vezető személyesen vesz részt az évfordulós megemlékezéseken. Az Egyesült Államok nevében Marco Rubio külügyminiszter gratulált és megerősítette Washington támogatását Ukrajna szuverenitása mellett. Nikus Ordán, román államfő pedig hangsúlyozta, hogy Románia továbbra is támogatja Ukrajna függetlenségét, területi egységét és Európai Uniós csatlakozását. Lengyelországban vasárnap hatályba lépett az a rendelkezés, amely lehetővé teszi a külföldön kötött azonos nemű házasságok anyakönyvjókiratainak átírását. Az új dokumentum minták már nő és férfi, két nő, illetve két férfi házasságával is számolnak. A szabályozás azonban komoly jogi vitát váltott ki. Egyes önkormányzatok, köztük Zakopane, megtagadják az ilyen okiratok átírását. A Lengyel Alkotmánybíróság július végén alkotmányellenesnek minősítette a rendelkezés vonatkozó részét, mivel a lengyel alkotmány a házasságot nő és férfi kapcsolataként határozza meg. Krzysztof Gawłowski, digitalizációs miniszter ugyanakkor vitatja a bíróság legitimitását, és továbbra is törvényesnek tartja az átírást. Finnország novemberben uniós csúcs találkozót rendez az északi sarkvidék jövőjéről. A találkozót szeptember 13-án és 14-én tartják Rovaniemiben több európai vezető részvételével. A cél, hogy az Európai Unió közös stratégiai megközelítést alakítson ki az egyre fontosabbá váló arktiszi térséggel kapcsolatban. A jégolvadása ugyanis új hajózási útvonalakat nyit meg, és könnyebben hozzáférhetővé tesz jelentős természeti erőforrásokat. A régió biztonságpolitikai jelentősége is növekszik, miközben Donald Trump amerikai elnök Grönland ellenőrzésével kapcsolatos kijelentései ugyancsak fokozott figyelmet irányítottak a térségre.
1: Időjárás.
0: Változóan felhős ma az ég, néhol kialakulhat futó zápor, zivatar, a délután folyamán 29 fokig melegedhet a levegő, éjszaka 17 és 11 fok közötti hőmérséklet várható. Holnap délnyugat felől ismét érkezhetnek felhők, a legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Baleset történt Gászécsen a főútvonalon, ahol egy kamion és egy személygépkocsi ütközött. A forgalmat rendőrök irányítják. Vezessenek óvatosan.
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Reklám.
2: Nyereményekkel teli nyár a Slovnaftnál. Regisztráljon a nyereményjátékra, tankoljon vagy vásároljon a Slovnaftnál, és használja a Slovnaft Move alkalmazást. Három fő nyeremény vár gazdára, egyenként 2500 euró értékű üzemanyagkártyák. Napi nyeremények is várnak, az Evo Plus tankolók pedig a heti sorsolásban is részt vesznek. Ráj.slovnaftmove.sk.

0: következő percekben két beszélgetésünket ismételjük meg a csütörtöki nappaliból. A mikrofonnál Récsei Noémi. Egy friss kutatás szerint a 8-12 éves korosztályban a napi átlagos képernyőidő már meghaladja az 5,5 órát, a 10 évesek körében pedig több mint 8 órát tesz ki a digitális eszköz használat. Ez a tendencia rendkívül komoly hatással van a fiatalok és a serdülők életmódjára, és hosszú távú következményekkel járhat, mind a fizikai, mind pedig a mentális egészségükre nézve. A képernyő használatról tartott szülők számára nemrégiben előadást Vitai Glofán Viktória pszichológus. Őt kértem meg, hogy mondjál hallgatóinknak is, milyen buktatói vannak a szinte állandó online jelenlétnek és képernyőzésnek. Őt hallják a következőkben. Ugye már a felvezetőnkben is említettem, illetve utaltam rá, hogy egy izgalmas beszélgetés után vagyunk, és ezután folytatjuk párbeszédünket. Mondjuk el hallgatóinknak, illetve hozzuk közelebb hozzájuk a témát. Miről esett szó, miért volt erről fontos beszélni, és azt is mondd el kérlek, hogy milyen témakörök érintésével került sor arra az előadásra, amelyet te folytattál.
1: Mai beszélgetésünk témája a kisgyermekkori képernyő használat volt. Szó esett fontos információkról, összefüggésekről, javaslatokról a témával kapcsolatban. Emellett pedig a szülőkkel közösen próbáltuk meg feltérképezni, mi lehet a túl sok képernyő használat oka, milyen eszközökkel lehet ezen változtatni, illetve milyen a biztonságos képernyő használat, és mi az, amit érdemes kerülni.
0: Rendkívül aktuális témáról beszélgettünk. Kit szólítottál meg, vagy kit kívántál megszólítani az imént?
1: Elsősorban a kisgyermekes családokat szerettem volna megszólítani, de a képernyő használat témája már akár a babavárás időszakában is előbukkalhat, illetve aktuális lehet újdonsült szülők, nagyszülők esetében, de gyermekekkel foglalkozó szakemberként is érdemes tájékozódni a témában.
0: Miért fontos erről a témáról akár ilyen fórumokon beszélni és értekezni, és azt is mondjuk el hallgatóinknak, hogy milyen iránymutatásokkal tudnál szolgálni, amelyek ugye kézzelfoghatóak, és amelyeket akár a hallgatóink is applikálni tudnak a hétköznapok folyamán. Mit mond ezzel kapcsolatban a szakember?
1: Sokan nem is tudják, de a jelenlegi javaslatok szerint a 0 és 3 éves korosztály számára semennyi képernyőidő nem javasolt. A későbbiekben is érdemes fokozatosan bevezetni a képernyő használatot a gyerekek életébe. Ez azt jelenti, hogy mondjuk 3-6 éves kor között maximum a 30 perc képernyő használat javasolt. Fontos arra ügyelni, hogy ez mindig szülő felügyelete mellett történjen, ne váljon egy mindennapos rutinná, illetve érdemes még ezt a 30 percet is kisebb időszakokra bontani, mondjuk pár 5-10 perces mesére. Amikor aztán már a gyerekek elérik a 6-9 éves kort, akkor 30-45 perc képernyőzés is beleférhet, viszont itt az internetezés még csak szülőfelügyelete mellett javasolt. 9-12 éves kor között 45-60 perc a maximum képernyőidő, e fölött pedig érdemes tartani a maximum 1-2 órát, és itt nagyon résen kell lenni, mert sok esetben a 10 évesek képernyő használata akár a 6-7 órát is elérheti.
0: Van-e más okunk, illetve indokunk arra, hogy tájékozódjunk a témában?
1: Egy másik fontos szempont, ami miatt érdemes tájékozódni a témában, az az, hogy megismerjük az internet veszélyeit, hogy meg tudjuk tenni ezek ellen a megfelelő megelőző lépéseket, és a gyermekünket is kellőképpen tájékoztatni tudjuk a témában. Ide tartozik ugye például az, hogy milyen tartalmakkal szembesülhetnek az online térben. Lehet szó akár mondjuk szexuális jellegű tartalmakról, illegális, illetlen tartalomról, toxikus viselkedési mintákról, vagy olyan félelmet keltő tartalmakról, mint mondjuk az agresszió, a bántalmazás, vagy az állatkínzás. És ugye, hogyha ezekben a helyzetekben nincs a gyermek mellett egy felnőtt, akkor nagyon sok megválaszolatlan kérdés maradhat benne, és fokozódhat a bizonytalanság és a szorongás érzése. Emiatt is fontos, hogy már a kezdetektől egy nyitott kommunikációt folytassunk az online tér kapcsán a gyermekekkel. Ami még veszélyes lehet rájuk nézve, az ugye természetesen az idegen, ismeretlen emberekkel történő kapcsolatfelvétel, és problémás lehet az is, hogy a gyermekek elfogadhatnak olyan felhasználási feltételeket, adatkezelési szabályokat, amik akár az egész háztartás, egész család online biztonságát kockára tehetik, és hogyha mondjuk a szülő telefonját használják, akkor az is előfordulhat, hogy véletlenül megvesznek egy olyan terméket, amit a szülő nem szeretett volna. Érdemes ez miatt korlátozni a telefonon lévő applikációk használatát, vagy módosítani a beállításokat. Manapság sokakat foglalkoztat ez a téma, hiszen egyre fiatalabb korban kezdenek a gyerekek telefon, tabletet, tévét használni, és a saját mobiltelefonos készüléküket is egyre fiatalabb korban kapják meg. Ilyenkor persze még nem tudják felmérni ennek veszélyeit, káros hatásait, és azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy pici korban a gyermekek fejlődése még nagyon intenzív tempóban történik, és ilyenkor fontos, hogy megkapják azokat a lehetőségeket, ingereket, amik az egészséges fejlődést támogatják. Szükségük van rengeteg mozgásra, saját való életbeli tapasztalásra, felfedezésre. Amennyiben a gyerekek egészséges fejlődését szeretnénk támogatni, akkor mindenféleképpen tudatosan kell a képernyő használathoz állnunk, hiszen kutatások alapján számtalan nehézséggel hozható összefüggésbe a túlzott képernyőzés.
0: Milyen egyéb nem kívánt mellékhatásai lehetnek a túlzott képernyőzésnek gyerekek esetében? Milyen információi vannak a szakembernek, nevezetesen Vitai Glofák Viktóriának?
1: Mindenképpen fontos megemlíteni még az eltérő beszédfejlődés és a képernyő idő közti összefüggéseket, hiszen azoknál a gyermekeknél, akik sok időt töltenek képernyő előtt, nagyon gyakran megkésik a beszéd, ha beszélnek is, lehet, hogy kevesebbszer keresik erre a lehetőséget, kisebb a szókincsük, és ez abból is adódhat, hogy kevesebb idejük van a gyakorlásra. És ebből a szempontból nagyon fontos, hogy a kutatások alapján itt nem csak a gyermek képernyő ideje, de a szülői is döntő fontosságú lehet, hiszen a szülővel való kommunikációban tud fejlődni a gyermek beszédkészsége. Amiről bizonyára már sokan hallottak, az a túlsúly és az elhízás, hiszen hogyha valaki sok időt tölt a képernyő előtt, akkor kevesebbet fog mozogni, illetve hajlamosabb a rossz minőségű egészségtelen ételek fogyasztására. Itt fontos szempont az, hogy több marketing, média, influencer hatásnak van kitéve, és például hajlamosabb lehet cukros italok fogyasztására. A képernyőzés emellett a fejlődésben lévő látásra is hatással van, és megfigyelhetjük, hogy a mai gyerkőcöknél egyre gyakoribb a rövidlátás. Emellett a gyakori képernyő használat alvás problémákkal is összefüggésbe hozható, hiszen ezek az eszközök kékfényt bocsátanak ki, ami csökkenti a melatonin termelést, ami pedig elengedhetetlen ahhoz, hogy a gyerkőc el tudjon aludni. Ráadásul itt nem csak az alvás és az alvás mennyisége lehet érintett, hanem a minősége is, tehát éjszaka nem piheni ki magát eléggé a gyermek, és ebből adódóan másnap a beérkező információkat, ingereket nem tudja kellőképpen feldolgozni, nem tud annyira hatékonyan tanulni.
0: Civil jellegű beszélgetésekből tudom, hogy talán a szemkész koordinációt is negatívan befolyásolja a képernyőhasználat, vagy a nem megfelelő és a túlzott képernyőhasználat. Mit mond ezzel kapcsolatban a szakember? Miért fontos ezt beemelni ebbe az interjúba? Ezt is mondjuk el hallgatóinknak.
1: A képernyőhasználattal összefüggésbe hozható a szenzomotoros fejlődés is. Ide tartozik például a szemkész koordináció, a finomotorikai képességek, például későbbiekben az írás, vagy gondolhatunk itt a gombok begombolására, de akár az egyensúly, testtartás, a szenzoros részen pedig az összes érzékszervi észlelés és a testérzékelés, ami a saját érzéseink észrevétele miatt is nagyon fontos. Ezek a készségek igazából valós élményeken, tapasztalásokon keresztül tudnak fejlődni, játékkal, interakciókkal, mozgással, felfedezéssel, és hogyha egy gyerkőz nagyon sok időt tölt a képernyő előtt, akkor ugye ezekből a tapasztalásokból vesszük el azt az időt, és nem tudja kellőképpen kibontakoztatni magát, fejleszteni ezeket a készségeket. Továbbá azt is meg szeretném említeni, hogy súlyos esetekben a képernyő használat akár olyan tünetegyüttest is előidézhet, amely hasonlít a figyelemzavar vagy az autizmus tüneteire. Ezt szokták virtuális autizmusnak is nevezni. Viszont fontos megkülönböztetni, hiszen ilyen esetben nem egy egész életen át tartó idegrendszer fejlődési eltérésről van szó, hanem környezeti és szociális faktorok okozzák ezeket a tüneteket, és sok esetben, hogyha a képernyőhasználati szokásokon változtat az adott család, akkor ezek a tünetek hamar enyhülni kezdenek. Ezeken kívül még néhány területet szeretnék megemlíteni, melyek összefüggésbe hozhatóak a kisgyermekkori képernyőhasználattal. Ilyen például az impulzuskontroll, későbbiekben az iskolai teljesítmény, viselkedés problémák, de akár a szociális és az érzelmi készségek, mint például az érzelemszabályozás vagy a megküzdési stratégiák.
0: Beszélgetésünk végén arra kérlek téged, hogy hozd közelebb hallgatóinkhoz a te szakmai tapasztalataidat. Mit tapasztalsz ezzel a kérdéskörrel kapcsolatban a te praxisodban? Mi az, amit te látsz, és mi az, amit problémaként megélsz? Ezt is szerintem érdemes lenne kifejteni így záró válaszodban.
1: Én azt tapasztalom, hogy rengeteg család nem tudja elképzelni a mindennapi életét képernyő használat nélkül, és sok esetben a véleménykülönbségek akár a szülők között is konfliktushoz vezethetnek, és szintén gyakori az is, hogy a nagyszülők máshogy vélekednek erről a témáról, mint a szülők. Én azt tapasztalom, hogy általában azoknál a szülőknél szokott a legnehezebb lenni a képernyőidő csökkentése, ahol nincs egy megfelelő támogató szociális háttér, és a szülők mentálisan is le vannak terhelve. Sok esetben nem is ismernek arra módot, hogy hogyan máshogy tudnák kezelni a nehéz helyzeteket, hogy tudnák mondjuk bevonni a gyermekeket a közös tevékenységekbe, vagy milyen alternatív játékokat tudnak kitalálni, felkínálni a gyerekeknek, és ezért is nagyon fontos, hogy mindenki tájékozódjon a témában, és ez után tud egy tudatos döntést hozni arról, hogy mi az, amit a saját életébe, a saját családi működésébe be tud illeszteni.
0: Egy friss kutatás szerint a 8-12 éves korosztályban a napi átlagos képernyőidő már meghaladja az 5,5 órát, a 10 évesek körében pedig több mint 8 órát tesz ki a digitális eszköz használat. Ez a tendencia rendkívül komoly hatással van a fiatalok és a serdülők életmódjára, és hosszú távú következményekkel járhat mind a fizikai, mind pedig a mentális egészségükre nézve. A képernyő használatról tartott szülők számára nemrégiben előadást Vitai Glofán Novák Viktória pszichológus. Őt kértem meg, hogy mondja el hallgatóinknak is, milyen buktatói vannak a szinte állandó online jelenlétnek és képernyőzésnek. Az elmúlt percekben tehát vele beszélgettünk a témáról, a problematikáról és arról a szülői dilemmáról, amelyet sok szülő kíván orvosolni a hétköznapokban.

0: Nemrégiben arról cikkezett az Új Szó, nevezetesen Havran Katalin cikke, miszerint a hazai magyar műfordítást is súlyosan érintik a művészeti alap, a Fondana Potporu Umenia egyre meglepőbb döntései. Korábban még nem fordult elő, hogy egyetlen hazai magyar műfordító se kapjon ösztöndíjat a megpályázott művek fordítására, miközben elutasították a jelenlegi egyetlen műfordításokat is megjelentető hazai magyar kiadó teljes műfordítói pályázatát. A Woman Press kiadó jelenleg az egyetlen olyan szlovákiai magyar kiadó, amely kortárs szlovák nyelvű próza magyar fordításait jelenteti meg, illetve magyarról szlovákra átültetett könyveket is megjelentett. A problémával kapcsolatban megkerestem Tom Konoszek Barbarát, az említett kiadó egyik vezetőjét is. Őt hallják a következőkben.
1: A Woman Press jelenleg az egyetlen olyan hazai magyar könyvkiadó, amely rendszeresen jelentett meg kortárs szlovák prózát magyar fordításban. Az utóbbi időben a másik irányba is nyitottunk, magyar műveket adunk ki szlovákul. Tulajdonképpen két olvasóközönségnek dolgozunk egyszerre, és azt szeretnénk, hogy a kortárs szlovák és magyar irodalom fontos művei átjárhatóvá váljanak a két nyelv között. Ennek már kézzelfogható eredménye is vannak. A legutóbb épp a szlovák művészeti alap, az FPU támogatásával jelent meg például Veronika Sikulová Tremolo Ostinato című kötete Mészáros Tünde magyar fordításában, melyet Svetlana Zsuchová Anyák napjai és Mária Modrovics Éjjel-nappal víz című kötetei mellett az októberi Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon mutatunk be a szerző jelenlétével. Illetve szintén idén jelent meg Molnár T. Eszter, Teréz vagy a Test emlékezete című regényének szlovák kiadása Lenka Nagyová fordításában, melyet a pozsonyi Brak könyvfesztiválon bemutattunk. Friss megjelenéseinkkel tehát rendszeresen jelen vagyunk a pozsonyi és budapesti könyvfesztiválokon, könyvvásárokon, hiszen a könyvkiadás mellett az is fontos számunkra, hogy a szerzők és a fordítók személyesen is eljussanak a másik nyelv közönségéhez. A 2026-27-es évre az eddiginél nagyobb kiadói tervvel pályáztunk a művészeti alaphoz. 7 könyvet szerettünk volna megjelentetni. 3 kortárs szlovák szerző, Katarína Mikolásová, Juliana Szokolová és Zuzana Siroká művét magyarul, 4 magyar nyelvű könyvet pedig szlovák fordításban, Péter Finovák Éva egyasszony, Haraganita évszakhoz képest hűvösebb, Gyurica Katarina Mennyit adtál érte, és Szalai Dóra, Dórika és a cukorbetegség kalandjai című kötetét. A döntésre több hónapot vártunk, végül a 7 kötet egyikére sem kaptunk támogatást. A szakmai bizottság indoklása szerint nem kérdőjelezték meg a projekt minőségét, a rendelkezésre álló keret miatt azonban a magasabb pontszámot elért pályázatokat részesítették előnyben. Ezt a döntést természetesen tudomásul vesszük. Az idei eredmény azért is szokatlan számunkra, mert korábban valamennyi a művészeti alaphoz benyújtott pályázatunk sikeres volt, és a kiadói tervben szereplő könyvek nagy részének megjelenését támogatták. Most fordult elő először, hogy a teljes kiadói tervünk támogatás nélkül maradt. Számunkra most elsősorban az a kérdés, hogy ennek milyen gyakorlati következményei lesznek. Több tervezett kötet fordítása ugyanis már elkészült, vagyis a fordítók már hónapokon át dolgoztak rajtuk. Ha ezeket a könyveket idén nem tudjuk megjelentetni, akkor a teljes kiadói program egy évvel tolódik. A következő pályázati ciklusban ugyanis ismét ezekkel a már elkészült könyvekkel kellene pályáznunk, miközben közel 20 kézirat szerepel a várólistánkon. Ez a fesztiválokon való jelenlétünket is érinti. A Brak számunkra a szlovák nyelvű kiadványok egyik fontos bemutatkozási helye, a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál pedig a szlovákból magyarra fordított könyveké. Utóbbira külön pályázatot nyújtottunk be szintén a művészeti alaphoz, de ott is csak a legalacsonyabban odaítélhető összegöt kaptunk meg kegyelemből. Eredetileg 5 új fordításkötetet szerettünk volna bemutatni, Veronika Sikulová, Mihála Rosszová, Mária Modrovics, Svetlana Zsuchová és Etela Farkasová részvételével, a fordítók, moderátorok és tolmácsok bevonásával. A rendelkezésre álló összegből persze ez nem megvalósítható, de a partnerszervezetek támogatásának köszönhetően legalább 3 szerzőt ki tudunk juttatni a könyvfesztiválra. Azért is tartjuk fontosnak beszélni a művészeti alap inkorrektségéről, mert nem kizárólag a Woman Press kiadványairól van szó. A műfordítás sajátos terület, egy-egy könyv lefordítása több hónapos munka, miközben egy viszonylag kis példányszámú könyv bevétele önmagában ritkán tudja fedezni a fordítás és a kiadás teljes költségét. Idén több olyan műfordító sem kapott alkotói ösztöndíjat, akik hosszú ideje meghatározó szereplői a szlovák-magyar irodalmi közvetítésnek. Gondolok itt például Váji Horváth Erikára, Merva Attilára, Cselényi Fodor Olíviára, Lenka Nagyovára, Mészáros Tündére és Böszörményi Péterre. Más műfordításokat rendszeresen megjelentető szlovák kiadók pályázatai között is voltak olyan projektek, amik támogatás nélkül maradtak. Kiadónk esetében ez azért különösen érzékeny kérdés, mert lényegében erre a kétirányú kulturális közvetítésre építettük fel a kiadói programunkat. Matúz Színege Noémi kolléganőmmel és a Woman Press csapatával továbbra is azon dolgozunk, hogy más forrásokat találjunk, és legalább a tervezett könyvek egy részét saját vagy alternatív finanszírozással meg tudjuk jelentetni. A legfontosabb számunkra az, hogy a már elkészült fordítások ne maradjanak a fiókokban, és lehetőség szerint ne szakadjon meg egy teljes évre az a munka, amelyet a szlovák és a magyar kortárs irodalom közötti kapcsolat építésében végzünk.
0: Nemrégiben arról cikkezett az Új Szó, nevezetesen Havran Katalin cikke, miszerint a hazai magyar műfordítást is súlyosan érintik a művészeti alap, a Fondona Potporu Umenia egyre meglepőbb döntései. Korábban még nem fordult elő, hogy egyetlen hazai magyar műfordító se kapjon ösztöndíjat a megpályázott művek fordítására, miközben elutasították a jelenlegi egyetlen műfordításokat is megjelent hazai magyar kiadó teljes műfordítói pályázatát. A Woman Press kiadó jelenleg az egyetlen olyan szlovákiai magyar kiadó, amely kortárs szlovák nyelvű próza magyar fordításait jelenteti meg, illetve magyarról szlovákra átültetett könyveket is megjelentett. A problémával kapcsolatban megkerestem Tomko Noszek Barbarát, az említett kiadó egyik vezetőjét is. Őt hallották az elmúlt percekben, és most pedig jön egy zene, a zene után pedig a szóban forgó kiadó egyik kötetét ajánljuk, majd pedig részleteket hallgathatnak meg a kiadó egyik könyvéből.

0: 15 óra van. A Pátria Rádió hírei. Az SZL szerint eredménytelen Szlovákia külpolitikája. Lezuhant a Magyar Honvédség egyik Gripen vadászgépe Szolnoknál. Változóan felhős az idő, eső csak elvétve fordul elő. Csenger Ferenc vagyok, a részletek következnek. Szlovákiában a jövő év elejétől megszűnhet a pénzügyi tranzakciós adó. Robert Fico miniszterelnök arra kérte Ladislav Kamenický pénzügyminisztert, hogy készítse elő az adó 2027. január 1-i eltörléséhez szükséges jogszabályi és technikai lépéseket. A tranzakciós adót 2025. áprilisában a költségvetési konszolidáció részeként vezették be, az egyéni vállalkozók azonban 2026 elejétől már mentesültek alóla. Az adót hosszú ideje bírálják a vállalkozói szervezetek és az ellenzék, de a koalíció egyes pártjai is. A teljes eltörlés ugyanakkor több százmillió eurós bevételkiesést okozhat az állami költségvetésben. Az ellenzéki SZSZ ismét élesen bírálta a szlovák kormány külpolitikáját. A párt szerint Robert Fico úgynevezett négy égtáj felé nyitó politikája nem hozott kézzelfogható eredményeket. Juraj Krupa képviselő példaként említette a kormányfő Vlagyimir Putyinnal folytatott tárgyalásait és a kínai kapcsolatokat, amelyek szerinte nem eredményeztek jelentős előrelépést vagy beruházásokat. Az SZSZ azt is kifogásolja, hogy Fico még nem tárgyalt Friedrich Merz német kancellárral, miközben Németország Szlovákia egyik legfontosabb gazdasági partnere. A párt szerint a kormánynak elsősorban az uniós és a NATO szövetségesek bizalmának helyreállítására kellene törekednie. A Bazini Specializált Büntetőbíróságon hétfőn folytatódott a Ján Kuciak újságíró meggyilkolásával, valamint ügyészek tervezett meggyilkolásával kapcsolatos per. A tárgyaláson jelenleg okirati bizonyítékokat ismertetnek, a négy vádlott közül személyesen csak Dusan K. jelent meg. Ján Kuciakot és menyasszonyát Martina Kusnírovát 2018. februárjában gyilkolták meg Nagymácsédon. A gyilkosság megrendelésével Marian K.-t és Alena Z.-t vádolják, ügyük immár harmadszor került a Specializált Büntetőbíróság elé, miután a korábbi ítéleteket a legfelsőbb bíróság hatályon kívül helyezte. A tényleges elkövetőket korábban már jogerősen hosszú szabadságvesztésre ítélték. Jövőre 972 euróra emelkedhet a minimálbér Szlovákiában. Erről Erik Tomás munkaügyi miniszter számolt be a munkaadók, a szakszervezetek és a kormány képviselőinek hétfői egyeztetése után. Mivel a szociális partnerek nem jutottak ettől eltérő megállapodásra, a törvényben meghatározott automatikus számítás lép életbe. Ennek alapján 2027-ben a havi minimálbér összege 972 euró lesz. Bombafenyegetés miatt vizsgálódott a rendőrség hétfő reggel a Nagyszombati Egyetemi Kórházban. Egy ismeretlen bejelentő jelezte, hogy bomba lehet az intézményben, a Jói Televízió információi szerint pedig kriptovalutában követelt váltságdíjat. A rendőrség elvégezte a szükséges biztonsági ellenőrzéseket, amelyek negatív eredménnyel zárultak, így senki nem volt veszélyben. A kórház működését nem kellett korlátozni, a tervezett műtéteket sem mondták le. Az ügyben a rendőrségi vizsgálat tovább folytatódik. Lezuhant a Magyar Honvédség egyik Gripen vadászgépe hétfő délelőtt Szolnok közelében. A pilóta sikeresen katapultált, állapota stabil, megfigyelésre kórházba szállították. Az első információk szerint más nem sérült meg, és a civil infrastruktúrában sem keletkezett kár. Lucin Szendi Romulus honvédelmi miniszter szerint a pilóta mindent megtett azért, hogy a gép a katonai területen belül zuhanjon le. A baleset okát egyelőre nem ismerik, a körülmények kivizsgálása megkezdődött. Több európai vezető is Ukrajna mellett állt ki az ország függetlenségének 35. évfordulóján. Friedrich Merz német kancellár méltatta az ukránok bátorságát, akik, mint fogalmazott, évek óta védik országuk függetlenségét az orosz háborúval szemben. Kijevben több európai vezető személyesen vesz részt az évfordulós megemlékezéseken. Az Egyesült Államok nevében Marco Rubio külügyminiszter gratulált és megerősítette Washington támogatását Ukrajna szuverenitásának. Mellett. Nikus Ordán, román államfő pedig hangsúlyozta, hogy Románia továbbra is támogatja Ukrajna függetlenségét, területi egységét és Európai Uniós csatlakozását.
1: Időjárás.
0: Változóan felhős ma az ég, néhol kialakulhat futó zápor, zivatar, a délután folyamán 29 fokig melegedhet a levegő, éjszaka 17 és 11 fok közötti hőmérséklet várható. Holnap délnyugat felől ismét érkezhetnek felhők, a legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Kassán útjavítás miatt egyirányosították a Rasztyiszlavovát az Alajová és a Cintorinszká között. A kerülő utat táblák jelzik. Tornaljánál az R2-esen a felüljárókon végeznek karbantartást, egy sáv járható, a forgalmat jelző lámpák irányítják. Vezessenek óvatosan.
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: Kedves hallgatóink, a következő percekben még egy beszélgetést ismétlünk meg, amely a csütörtöki nappaliban hangzott el első ízben. A mikrofonnál Récsei Noémi. A világon évente több millió csecsemő hal meg, illetve szenved maradandó egészségkárosodást azért, mert nem jut megfelelő táplálékhoz, köztük anyatejhez. Miközben az anyatejes táplálás számos előnye jól ismert, a szoptatás aránya sok országban, így Szlovákiában is csökkenő tendenciát mutat. Annak ellenére, hogy augusztus elején ünnepeljük az anyatejes táplálás világnapját. Érdemes megjegyezni, hogy az anyatej olyan természetes módon előállított tápanyagokat és immunológiai összetevőket tartalmaz, amelyek mással teljes egészében nem pótolhatók, és fontos szerepet játszanak a csecsemő fertőzésekkel szembeni védekezésében is. Nem véletlen, hogy az Egészségügyi Világszervezet és az UNICEF évtizedek óta kiemelt figyelmet fordít a csecsemők megfelelő táplálásának támogatására. Az anyatej összetételéről, a szoptatás jelentőségéről és arról, hogy miért érdemes támogatni a szülőket, elsősorban az anyákat ebben az időszakban, dr. Valacsai Ferenc komáromi gyermekgyógyász főorvossal Ürge Tamás beszélgetett. Itt jegyezném meg kedves hallgatóink irányába, hogy szóban forgó interjúnkat már korábban is meghallgathatták a Pátria Rádióban. Ismétlésünket hallják.
1: Az élet első esztendeje során az optimális táplálás biztosítása meghatározza fontosságú egy csecsemő egészsége, megfelelő testi és szellemi fejlődése szempontjából. Tudjuk, hogy az egészséges csecsemő súlya az első életév alatt megháromszorozódik, és természetesen az újonnan képződő szövetek felépítéséhez megfelelő mennyiségű táplálékra, egyes építőelemekre, így aminosavakra, zsírokra, fehérjékre, ásványi anyagokra, nyomelemekre van szüksége. Na most az anyatejbe ezek az elemek optimális szinten vannak. Látjuk azt, hogy az emlősök, tehát azok az állatfajták, amelyek anyatejjel táplálkoznak, az első életé során a legfejlettebbek. Hogy miért is van így? Valószínűleg egy ilyen adaptációs mechanizmussal az anyatej elősegíti a fejlődésnek, ilyen átmenetet képez az anyától való elszakadás, tehát a méhen belüli terhesség után, mikor kikerül a környezetbe, egyfajta átmenetet képez a normális táplálkozásra való áttérésnél, és ehhez tulajdonképpen segítségre van ez az anyatej. Ugyanis nem csak építő anyagok találhatók ebben az anyatejben, hanem különféle olyan anyagok, amik elősegítik a szervezetnek a védekező képességeinek a fejlődését. Egyfajta antibiotikumok is vannak benne, amik szintén ehhez kapcsolódhatnak. És természetesen olyan építő elemek, cukrok, amik az idegrendszer felépítését elősegítik, és ezáltal tulajdonképpen fejlettebb lehet az az egyed. Na most, hogy mi játszódik le, hogy az anyatej képződhessen, természetesen ezek bonyolult hormonális változások, amik a női testben végbe mennek. A legfontosabb hormon az úgynevezett prolaktin, ami elősegíti az anyatej képződését. Ezség végén kezd el megfelelő mennyiségben termelődni, és tulajdonképpen ez indítja be a tej elválasztást. Az anyatej mennyiségére természetesen fontos behatással van az anyának a táplálkozási szokásai, megfelelő mennyiségű folyadék bevitel, de ezen kívül a rendszeres szoptatás is elősegíti az anyatej megfelelő mennyiségű képződését, mivel ez elősegíti szintén ennek a prolaktinnak a termelését.
2: A szoptató anyának jobban oda kell figyelni az étkezésre, az élelem, amelyet ő magához vesz, ne tartalmazzon semmiképpen alkoholt, közben ne dohányozzon, ne egyen fűszeres, csípős ételeket. Valóban ez már is megjelenik a gyermek szervezetében? Hát hisz végül is az édesanyja táplálja.
1: Természetesen az anyatája, hogy képződik, a véren keresztül belejutnak ezek az anyagok, így természetesen a gyógyszerek is bejuthatnak az anyatáján keresztül. Ugyanígy a káros anyagok, természetesen a drog. A drogfüggő anyukáknál például, hogyha le van állítva a csecsemő az anyatájáról, előfordulhatnak ilyen elvonási tünetek a pici babáknál, és mivel ezek az anyagok bekerülnek az anyatejbe. Ezért kell figyelni az anyának a táplálkozásra, mivel előfordulhat az is, hogy például allergének is bekerülhetnek az anyatejbe, és ezáltal anélkül, hogy a gyermek például tehéntejet fogyasztott volna, megjelenhetnek a tej allergia tünetei nála is.
2: Akár a tej érzékenység is? A laktózis intolerancia?
1: Hát ez két különböző dolog. A tejallergia az a fehérjékre való érzékenységet jelenti. Természetesen nagyon kis hányadba fordul elő ez a szoptatott gyermekeknél. Viszont a laktóz intolerancia az másfajta, az a tejben levő cukornak a lebontásához szükséges enzim hiányzik a szervezetből, az úgynevezett laktáz, és ez miatt aztán keletkezik valójában ez a betegség.
2: Milyen az az életmód, amely elősegíti a tejtermelést, a tejképződést az anyában?
1: Kiemelném itt a magát a szoptatást, a szopásnak a jelentőségét, hogy ha a szülés után közvetlenül a pici baba mindjárt az anya mellére van téve, ezáltal olyan közeli kapcsolat alakulhat ki az anya és a gyermek között, ami elősegíti ezt a tej elválasztást. És természetesen hát a megfelelő étrend, megfelelő mennyiségű, főleg megfelelő mennyiségű folyadék szükséges ahhoz, hogy az anya tej képződhessen. Életvitelben pedig mindenképpen jobb a nyugodt környezet, kismamának megfelelő nyugalma legyen, mivel a stressz helyzetek is csökkentik az anyatej elválasztását.
2: Még egy kérdés erejéig visszatérnék ahhoz, amikor főorvos úr arról beszélt, hogy milyen semmi mással nem pótolható tápanyagok és ellenanyagok kerülnek a csecsemő szervezetébe az anyatejjel. Valamilyen módon bizonyítható, hogy az a csecsemő, amelyik hosszabb ideig szopik, az ellenállóbb lesz, és amelyiknek ez nem adatott meg, az talán hajlékonyabb a betegségekre, tehát egy picikét a szervezetében gyöngébb marad?
1: Talán azzal kezdeném, hogy az egyes emlősök anyatej eltérő mennyiségben tartalmazza a tápanyagokat, mindegyik emlősnek a saját maga fajára optimális összetételű az anyatej. Például a sivatagi emlősöknek az anyatej sokkal több vizet tartalmaz, sokkal hígabb, ennek ellentétje a sarkvidéken élő állatoknak pedig sokkal sűrűbb, sokkal magasabb zsírtartalmú tejjel rendelkeznek. Ezért aztán az ember számára az optimális összetételű az anyatej, és a tehéntej, bármilyen furcsán hangzik is, át kell alakítani a tehéntejet, hogy megfelelő legyen egy pici baba számára. Tehát, amit az anyatejről tudni kell...
2: Kevésbé ellenállóbb lesz az a gyerek, amelyik kevesebbet szopott, és várhatóan ellenállóbb lesz, és talán egészségesebb, talán még az értelmi fejlettségét is befolyásolja az, hogyha hosszabb ideig, tehát fél évig, egy évig szopik az a kis baba.
1: Egyes egyedeken végzett megfigyelések mondjuk ezt nem támasztják alá, de hogyha nagyobb csoportokat megfigyeltek, akkor egyértelműen kitűnt az, hogy az anyateljes csecsemők átmenetileg jobban fejlődtek, kevesebb fertőzés, mivel hát az anyatejnél a sterilitás biztosítása sokkal egyszerűbb, a megfelelő hőfok biztosítása, és amint elmondottam, megfelelő védekező anyagokat is, sejtes elemeket, természetes antibiotikumokat is tartalmaz az anyatej. Azután tartalmaz egyfajta immunoglobulint, ami elősegíti a megfelelő tolerancia kialakulását az allergénekkel szemben, tehát kevesebb az allergiás megbetegedés is az anyatejjel táplált csecsemők körében.
2: A fájdalmas szülés minden szülés velejárója, természetesen kivéve, hogyha ezt művi úton nem tompítják. Azonban hasonlóképpen egyre gyakrabban hallani a fájdalmas szoptatásról, ami természetesen az anyát érinti. Főorvos úrnak mik a tapasztalatai? Mikor fordul elő az, hogy begyulad az anya melle, a szoptató anya melle, és valóban fájdalmassá válik, és kényelmetlenné válik a szoptatás?
1: Természetesen, hogyha nem űrül ki megfelelően valamilyen okból az anyatej a női emlőből, akkor az megduzzad, begyulladhat, és ez utána kényelmetlen az anyukának, sőt a pici babának is, mivel etetési gondokkal járhat. Ebben föltényező a nem megfelelő sterilitás, higiéné az anya részéről, másrészt a nem megfelelő eltávolítás az anyatejnek, tehát miután a pici baba le van véve, merről jó, ha azt eltávolítja az anyatejet megfelelő módszerrel az anyuka, mivel hogyha benne marad, akkor a elkövetkezőkben ez okozhatja a legnagyobb problémát. Most, ha begyullad a női emlő, utána is el kell távolítani ezt az anyatejet, hogy elősegítsük a gyógyulását.
2: Az eltávolításra most már különböző, nem tudom, jól fogalmazok-e, ilyen leszívó szerkezetek állnak a rendelkezésre, amit patikában lehet kapni. Mennyire megfelelőek ezek a segédeszközök?
1: Hát általában a gyógyszertárban kapható műszerek technikai paraméterei megfelelnek az előírásoknak, és ha megfelelő higiénés körülményekben vannak tartva, akkor maradéktalanul tudom ajánlani az anyukák részére.
2: Melyek azok a szoptatással, illetve az anyatejjel kapcsolatos tudnivalók, ismeretek, amelyeket én nem kérdeztem, de ön fontosnak tartaná elmondani?
1: Először is elmondanám, hogy mik a szoptatás előnyei a műtejekkel, szóval az adaptált tehén tejjel szemben. Szoptatásnál az anyatej természetesen élettani összetételben van, ami azt jelenti, hogy a csecsemő számára az optimális összetétel van biztosítva. Steril az anyatej, tehát nem igényel extra elkészítési módokat. Utána az immunizáció, hogy olyan sejtes elemeket tartalmaz és anyagokat tartalmaz, amely meggátolják a baktériumoknak a elterjedését a szervezetbe. Ezzel összefügg az is, hogy a szoptatott pici babáknak a bélflórája, tehát a bélrendszerben megtalálható baktériumok eltérő összetételűek. Ez úgynevezett probiotikumos baktériumok, ilyen laktobacillusok találhatók meg, míg a nem szoptatott csecsemőknek az Escherichia coli nevű baktérium van leginkább elterjedve. Nincs faidegen fehérje az anyatejbe, tehát az allergia minimalizálható, ételallergia, és természetesen közelebbi anya-gyermek kapcsolat alakulhat ki, ami aztán a gyermek fejlődésére pozitív hatással van a későbbiekben.
0: A szoptatás természetes módja annak, hogy az édesanyja a csecsemőt az első időszakban minden szükséges tápanyaggal és táplálékkal ellássa. Az Egészségügyi Világszervezet a kizárólagos szoptatást ajánlja a születést követő első 6 hónapban, majd javasolja, hogy 2 éves korig vagy akár tovább is maradjon fenn az anyateljes táplálás kiegészítésként a hozzátáplálás mellett. És szóljunk néhány szót a szoptatás előnyeiről, az anyateljes csecsemők kevesebb gyermekkori fertőzésen esnek át, legyen szó akár légúti, akár bélrendszeri, vagy akár megfázásos megbetegedésekről. Az anyatej antitesteket tartalmaz, ezek a fehérjék pedig segítenek megerősíteni a csecsemő immunrendszerét a vírusok és a baktériumok elleni harcban. És érdekesség számba megy, hogy a szoptatás csökkenti az 1-es típusú és a 2-es típusú cukorbetegség kockázatát. És ha az anyákat nézzük, az anyateljes táplálás oxitocint szabadít fel, ami segít, hogy a méh visszahúzódjon a terhesség előtti méretére, továbbá azok, akik szoptatnak, általában gyorsabban leadják a terhesség során felszedett túlsúlyt, ráadásul az anyateljes táplálás csökkenti a szülés utáni depresszió kialakulásának kockázatát is. Ennyi tehát az anyateljes táplálástól. Az elmúlt percekben dr. Valacsai Ferenc komáromi gyermekgyógyász főorvossal Ürge Tamás beszélgetett az anyatejről és a szoptatás jelentőségéről.
3: Hát ez a szél mit akar? Mindent kifed, kitakar. Ajajaj, hajajaj, nyakunkon az ivatar.

0: A nyári szünetben is érdemes fellapozni és egyben meglátogatni a katedra.sk weboldalat. Érdekes és értékes írásokkal találkozhat az olvasó. A következőkben Petres Csizmadia Gabriellát, a Szobanforgó kiadvány főszerkesztőjét hallják.
1: A Katedra folyóirat a tanév hónapjait kíséri az útján, tehát szeptembertől júniusig tesz közzé új cikkeket, új írásokat. A nyári szünetben a szerkesztőség is szabadságol. Azonban úgy gondoljuk, hogy érdemes a folyóiratot a nyári szabadság alatt is lapozni, hiszen digitális folyóirat lévén szabadon elérhetőek, akár az utolsó 33. évfolyam írásai, akár a korábbi lapszámnak az egyes írásai. Ha felszeretném hívni a figyelmet néhány írásra, akkor talán a 33. legutóbbi évfolyamnak a lapszámaiból ajánlanék. Ilyen volt például a május-júniusi lapszámban megjelenő Jövő iskolája tematika, ahol bizony izgalmas írásokat lehetett olvasni arról, hogy hogyan is képzelik a szerzők, az írásra megszólított alkotók a jövő iskoláját, milyen víziókkal rendelkeznek, vagy hogy látják, milyen kihívásokkal fog megküzdeni a jövő iskolája. Izgalmas volt számomra alapból például Sánta Katalinnak az írása, aki a nehézségeket is megemlítette, a aggályait a jövő iskolával szemben, ugyanakkor felhívta a figyelmet a megoldásokra, néhány érdekességre, vagy Burbély Diana az interjújában a jövő óvodájáról mesélt, és arról fogalmazott meg néhány olyan szempontot, ami szerinte elkerülhetetlen egy ideálisabbnak működő óvodarendszerben. Izgalmas volt úgy gondolom a márciusi-április számban az értékelés, önértékelés, visszajelzés tematikája is, ahol arról olvashattak a szerzők, hogy hogyan reagálunk, hogyan értékelünk, akár a saját tevékenységünkre, akár mások tevékenységére. Ez nem csak pedagógiai vagy szülői szempontból lehet érdekes, hanem minden olvasó számára, főleg a pszichológiai jellegű írások elgondolkodtatók lehetnek. Például Stefkovics Patasi Ágnesnek a dühről szóló, a kamaszok dühéről szóló írása elgondolkodtató volt. Vagy Nagymészáros Krisztinának az alternatív iskolai konfliktus megoldáshoz tett javaslatai is nagyon hasznosak lehetnek a hétköznapi gyakorlatban is, nem csak a pedagógiában. A januári lapszámot fellapozva pedig a társadalmi felelősségvállalás, a közösségszervezés, a közösségépítés került a figyelem középpontjába, és ott alapon belül igyekeztünk hazai közösségszervező, társadalmi feladatot vállaló szervezeteket is megszólítani. Ez a lapszám pedig azért lehet érdekes, mert akár a nyári kirándulások, nyári programok szervezésekor, keresésekor iránymutató is lehet, hogy milyen szervezetek foglalkoznak gyerekekkel, hol lehet olyan programot találni, ahol a gyerekeknek is izgalmas programokat találunk, gyerekeket megszólító programokat találunk. És mindenképp szeretném még kiemelni az esélyteremtés tematikánkat, ami a novemberi-decemberi lapszámban került a folyóirat fókuszába, ahol például Elritók Nóra az elveszített esélyekről, tehát a hátrányos helyzetű gyerekeknek a nevelési pedagógiai kihívásairól ír, vagy Mező Katalin a különleges bánásmódot igénylő gyerekeknek az esélyteremtését állítja a fókuszba. Esetleg Szabari Elikának a figyelemfejlesztés írását is érdemes fellapozni. Én úgy gondolom, hogy ha nagyon forró délután van, és hát ebből ez idáig, ezen a nyáron kijutott nekünk, akkor a Katedra folyóirat pont olyan mennyiségű, olyan terjedelmű írásokat tud kínálni, ami egy jó kávé mellett, egy délutáni pihenésnél felüdítő tud lenni. Jó olvasást kívánunk minden hallgatónknak!
0: A nyári szünetben is érdemes fellapozni és egyben meglátogatni a katedra.sk weboldalat. Érdekes és értékes írásokkal találkozhat az olvasó. Az elmúlt percekben a Szobanforgó kiadvány főszerkesztője Petres Csizmadia Gabriella ajánlotta a lapot.

búcsúzom el. Tudtad, hogy senki más nem érdekel, nélküled nem kell a világ. Együtt könnyebb volt a lét, félek, mégsem értenéd, ó, mennyi évszak múlik el. A napban mégiscsak te létezel, veled volt csak kék az ég, virágokkal tork a rét,

16 óra van. A Pátria Rádió hírei. Bizonyítékok ismertetésével folytatódik a Kuciak gyilkosság pere. Több európai vezető is kiállt Ukrajna mellett az ország függetlenségének évfordulóján. Változóan felhős az idő, eső csak elvétve fordul elő. Csenger Ferenc vagyok, mondom a részleteket. A Bazini Specializált Büntetőbíróságon hétfőn folytatódott a Ján Kuciak újságíró meggyilkolásával, valamint ügyészek tervezett meggyilkolásával kapcsolatos per. A tárgyaláson jelenleg okirati bizonyítékokat ismertetnek, a négy vádlott közül személyesen csak Dusan K. jelent meg.

0: Ján Kuciakot és mennyasszonyát Martina Kusnírovát 2018. februárjában gyilkolták meg Nagymácsédon. A gyilkosság megrendelésével Marian K-t és Alena Z-t vádolják, ügyük immár harmadszor került a specializált büntetőbíróság elé, miután a korábbi ítéleteket a legfelsőbb bíróság hatályon kívül helyezte. A tényleges elkövetőket korábban már jogerősen hosszú szabadságvesztésre ítélték. Az ellenzéki SZSZ ismét élesen bírálta a szlovák kormány külpolitikáját. A párt szerint Robert Fico úgynevezett négy égtáj felé nyitó politikája nem hozott kézzelfogható eredményeket. Juraj Krupa képviselő példaként említette a kormányfő Vlagyimir Putyinnal folytatott tárgyalásait és a kínai kapcsolatokat, amelyek szerinte nem eredményeztek jelentős előrelépést vagy beruházásokat. Az SZSZ azt is kifogásolja, hogy Fico még nem tárgyalt Friedrich Merz német kancellárral, miközben Németország Szlovákia egyik legfontosabb gazdasági partnere. A párt szerint a kormánynak elsősorban az uniós és a NATO szövetségesek bizalmának helyreállítására kellene törekednie. A halasz alkotmánymódosítással tenné lehetővé, hogy népszavazással is előrehozott parlamenti választást lehessen kikényszeríteni Szlovákiában. A koalíciós párt javaslata szerint egy érvényes referendum idő előtt lezárhatná a parlamenti választási ciklust. A kezdeményezőknek az első aláírás megszerzésétől számított fél éven belül kellene átadniuk a petíciót az államfőnek. Népszavazást ugyanakkor nem lehetne tartani a parlamenti ciklus első és utolsó évében. Richard Rasi házelnök szerint ezekkel a korlátozásokkal azt szeretnék megakadályozni, hogy visszaéljenek az új lehetőséggel. Marek Rajcsi ellenzéki képviselő változtatna a betegek várólistáira vonatkozó szabályokon. Javaslata szerint az egészségbiztosítóknak konkrét listát kellene adniuk azokról az intézményekről, amelyek a beteget a törvényben meghatározott maximális várakozási időn belül meg tudják műteni. Rajcsi szerint jelenleg gyakran a betegnek kell végig telefonálnia a szolgáltatókat, hogy kiderítse, hol kerülhet hamarabb sorra. Az Unión egészségbiztosító szerint ugyanakkor nincs szükség a javasolt változtatásra, mert az ilyen eseteket már most is egyénileg kezelik. A biztosító közölte, a várólisták bevezetése óta mindössze 6 ügyfelük kért segítséget másik szolgáltató megtalálásához. Több európai vezető is Ukrajna mellett állt ki az ország függetlenségének 35. évfordulóján. Friedrich Merz német kancellár méltatta az ukránok bátorságát, akik, mint fogalmazott, évek óta védik országuk függetlenségét az orosz háborúval szemben. Kijevben több európai vezető személyesen vesz részt az évfordulós megemlékezéseken. Az Egyesült Államok nevében Marco Rubio külügyminiszter gratulált és megerősítette Washington támogatását Ukrajna szuverenitása mellett. Nikus Ordán, román államfő pedig hangsúlyozta, hogy Románia továbbra is támogatja Ukrajna függetlenségét, területi egységét és Európai Uniós csatlakozását. Lengyelországban vasárnap hatályba lépett az a rendelkezés, amely lehetővé teszi a külföldön kötött azonos nemű házasságok anyakönyvjókiratainak átírását. Az új dokumentum minták már nő és férfi, két nő, illetve két férfi házasságával is számolnak. A szabályozás azonban komoly jogi vitát váltott ki. Egyes önkormányzatok, köztük Zakopane, megtagadják az ilyen okiratok átírását. A Lengyel Alkotmánybíróság július végén alkotmányellenesnek minősítette a rendelkezés vonatkozó részét, mivel a lengyel alkotmány a házasságot nő és férfi kapcsolataként határozza meg. Krzysztof Gawłowski, digitalizációs miniszter ugyanakkor vitatja a bíróság legitimitását, és továbbra is törvényesnek tartja az átírást.
1: Időjárás.
0: Változóan felhős ma az ég, néhol kialakulhat futó zápor, zivatar, a délután folyamán 29 fokig melegedhet a levegő, éjszaka 17 és 11 fok közötti hőmérséklet várható. Holnap délnyugat felől ismét érkezhetnek felhők, a legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Baleset történt Pozsonyban az Einstein Nován az Inheba felé tartó oldalon, a bal sáv nem járható, és a Kújvárott udvart felől két gépkocsi ütközött, vezessenek óvatosan.
1: Zöld hullám 0800 900 800. Most egy korábban sugárzott műsorunkat ismételjük meg.

0: nő arcai Gasparik Majával.
1: Vannak emberek, akik történeteket mesélnek, és vannak, akik néhány sorban egész életeket tudnak elmondani. Mai vendégem ilyen alkotó. Közel 30 éve ír dalszövegeket, de verseiben is ugyanazzal az érzékenységgel fordul az emberi történetek felé. Munkásságát 2021-ben az év szövegírója Artisius díjjal is elismerték, és akárcsak a dalszövegeiben, a gyermekversek alkotásában is gyönyörű eredményeket ér el. Az Anya ezerszer pályázott külön díját is megkapta nemrég. Ma azonban nem elsősorban a dalokról beszélgetünk, hanem arról, hogy hogyan is tudjuk mi tovább örökíteni azt, amit például a nagymamáinktól kaptunk, és még lesz sok minden más, érdemes lesz velünk tartani, kezdünk! Hol lakik? A szívére mutatott, amikor megkérdeztem tőle. Mama, hol lakik az Isten? Nem volt szava rá. Csak mozdulata. És az ő mozdulataiban tényleg ott lakott. Ahogy mosta a gyümölcsöt, írdalta a kacsát, törte a krumplit, a pászkát elfelezte, kicseppentette a propoliszt, ahogy könyvjelzővé hajtogatta a szalvétát, patkómágnessel gyűjtötte a gombostőket, először kezembe adta a szabászollóját, ahogy etette a párkányon a gerléket, parfümöt hintett a párnámra. A szemöldökét felhúzva úgy tett, mintha elhinné, sikerült levegőt vennem a víz alatt. Ahogy belehazudta a margarint a vajtartóba, hogy megkímélje mások szívét. És ahogy a kezét a szem elé kapta, miközben az övé megállt. Egy mozdulattal ott volt a másik oldalon. És ha az Isten megkérdezte tőle, Julika, hol lakik az ember? Remélem a szívére mutatott, és rám gondolt közben. Eszter, nagy szeretettel köszöntelek a nő arcaiban. Szia, köszönöm, hogy itt vagy velünk.
2: Szia, Maja. Köszönöm, kicsit elérzékenyültem, mert ugye eddig csak a saját hangomon hallottam belül a verset, és most így átadtam magam az érzésnek egy kicsit, és hát igen, ilyen volt a nagymamám, igen.
1: És közben ugye szerintem sokunk szíve egy kicsit ilyenkor facsarodik, csavarodik, itt a nyári szünetben például, amikor sokunkban előtörnek és feltörnek bennünk gyerekkori emlékeink, akkor bizony ráérős nyári szünetek a nagymamáknál. És hát igen, szerencsés az, aki még ezt mondjuk meg is tudja köszönni, vagy fel tudja emlegetni, együtt fel tudják idézni ezeket az időket, de hát vannak, akiknek már az emlékek maradtak mindössze. De hát akkor kezdjük, Eszter, milyen érzés volt? Tehát nem tudom, most hallottad tényleg először a versedet így? Milyen igen. volt meghallgatni saját magad gondolatait, érzéseit? Egyébként igen, nem volt könnyű, úgyhogy közben azért szem nagyon nehezen maradt szárazon ennél a versnél.
2: Hát az enyém is most könnyes lett, ami meglepett, mert hiszen hát annyit gyúrtam ezt a szöveget, mert azért a versírásnál ugye az van, hogy így kiszalad az emberből, de aztán egy hosszú szerkesztési folyamat következik, hogy sokszor felolvastam én is hangosan, és ahol egy pillanatra megakad az ember, ott újraírja, addig formáljuk, hiszen ugye a dalszövegnél a dalra írjuk rá a szöveget, itt meg vagy egy ilyen belső ritmusra próbálja az ember. Ugye sokszor felolvastam hangosan, de azok akkor, mikor szerkesztettem, sokszor csak szavak voltak már egymás után, hogy hogyan passzolnak össze, hogyan rakjam sorrendbe, mi mivel függ össze, és most úgy beleengedtem magam, ahogy felolvastad, és könnyes lett a szemem, és megjelent előttem a nagymamám, mert ennek a versnek tényleg minden szava igaz, tehát azokat tettem bele, 14 éves voltam, amikor ő tényleg így, hogy megállt a szíve, meghalt, és ami ilyen nagyon erős emlék, azt mind beletettem. Ugye ott van a szalvetta és a könyvjelzőként használva, nagyon-nagyon sokat olvastunk együtt. Verseket is, történeteket kaptam tőle, krúdi novellákat, pedig hát ugye még pici voltam. És van egy könyv a mai napig, a Mátyás király története, Matthias Rex a cím, amiben benne van egy szalvéta, ő szalvettának hívta, vagy fordítva, tehát tudom, hogy nem úgy mondta, hogy ahogy mi szoktuk a hétköznapokban, és még mindig benne van, és könyvillata van, meg nagymama illata van egyszerre, úgyhogy én nagyon-nagyon-nagyon sokat gondolok rá, és egyébként én nagyon hiszek egy csomó mindenben, amiről nem nagyon szoktam beszélni, talán így megjelennek így a dalszövegeimben, de például volt olyan, amikor annak a könyvnek egyszer csak a gerincére ráírt, tehát ahogy úgy a gerince megvan, és rá van írva a címe, az egyszer leesett, és a földön találtam meg, aztán beleraktam, szóval, hogy kicsit olyan, mintha még mindig velem lenne, és egyébként tudtam, hogy egyszer szeretnék majd róla vagy hozzá írni egy verset, mert ő nem tudta már, hogy én mivel foglalkozom.
1: Vagy lehet, hogy ugye tudta, mert hogy nem véletlenül adta azokat a könyveket, ugye Krúdit is említettél, nem véletlenül adta lehet a kezedbe már gyerekként, de hogy szerinted, ha most így eljátszunk a gondolattal, akkor mit mondana most a nagymama, hogy van egy vers, ami róla szól, ami ő?
2: Hát szerintem nagyon jól esne neki. Apukám, akinek az édesanyja, Juli mama, ő mondja, hogy ő se tudja elolvasni úgy a verset, hogy ne sírna. Szerintem a nagymamám is biztos meg lenne hatódva. Lehet, hogy megkérdezni, hol vannak a rímek? Hát ebben most nincsenek rímek, mert így adta magát, és nem szerettem volna én összecsengésekkel feloldani a sorvégeken az érzést, hanem csak, hogy így hömpölyögjön az egész. És a kerettörténet pedig tényleg így volt, hogy megkérdeztem, hogy hol lakik az Isten, és bár ezen eddig nem gondolkodtam, hogyha tőle megkérdezik, csak valahogy a versben olyan szépen adta magát, hogy remélem, hogyha letekint rám, akkor azt látja, hogy olyan ember lettem, amilyen ő volt.
1: Mikor érezted azt először, hogy ezt le kell írnod? Ugye itt azt fontos elmondani, hogy egy pályázat, tehát az Anya ezerszer pályázat külön díjasa lettél. Ez kifejezetten a pályázatra íródott ez a vers, vagy elkészült a vers, és utána küldted el?
2: Ez a vers, ez meg volt, nagyon régóta írtam, és kerestem a formáját, hogy hogyan tudom, mert egy álmom volt róla, amikor találkoztunk, és hintáztam, és ő lökött, volt egy ilyen álmom, egy fél éve, és onnantól kezdve minden nap gondoltam rá, egyébként is nagyon sokat szoktam, de minden nap gondoltam rá, valahogy így talán egy ilyen feloldódás történt bennem, mert ugye én nem tudtam tőle elköszönni pont emiatt, hogy ő egy pillanat alatt ment át a másik oldalra, és nagyon sok mindent akartam volna neki mondani, és először arról kezdtem el írni, hogy mit szólna ehhez a világhoz. Hogy vajon használná a mobiltelefont, vagy a sima telefonon hívna, hogy lenne Netflix-e, hogy mit szólna ahhoz, hogy most már szupermarketek vannak, meg az internetnek. Szóval elkezdtem egy ilyen verset írni, hogy Juli mama mit szólná hozzá. És aztán valahogy ez annyira személyes lett, hogy ezt így nem akartam volna kiadni, és akkor egyszer csak így elkezdtek záporozni a fejembe azok a dolgok, amik annyira meghatározóak voltak vele kapcsolatban. Nyilván van még, de ezek fértek bele, és akkor megírtam ezt a verset pár hónappal ezelőtt, és eddig csak apás pályázat volt itt ezen a fórumon, és láttam, hogy most anyákkal kapcsolatosan is, vagy nagymamákkal is lehet beküldeni verseket, és akkor úgy döntöttem, hogy akkor beküldöm ezt a verset. Ugye van az apa kulcs, és az anya kulcs, és akkor az apa pályázat már azt hiszem 2022 óta megy, és most írták ki először az anyákkal kapcsolatos versek pályázatát, és akkor azt éreztem, hogy én megméretem magam ebben a kategóriában.
1: Ugye, hogy először olvastam a verset, így az első gondolatom az volt, hogy itt nincsenek események, hanem mozdulatok. De aztán meg közben pedig ugye egy egész élet, mint esemény van jelen ebben a versben. Te hogy tekintesz rá? Mozdulatok vagy szavak?
2: Ugye a mozdulatokban élünk valahogy, vagy hogyha valakire rá gondolsz, akkor, vagy legalábbis nekem, hogyha nagymamámra gondolok, akkor ezek a mozdulatok. Nagyon szerettem a kezét, emlékszem a kezére, a körmére, a gyűrűire, mindig néztem a... Valamiért az nekem olyan fontos volt, hogy ő mit tesz a világban. És akkor ezek köré, a mozdulatok köré építettem fel az egészet, de azért mindegyik mögött van. Tehát, hogy kérdezte apukám, hogy tudom-e egyébként, mert ő nem is emlékszik erre, hogy miért hintett a párnámra, egyébként Krasznaja Moszkva parfümöt, amit azóta is, ha megérzem, akkor rögtön a nagymamám. Mert hogy azt szerette volna, hogyha jó illatban alszom. Vagy hogy ugye ez a patkómágnes, hogy ő szabásznő volt. Tehát, hogy azért kinyílik a mozdulatok mögött valami. Nem akartam feltétlen cselekvéseket beleírni, mert ugye, ahogy a szívére mutatott, és nem mondott semmit, hogy ott lakik az Isten, az is egy mozdulat volt, és akkor így felfűztem. Nyilván az már csak, hogy oda kapta az arca elé a kezét, amikor ugye egy mozdulata már, mikor meghalt, azt már csak kitaláltam, hiszen nem voltunk ott, éppen főzött, és egyébként úgy esett össze, de hogy a mozdulatok köré építettem föl az egészet, és mindegyik mögött van valami, a gerletetés, hogy neki tényleg mindig voltak gerlepárjai, akik visszajártak, gyönyörűek voltak, vagy a belehazudni ugye ott a vaj és a margarin körül mindig van egy ilyen, hogy mindig, hogy melyik az egészségesebb és melyik nem. És akkor a nagypapám nagyon szerette a vajat, de ugye akkor éppen az volt, hogy az nem egészséges. És a nagymamám fölvágta a margarint olyan alakúra, mint a vaj, és úgy tette bele a vajtartóba. És akkor hát most meg már megint azt mondják, hogy inkább a vajat kell lenni. Na mindegy, szóval, hogy ő egy ilyen nagyon gondoskodó ember volt, egy csupa szeretet, és ez minden mozdulatában látszott, és akkor így a mozdulatok között megelevenedik az ő alakja.
1: Igen, egyébként minden sor nagyon erős, de hogy ez úgy különösen bennem is megragadt, és bennem maradt ezen, hogy belehazudtam a margarint a vajtartóba, hogy megkímélje mások szívét. Szerintem ebből egyébként remek szlogent is lehetne, reklámszlogent is gyártani manapság, mert hogy tényleg, amikor annyira jót akarunk a szeretteinknek, és hogy ez a sor is, ez annyira szépen mutatja. De hogy szerinted, akkor beszélgessünk egy kicsit erről, a szeretetet inkább szavakból, vagy pedig mozdulatokból tanuljuk meg?
2: Én nagyon szeretem mondani a gyerekeknek, hogy szeretem őket, de mit sem érnek egyébként ezek a szavak, hogyha tettek, nem követik. És most nem csak az ölelés mintát, hanem az, hogy tényleg odafigyelni a másikra, hogy az ő érdekeit nézni, közben nyilván nem feladni magunkat. Nem könnyű ezt megtanulni, nekem egyébként ebben a nagymamám egy nagyon erős példa, bár ő azt gondolom, hogy egy kicsit jobban feladta magát, mint ahogy mondjuk már én teszem, és azt mondta, hogy az asszonynak nagy kötényének kell, hogy legyen, hogy elférjen benne minden. Én azért ezt nem így gondolom, én azt gondolom, hogy ezeket ki kell tenni az asztalra, és meg kell beszélni. Úgyhogy szerintem, ahogy a mozdulatokban, úgy a tettekben, szavakban jó, hogyha megnyilvánul a szeretet, de nem fekszünk le anélkül például a gyerekekkel, hogy ne ölelnénk meg egymást, nem mondanánk el, hogy mennyire szeretjük egymást, mert szerintem ezt fontos tudni, de nem sokszor, nem emlékszem arra, hogy sokszor mondta például, hogy szeret engem, és mégis mindenből, amit csinált, tudtam. Tehát az, hogy a kedvenc sütim, a kedvenc gyümölcsöm, a kedvenc ételem, tehát hogy mindig odafigyelt arra, hogy én tényleg jól érezzem magam. Egyébként a nagypapámmal is nagyon sok időt töltöttem együtt, és ő egy zordabb ember volt, de emlékszem nála is, hogy tényleg mennyi mindennel járt a kedvemben, és azért egy gyerek szerintem abból érzi a szeretetet, hogyha foglalkoznak vele, ő van a középpontban. Igen.
1: Igen, és ott van az a bizonyos nagy kötény, ami alatt lehet még a nagymama úgy gondolta, mert ő is ezt tanulta, hogy a nagy kötény alatt mindennek el kell férnie, és akkor itt van ez a generációs váltás, ahol már mondjuk te kimondod azt, hogy nem feltétlenül kell mindennek elférnie, tegyük ki az asztalra, tehát a nagymama, mint női örökség, Mit tud egyébként szerinted egy nagymama, amit lehet, hogy egy anya nem, vagy hát nyilván ugye a szerepkörből adódóan máshogy néznek dolgokra, más élettapasztalattal rendelkeznek, más életszakaszukban vannak, tehát az anya és nagymama. Most már ugye te is anyuka is vagy, tehát akkor nézzük meg innen ezt a kérdést, hogy mi az, amit a nagymama tud?
2: A nagymama ugye teljes odafigyeléssel tud szerintem a gyerek felé lenni, hiszen nem feltétlen csörög a telefonja munkával kapcsolatban, és szerintem, ugye mivel neki alapvetően nem a nevelés már a feladata, hanem a gyerekre való ráhangolódás, szerintem talán néha még a gyerekek jobban is érzik magukat a nagyszüleikkel. Nem csak azért, mert megkapják mondjuk azt, amit otthon nem, hanem azért, mert a feltétlen szeretetés, odafigyelés, és hogy már lekerül az a stressz, ami a neveléssel jár együtt, hogy jól csináljuk-e vagy sem. Én ezt látom, amikor az anyukám a gyerekekkel van, hogy ő le tud menni már gyerekbe, és hogy úgy tudnak kertészkedni, és hosszú időt eltölteni, és nem lehet őket elérni, mert ugye a telefon benn marad, tehát hogy ők tényleg elmerülnek mondjuk egy közös játékban, vagy egy közös tevékenységben. Az én anyukám nagyon laza egyébként. Anyaként nem volt ennyire laza, ott azért erősebb szabályok voltak, ez nyilván majd itt vagy rám marad, de hát ő medencézik velük, és a másik nagymama, aki meg messzebb lakik, ő meg pont azokra a dolgokra tudja megtanítani, amire én nem, tehát hogy neki meg olyan csodás kézügyessége van, ő megtanította a lányomat már most horgolni, varni, szóval, hogy szép dolgokat, és mivel kettő van belőle, ezért ugye ezt is tudja adni meg az egyik, a másik meg azt tudja adni. Szóval, hogy nekem is így volt, az egyik nagymamám bizonyos dolgokra tanított, például kártyázni tőle tanultam, ugye Juli mamától, meg az ő szabászollójával mi a Barbie-nak ruhákat készítettük, de én ebben nem voltam ügyes, én ezt a lányomnak nem tudom átadni, viszont ő megkapja a másik nagymamájától. Szóval, hogy azt hiszem, hogy a nagymama lét az egy felszabadultabb kapcsolódást tud a gyerekekkel hozni.
1: Ugye, Eszter, te a szavak embere, szavak mestere vagy, hogyha fogalmazhatok így. Mi az, amit most kérdeznél, vagy kérnél-e tanácsot a nagymamától az anyaságodban, az aktuális életszakaszotokban, vagy mi az, amit kérdeznél tőle? Hiszen ugye még szinte gyerek, tinédzser voltál, amikor ő elment, tehát ő ebben a szerepedben már nem látott téged, de hogy eszedbe jut-e néha, hogy mondjuk kérdeznél tőle valamit, vagy ő hogy csinálná például?
2: Néha csak így szoktam rá gondolni, segítsen, hogy jól meg tudjam oldani a helyzeteket. Az az igazság, hogy én nekem inkább abban az időszakban hiányzott nagyon, amikor ugye már úgy magamat kerestem a gimnáziumban, a főiskolán, akkor nagyon sokszor volt az, hogy olyan dühös voltam, hogy ezekről a dolgokról nem tudok vele beszélni. Vagy hogy még kicsi voltam ahhoz, hogy úgy tényleg megértsem az ő életét, hogy mi történt ő vele, vagy hogy neki hogyan alakult. Tehát én inkább az érzelmi és szerelmi életemben lettem volna jobban rászorulva rá. Így most inkább anyukámat kérdezem. Azt gondolom, hogy annyira nagy már a generációs különbség, hogy azt hiszem, hogy nem, tehát az anyasággal kapcsolatban nem feltétlen kérdezném, mert már nagyon mások a gyerekek. Nagyon. Nem vagyok benne biztos, hogy az adekvát lenne az, ahogy ő. Viszont amikor mondjuk ő nagyon nyugodt volt, aztán persze nem tudom, hogy anyaként mennyire volt nyugodt, nagymamaként nagyon, hanem hogy inkább tényleg itt szoktam úgy gondolatban kérni, hogy segítsen helyzetekben, hogy higgadtabban tudjam kezelni.
1: Nagyon érdekes ez az örökség, amiről így beszéltünk is meg, hogy hogyan is változzunk meg az életszakaszainkban. Anyukádat is említetted, hogy lehet, hogy szigorúbb volt anyukaként, de hogy most nagymamaként már ő is megengedőbb, és igenis megengedi azt a, nem tudom, azt a medencézést, vagy azt a kis telefon nélküli időben elveszést, és hogy ez mennyire fontos. Miért olyan különleges ez a kapcsolat szerinted, akár anya, nagymama között, vagy az unokák és a nagymama között? Mi olyan különleges van szerinted ezekben a kapcsolatainkban?
2: Szerintem egy kicsit a nagymama újraélheti azt, mondjuk rám nagyon hasonlít a lányom, és szerintem újraélheti kicsit azt, amikor én pici voltam, és egyébként én is, amikor nézem őket, akkor így elképzelem azt, mert nem emlékszem, tehát nem tudom, biztos van, aki emlékszik jobban a gyerekkorára, nekem nincsen nagyon sok élményem, vagy élményem, az volt nagyon sok emlékem. Valahogy nem tudom, hogy miért. Nem tudok. Vannak helyszínek, vannak érzések, de hogy nagyon sok emlékem nincs. És hogy nézem őket, így elképzelem, hogy úristen, hogy nekem is így felvágta az epret, hogy velem is ennyire kedves volt. Egy csomó ilyen helyzet van, és nyilván amikor gyereked lesz, akkor egy csomó dolog feljön, ami meg sérülés gyerekkorodból, és például látom azt, hogy mondjuk rászól valamiért, amiért én nem szólnék rá, vagy gyerekkoromban nem örültem, hogy rám szóltak, tehát hogy szerintem ez, hogy így látom őket kívülről, ez egyrészt egy csomó jó érzést okoz, viszont felhoz olyan dolgokat, ami meg lehet akár beszélgetni, hogy ez hogy volt annak idején, hogy ő hogyan élte meg, vagy feldolgozni. Tehát, hogy azt látom, hogy ahogy a gyerekeim belépnek valamilyen korszakokba, onnan én tudok feldolgozni nem csak a szüleimmel kapcsolatos, hanem társakkal kapcsolatos akkori mondjuk negatív érzéseket. Tehát, hogy valami történik a gyerekekkel, és bennem furcsa érzés hoz fel, és akkor megvizsgálom, hogy tényleg most az zavar, vagy nekem volt valami hasonló élményem egy barátságban, egy sporteseménnyel, bármi. Vagy amikor igen, a fiam nem véd ki egy helyzetet, mert ő kapus, és magamban úgy pityergek, akkor valószínűleg nekem is előjön, amikor én sportoltam, hogy úgy szerettem volna, és pont nem jött össze. Szóval, hogy ilyenek. És a nagyszülők, miért például ezt nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy én majd olyan nagyszülő szeretnék lenni, és ezt is szeretném tőlük, hogy csinálják úgy, ahogy akarnak, bármit, de hogyha nekem vannak olyan szabályrendszereim, ami viszont szerintem a mindennapokban fontos, akkor azt örülök, hogy ők is betartatják a gyerekkel, hogy ne legyen ebből az a probléma, hogy jaj, a mamánál jó lenni, mert ott ez, meg ez, most nem a hánykor fekvésben, hanem úgy egyébként, tehát vannak olyan dolgok, amiket szeretném, hogyha ők is betartanának, és ezeket meg kell beszélni. Tehát a nagy szabadságban, meg a mamával, meg a papával levésben azért a legfontosabb dolgokat, amiket én fontosnak tartok, ne veszítsük szem elől. Tehát én ilyen nagyszülő szeretnék lenni, hogy mondjátok el, hogy mi az, amihez ragaszkodtok, azt úgy csinálom, és mi az, amiben meg szabad kezet kapok.
1: Mi az, amit örököltél szerinted a nagymamától? Egy kicsit beszéljünk akkor arról is, hogy hol laknak bennünk a női felmenőink. Tehát, hogy mi az, ami már szerinted egy örökség abból, amit ahogy te most élsz, vagy ahogy majd akár majd te nagymamaként szeretnél élni?
2: Én mindenféleképpen szeretnék olyan nagymama lenni, mint ő, mert ez a támogató és körbeölelő szeretet, ez fantasztikus. De például az öcsém a másik nagyszüleimmel szeretett nagyon együtt lenni, tehát, hogy mindenki megtalálja azt. Nekem a nagymamám tényleg egy nagyon erős kötődésem volt, és az egyik legnagyobb dicséret volt mondjuk apukámtól, amikor azt mondta, hogy mennyire hasonlítok rá. Például az olvasásnak a szeretete. Hogy most ez azért volt, mert egyébként is olvastam volna sokat, vagy azért, mert hogy az ő kezében mindig könyvet láttam, és kaptam, vagy ezért volt-e, nem tudom. Ő is nagyon-nagyon szépen fogalmazott, nagyon szépen beszélt, nagyon szerette maga körül a szép dolgokat. Például nekem a vázák ilyen mániáim, mert neki annyira szép vázái voltak. Nincsen sok vázám, de imádom például a vázákat. Ez szerintem onnan jön. Aztán a kacsahús, ugye benne is van az írdalás. Tehát én nekem az, ahogy ő beírdalt és úgy sült meg, ez egy ilyen gyönyörűség látványban is, meg ízben is. Tehát én nagyon sok mindent hoztam szerintem tőle, és én megmondom őszintén, hogy talán egy kicsit erre úgy rá is dolgoztam, mert hogy az ő személyisége számomra annyira gyönyörű és tiszta volt, és nagyon-nagyon sok rossz dolgot élt át életében, és mégis annyira pozitív tudott mindig maradni, és amit szerintem tőle hoztam, bár így nem beszéltük meg soha, az az, hogy én hiszek abban, hogy van test és van lélek, és a családomban más nem hisz ebben. Hála Istennek, hogy a férjem is, és egyébként a gyerekeknek is ez tök természetes dolog, de szerintem ezt például tőle hoztam, hogy van a lelkünk, ami halhatatlan.
1: A Nő arcai vendége Major Eszter Artisziusz díjas dalszövegíró, aki az Anya ezerszer pályázaton külön díjas lett a Hol lakik című versével, amit a beszélgetésünk előtt olvastam fel. Mit jelent a női örökséget hordozni magunkban, magunkkal, Eszter?
2: Egy nő élete szerintem, és ez így volt a nagyszüleink idejében is, szerintem nehezebb, mint egy férfinak az élete. És ezt én így gondolom, biztos, hogy van, aki nem így gondolja, én azt gondolom, hogy egy nőnek nehezebb. Annyi féle szerepben kell helytállnunk, és az én nagyszüleim már dolgoztak, tehát ugye, hogy talán még korábban, amikor család anyaként és háztartásbeliként, akkor még egyel kevesebb szerep volt, de szerintem ez, hogy anyaként, dolgozó nőként, van, aki ugye testvérként, van, akinek a gyerekeként, tehát, hogy annyi szerepet kell összegyúrnunk magunkban, és hát nagyon-nagyon jó, hogyha van valaki, aki mondjuk etalon tud lenni az embernek valamiben, és akkor tudja követni, van, akinek saját magának kell, vagy pont ellentétesen kell kialakítani az ő szerepeit, mint amit látott, de hogy az, hogy mit öröklünk, nyilván genetikailag is vannak dolgok, amiket öröklünk, tehát például mindig mondja az apukám, hogy oda kell figyelnem ugye a szívemre, neki is, mert ugye a nagymamámmal ez történt, de hogy szerintem el lehet csipegetni azokat, amiket az ember szeretne magával vinni, és hát vannak ugye a transzgenerációs, akár negatív dolgok, rengeteg módszer van, amivel ezeken lehet dolgozni, és szerintem kell is dolgozni. Mert amikor például ugyanolyan helyzetekbe futunk bele, és egyszer csak rájövünk, hogy azt ismételgetjük öntudatlanul, amit mondjuk a szüleink, nagyszüleink, abban meg kell találnunk a saját működési módunkat, és erre rengeteg módszer van. Egyébként akár az írás is.
1: Itt vannak ezek a transzgenerációs örökségeink. Volt már olyan, ami akár egy ilyen, nem tudom, ráeszmélés volt, vagy akár ilyen, akár egy belső munka révén jöttél rá arra, hogy itt is egy láthatatlan szál, egy párhuzam, mondjuk a nagymama is közöttet, hiszen ugye ez most már a beszélgetésünkből kiderült, hogy számodra egy rendkívül fontos szereplő a te életedben, igen, mint máig.
2: Például nekem nagyon fontos volt a nagymamám abban a korban pláne, de hogy ő későn szült. És hogy amikor én nem találtam ebben a még leendő anya terepben a helyemet, meg egyébként a párkapcsolatokban sem, akkor ez például megnyugtatott, hogy ő viszonylag későn lett anyuka, és aztán végül is azt hiszem, hogy és a másik nagymamám is, és hogy végül is az történt, hogy ugye én is későn lettem anyuka, most ezt örököltem, vagy ez okozott megnyugvást, hogy nekik is végül sikerült már majdnem 40 évesen anyukává válni, szóval ez például egy megnyugtató dolog volt. Inkább a szüleink generációját szoktam ilyenkor nézni, hogy amikor mondjuk kimondok valamit, és azon gondolkodom, és miért mondtam a gyereknek, hogy ne ugráljon a kanapén, engem egyáltalán nem zavar, hogy ugrál a kanapén. Ja, mert hogy nekem is ezt mondták. Szóval ugye vannak olyanok, amikor a szüleinknek a szavai gurulnak ki a szánkon észrevétlenül, vagy azok a hangsúlyok, és akkor hú, hát azért ezt így nem kéne. Mert hát ugye adjuk tovább azt, amit hallottunk hangsúlyban, kifejezésmódban, stb. Tehát ugye ezekre naponta rá lehet döbbenni, de vannak olyanok, amiket nem tudjuk, hogy miért csinálunk, mert esetleg nem is beszéltek róla a nagyszüleink, és akkor mondjuk egy családállításon, vagy az ember elmegy egyénileg egy terápiába, akkor ezek ki tudnak derülni. Én a saját dolgaimat nem szeretem annyira ezekről így megosztani, viszont mivel az öcsém úgysem fogja hallgatni, ezért elmondom, hogy például, hát valószínűleg, de aztán lehet, hogy például volt egyszer egy olyan családállítás, ahol pont ez a nagymamám és a nagypapám szereplői jelenettek meg, és beszéltek arról, hogy nekik milyen nehézségeik voltak az életben, és hát teljesen ledöbbentem, mert azokat a szavakat és mondatokat használták, amiket a testvérem korábban elmondott, hogy neki a párkapcsolatában milyen nehézségei voltak, hogy ő kiment külföldre, ott ismerte meg hogy hát azért ment ki, mert hogy volt egy amerikai szerelme, és hogy attól volt nehéz, hogy egyszerre kellett, hogy ő legyen a szerelme, a barátja, nem voltunk ott, minden neki kellett helyettesíteni, és a nagyszüleimnek is volt egy ilyen helyzet az életében, és szó szerint ugyanazt mondta a két ismeretlen szereplő, amit előtte a testvérem elmondott. Tehát ő ott láttam, hogy ő a nagypapámnak az örökségét vitte tovább abban például, öntudatlanul. És nyilván az én életemben is voltak ilyen dolgok, és ezeket én elég sok mindent helyre tettem már.
1: Ugye ezt így ismételni fogom a mai beszélgetésben még többször, hiszen nálad tényleg hatványozottan érvényes, hogy a szavakkal mennyire jól bánsz, és ugye ezeket az érzéseket rendkívül fontos lenne, akár ahogyha túl vagyunk bármilyen, nem tudom, terápián, családállításon, hogy ugye ki kell mondani, ha nem is, nem az egész világnak, de hogy saját magunknak. Mennyire fontos az szerinted, hogyha akár valaki hasonló helyzetben van, hogy valahogy tudjuk megfogalmazni, és tudjuk kimondani, vagy tudjuk leírni, tehát hogy milyen ereje tud lenni a szavaknak, mikor már így érzésként, szinte egy vulkánként törnek ki belőlünk.
2: Én mondjuk mindig azt gondoltam, hogy nekem az a nagy szerencsém, hogy a hivatásom, ugye a dalszövegírás, az egyben egy terápia is. Sosem próbáltam a saját életemet belenyomni a dalszövegekbe, de azért átszinti a dalszövegeket, az én élményeim átszínezik meg a megéléseim, de nagyon-nagyon fontos is a naplóírás, az szerintem nagyon-nagyon-nagyon fontos, ha csak pár gondolatot az ember felír, őszintébb az ember magával, ha azt már le kell írni, mint gondolatokban. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ha valaki nem is szeretne másokkal beszélni, ha ír őszintén, tehát ugye ezt nem fogja más elolvasni, tehát tényleg kitenni azt, ami a fejünkben van a papírra, az egy fantasztikus és felszabadító élmény, és akár azt is, hogy mit szeretnénk megvalósítani, ugye leírni, és aztán kipipálni szépen, hogy ez sikerült, tehát akár egy ilyen mit szeretnék elérni füzetet, hogy mi az, amit én megteremtenék az életemben, de ugyanilyen fontos az összegzés. Nekem szerencsém van, mert olyan barátaim vannak, akik szívesen meghallgatják ezeket a dolgokat, és én is szívesen meghallgatom az ő életükben történő dolgokat. Viszont nagyon nagy a veszély annak, hogy az ember, ha rájön valamire, tehát egy ponton hozza egy felismerést, és azt nem írja le például, akkor elfelejti. És hány olyan visszaolvasva a naplomon, ezt a napot soha nem fogom elfelejteni, dehogy nem felejtem, nem tudom, mi történt akkor nagyon fontos volt. Úgyhogy én, hogyha valami felismerést teszek, ami nagyon-nagyon-nagyon fontos, hallok egy mondatot. Mondjuk egyszer valaki azt mondta, amikor ki voltam akadva, hogy de ezt nem szerethet mindenki. Ugye ez mennyire semminek tűnik, de abban a pillanatban nekem az életet jelentett. Ezt mondjuk pont nem írtam le. És nagyon sokszor el szoktam mondani magamban, hogy nem szerethet mindenki. És nem is kell, és nem is lehet mindent úgy csinálni, hogy mindenki szeressen. Önazonosnak kell lenni. Nyilván nem bántva másokat. Vagy egyszer volt egy helyzet, amikor egy barátom azt mondta, amikor mindig mondtam, hogy de hogy ennek nem így kellett volna lennie, nem így. És azt mondta, hogy ha nem így kellett volna lenni, akkor nem így lett volna. Szóval hogy vannak fantasztikus mondatok az ember életében. Volt még egy, hogy mondtam valakinek, hogy nem szeretném, hogy ez az érzés elmúlna, mert már most rosszul érzem magam, és mondta, hogy mikor elmúlik, nem fogod magad rosszul érezni tőle. Szóval olyan minimális kis picike dolgok, amik segítenek az embernek, és amikor rájön az ember valamire, akár ugye egy ilyen transzgenerációs oldás, vagy összeáll egy kép, hogy ezt azért csinálom, vagy ezt, mint hogy a naptáromba egy jelzést beleírok, hogy ne felejtsem el, hogy mondjuk a Maja hív, hogy ugyanilyen kis figyelmeztetőket föl lehet az embernek magának írni, és igenis sokat számít, mert elszáll utána az a gondolat, elszáll, ha leírod, utána tudod magad hozzá tartani. De én mindenkit buzdítok arra, hogy írjon verset róla, írja ki magából. Nem kell beküldeni pályázatra, mert egyébként be lehet küldeni pályázatra, de hogy jó kiírni, jó megfogalmazni, jó egy kis versikét írni, akár annak, akit szeretünk, vagy saját magunknak. Úgyhogy szerintem a szavak, ha már vannak szavaink, és tudunk fogalmazni, és akkor ezt használni kell, és nem csak arra, hogy 2 kiló krumplit kérjünk, hanem arra is, hogy megfogalmazzuk az érzéseinket magunknak, akár írásban.
1: Eszter, ha most az Anya ezerszer pályázathoz egy kicsit elkanyarodunk, akkor milyen érzés volt, amikor megtudtad, hogy külön díjas lettél?
2: Hát nagyon örültem neki, mert amikor az ember egy pályázatra bead egy verset, akkor azért titkon reméli, hogy másoknak is fog tetszeni, amire ő azt gondolja, hogy az jó, és én azt gondolom, hogy nekem egyébként van önkritikám, és hogyha egy vers nem annyira jó, vagy de a szöveg, utólag már fölösleges változtatni fejben, hiszen az már fel van énekelve, de azért tudja az ember, hogy melyiknek van nagyobb súlya, az mondjuk ahhoz nyilván, tehát egy jó szöveghez olyan dal is kell, mert különben leveti magát róla, de hogy én tudtam, hogy ez egy jó vers. És van egy mentorom, Posta Marianna, és neki utólag megmutattam, amikor én ezt már lezártam, itt nem szerettem volna, hogy bárki beleszóljon, és azt mondta, hogy ő például lehet, hogy tett volna még bele valami kis negatívumot, hogy nem lehet valaki ennyire, tehát hogy valakiről csak jót. Mondtam, hogy szerintem a belehazudás az egy pici negatívum. És mondta, hogy hát igen, de annak is pozitív a kicsengése, tehát szakmailag azt a tanácsot kaptam, hogy egy pici piszok lehet egy versben, mert hogy nem csak fénnyel, így mondtam, Marianna, árnyékkal is festünk és dolgozunk, de én a nagymamámról például tényleg nem tudok semmi rosszat mondani. Soha semmi olyat nem csinált senkinek, amivel azt láttam volna, hogy megbántotta, és ezért szoktam őt kérni, amikor olyan helyzetben vagyok, hogy nem tudom, hogy most magamnak kedvezzek, vagy mondjuk a gyerekeknek, vagy hogy csináljam, mert azt gondolom, hogy ő ezeket ösztönből jól csinálta. Bár neki csak egy gyereke volt, és mi tudjuk, hogy milyen nehéz, amikor 2 van, és igazságot kell tenni, és az embernek ide is húz a szíve, meg oda is, és ilyenkor szoktam megérezni azt, hogy fú, ha ez nekem ennyire rossz, akkor lehet, hogy velem is történt ilyen, és ott állok, hogy úristen, mit csináljak, hogy mindenkinek, hogy nem mondja utólag azt a gyerek, hogy mindig a másiknak adsz igazat, pedig az nem is igaz, meg nagyobb gyerekként mindig ugye az volt velem, hogy neked kell okosabbnak lenni, mert te vagy a nagyobb, pedig nem is én csináltam. Szóval, hogy ezekben például nem tudnék egyik nagyszülőmtől sem tanácsot kérni, mert az anyukám és az apukám is egyke. Tehát a nagyszüleim ugye nem tapasztalták meg ezt. A szüleimtől kérek tanácsot, de azt mondják, hogy mi meg szuper testvérek voltunk, tehát itt állok, hogy oldjam meg ezeket a helyzeteket. Igen.
1: És akkor ezerszer ugye föltesszük magunknak, sokszor igen, ezerszer feltesszük ezeket a kérdéseket, és ugye az anya ezerszer. Hát közben a pályázaton túl nekem annyi kérdés így eszembe jutott erről, hát erről egy szókapcsolatról, hogy anya ezerszer. Szerinted anyaként akár egy életben hányszor születünk újjá?
2: Hát mondhatjuk szerintem, hogy kicsit minden nap, nem? Tehát, hogy olyan ritka az a nap, amikor az ember azt mondja, hogy ma mindent tökéletesen csináltam, és minden úgy volt jó. Igen, mert hogy vannak a nagyobb célok, aminek az irányába megyünk, és vannak a picik, hogy szeretnénk minden napot jól csinálni, de szerintem az egy borzasztó fontos, és a borzasztót nem szeretem használni, egy rettenetesen szörnyen fontos dolog, hogy nem kell elvárnunk magunktól azt, hogy tökéletesek legyünk. Tehát, hogy ha az ember elvárja, akkor kudarc lesz a nap. Mert hogy nekünk nem tökéletesnek kell lennünk, hanem hát egyszerűen megpróbálni a legjobb szándékunk szerint csinálni, és akkor sem biztos, hogy sikerül. Úgyhogy igen, és ez nekem még az jut eszembe az anya ezerszer, hogy hányszor halljuk életem, anya, különböző anya, hányféle hangsúlyan halljuk azt. Azt, hogy anya, engem például a tömegben megtanítottam, hogy Eszternek hívjanak, mert a gyerekek valahogy ugyanúgy mondják, hogy anya, nem? Tehát kiabálja valaki, anya, rögtön megáll az embernek egy pillanatra a szíve. És akkor én megtanítottam nekik, hogy ha nagyon sokan vannak, és ne azt kiabálják, hogy anya, hanem hogy Eszter, és én úgy imádom, amikor kimondják a nevemet, de csak, ez tényleg csak a tömeg, Eszter, és akkor rögtön tudom, hogy nekem szólnak. De hogy igen, és akkor még a pályázatra, mert ugye azzal kapcsolatban kérdeztél, nem tudom, hogy mennyi pályamű érkezett be, azt tudom, hogy amiket elolvastam, a többi különdíjas és a fődíjasok nagyon-nagyon tetszettek nekem, tehát ilyenkor azért ez egy jó visszajelzés, hogyha tényleg jó műveket választottak helyezésre, akkor az ember elhiheti, hogy ez szakma szerint is ez egy jó vers, de hogy én ebben a versben például nem kételkedtem, és azt gondoltam, hogy ez számomra annyira fontos volt, és annyira sokat adott, hogy végül is megszületett, nagyon sokat dolgoztam vele egyébként, akkor egy ilyen plusz jó érzés, hogy akkor más is felfigyelt arra, hogy ez értéket hordoz.
1: Igen, és ez az értékhordás, értékátadás, ugye, ahogy a versben is, tehát hogy annyi szép dolgot megtanulhatunk, de nem csak ez, tehát hogy a varrás, a sütés, tehát hogy sok mindent láttunk, hallottunk, tehát szinte automatikusan tanultunk meg, de szerintem arra is nagyon sokan emlékeznek, vagy sokaknak ismerős az az érzés, amikor a nagymama dalokat énekel, mondókázik, verseket mond, és hogy ez valahogy ilyen természetes része volt szerintem az együtt töltött időnek. Nem tudom, te ezt mennyire tapasztalod, hogy ma, mintha ebből egyre kevesebb maradna, vagy szerinted ez átalakult, vagy ez ilyen, nem tudom, ez ilyen tévhit?
2: Hát látod, nem tudom, mert az én anyukám tök sokat énekel a gyerekeknek, és egyébként látod, ezt nem is írtam bele a versbe, hogy voltak dalok, amiket a nagymamámtól tanultam, mindegyik olyan, hogy felvágja mindenki a zerét, hogyha elénekle, mert ilyen katona indulok, vagy rettenetesen kimegyek a Doberdói harctérre, meg nem értem, hogy miért énekelt nekem ilyeneket. Aztán amikor csodálkoztak, amikor elmentem a nem tudom milyen Gyermek halála című verssel, ötvös verssel a szavaló versenyre, szóval, hogy azért adott egy ilyen szomorú hangulatot, az irodalomban megmutatta ezt a szomorúságot, milyen érdekes, hogy ez csak így masított eszembe. Azokat a dalokat a mai napig tudom, de tényleg mindenki elsírja magát, hogyha énekelem. És az anyukám például sokat énekel a gyerekekkel, és olvas is nekik, én is sokat olvasok, meg hangos könyveket hallgatunk, alapvetően az van, hogy ez kezd kikopni, és akkor itt megragadom az alkalmat, mármint, hogy azt gondolom, mert hogy például, amikor mondtam az óvónőnek, mert mondta, hogy milyen szép szókincse van a gyereknek, hogy hát én minden este olvasok, hát nyilván mindenki minden este olvas, és így rám nézett, és mondta, hogy te csak azt hiszed. És hogy akkor én felhívnám a szülők figyelmét arra, hogy amikor már nagyon fáradtak, és nincs kedvük olvasni, meg a mobiltelefonnal világítani, csodálatos hangos könyvek vannak, és most, hogy ugye Scherer Péter már nincs köztünk, és egyébként sajnos az író Cigány Zoltán sincs köztünk, a Csoda és Kósza, hát ez egy csodálatosan vicces mese, és Scherer Péter hangjával meg lehet hallgatni, egyébként fönn van különböző ilyen zenei megosztókon, és hát főleg most olyan szomorú szívvel, a gyerekek nem tudják, hogy már nincs köztünk, nem is mondtam, de Csoda és Kószát nagyon érdemes hallgatni, és ugye nagyon fáradtak vagyunk, akkor egy jó kis hangos könyv, ami visszahozza a mi régi gyerekkori élményeinket is, hogy annyira jók vannak már mindenhol fent. Tehát, hogy én például ehhez ragaszkodom, és a gyerekek is ragaszkodnak hozzá, és Ruminit is hallgatunk, még most is, mert fáradt vagyok mondjuk olvasni, de fönt vannak ingyenesen a Magyar Rádiónak az oldalán, ott is meg lehet keresni. Szóval, hogy ezt nem szabad elfelejteni, és mi üvöltetjük a kocsiban együtt a zenét, szóval, hogy ez nagyon-nagyon-nagyon fontos, ez összeköt. Ezek összekötnek ezek a dolgok, és például volt a Momo, az én kedvenc mesém. Most például kijött filmben. Volt egy nagyon régi változat, az is mi lehaláztuk vele onnan. Most a Momót például Michel Ende ugyanaz írta, mint aki a Végtelen történetet. Tehát, hogy emlékezzünk vissza, hogy mi mit szerettünk gyerekkorunkban. Vannak ideje múlt dolgok nyilván, de ami bennünk jó érzést kelt. Tehát, hogy ezeket olvassuk el a gyerekeknek, a Kis Herceget, a Süsüt, a Vukkot, rengeteg Csukás István, szóval, hogy érdemes, mert ezek örök értékek, és itt visszakanyarodva, hogy nekem például ez mindig nagyon fontos volt, amikor gyerek témához nyúltam, hogy így meghajtani a fejem így az elődök, Marék, Veronika és a többiek előtt, és megpróbálni olyat csinálni, ami hát, ha majd az én gyerekeimet vagy a következő generációt köti össze a következővel. Mesekönyvön is dolgozom most, mert ennél fontosabb szerintem, meg nyilván az, hogy szeressük és fogadjuk el őket, hogy így ezt a szavak erejét, vagy a szavak erejével átadni az érzéseket, ezt nem szabad elfelejtenünk, ennél nincs fontosabb.
1: Eszter, mi az, amit te szeretnél továbbadni a gyerekeknek?
2: Van egy olyan szó, egyébként Müller Péter tette nekem világossá, az udvariasság. Ő azt mondja, hogy van körülöttünk egy udvar, és mindenki körül van egy udvar, és hogy az, hogy oda belépünk valakinek a kis udvarába, az ugye belépünk a személyes terébe, hogy ezt udvaria, tehát ezt, erre oda kell figyelni, hogy mikor, meg hogyan. És hogy bár én a saját határaimat nem őrzöm jól, nekem mindig sajnos idézőben, sajnos nyitva van, és jöhetnek, és mehetnek, jobban meg kell tanulnom a saját magam. Nehéz ez a gyerekekkel, tudod, mindig hozzád szólnak, kirántanak a gondolataidból, mindig elérhető akar lenni az ember, de nem feltétlen pont ezt kell megtanítani. Én ezt az udvariasságot, az, hogy udvariasan beszéljünk egymással, udvariasan bánjunk egymással, tiszteljük egymás határait, de nyilván azért, mert nekem is sok dolgom van ezzel, meg azt szoktam nekik mondani, hogy ha mi piciben itt harcolunk egymással, és háborúban állunk, azzal a kis picivel is egy olyan hullámot keltünk, ami aztán nagyban, nyilván nem a mi háborúskodásunk vezet egy nagyobb háborúhoz, de hogy mindenkinek a saját házatáján ugyanígy megint ez az udvar kell elkezdeni azt, hogy a másikkal a békét keresni, a hasonlóságot. A hasonlóság az összeköt. Ha a különbözőséget keresünk, arra fókuszálunk rá, az eltávolít. De én erre szeretném őket megtanítani, hogy lássák meg az emberekben a jót, lássák meg az emberekben azt, ami hasonlatos magukhoz, mármint ő hozzájuk, és úgy összekapcsolódni. Nem szeretem az intrikát, nem szeretem kibeszélni a másikat, nem szeretem azt, hogyha próbálom ezt a békítő szerepet, de hogy ez meg nehéz, ez egy folyamatos munka, tehát inkább megpróbálom beléjük ültetni, nem sikerült még igazán jól, tehát valószínűleg olyan nagy az elvárásom ezzel kapcsolatban, hogy de majd egyszer szerintem beérik. És a becsületesség az nagyon fontos, ezt én mindig elmondom, hogy én ezt hoztam otthonról, hogy muszáj becsületesen és tisztességesen csinálni és élni az életet.
1: És hát micsoda dolgok és gondolatok ezek, amelyek de annyira fontos, hogy ha érzésként ott is vannak bennünk, de hogy szavakba öntsük, és merjük ezeket kimondani, és merjük megfogalmazni. Ugye Eszter, egy verssel indítottunk, nem is akármilyennel, és egy verssel zárunk. Mondasz kérlek róla így előzetesen valamit?
2: Igen, és csak még előtte annyit, hogy ugye van nekem ez az erényes verses kötetem, és ezt is én erőszakoltam ki tulajdonképpen a kiadónál, hogy hagyj írjak erről, mert hogy annyi mindenről lehet verset írni, de hogy az erényeket olyan nehéz átadni és megfogalmazni, és akkor emiatt jelent meg ez az ilyen vagyok, milyen vagyok, mert hogy azt éreztem, hogy ezzel is így hozzá tudok adni a gyerekeknek az életéhez, hogy értsék meg, hogy mit jelent a mértékletesség, a bátorság, az őszintesség, az udvariasság, stb. Úgyhogy ezt csak azért mondom, hogy nem csak beszélek róla, hanem hogy én ezekről írtam verset, és próbálom a saját gyerekeimmel is megértetni, meg mások gyerekeivel is, hogy mennyire fontosak ezek az erények az életben. És az utolsó vers, megint az anyaság téma, ugye hát nyilván ezt foglalkoztat, benne vagyok, hogy megpróbáltam megfogalmazni azt, hogy anyaként, onnantól kezdve, hogy anyává válunk, milyen helyzetekbe kerülhetünk bele, és hogy azt ahhoz hogyan érdemes szerintem így már utólag okoskodva hozzáállni. És akkor ez a Szívedben ringat című vers lett, ami a Literatúra magazin oldalán jelent meg.
1: Eszter, én azt kívánom neked, hogy ringass a szavaiddal bennünket továbbra is, mert hogy elképesztő, ahogy zsonglőrködsz, ahogy varázsolsz a szavakkal, és én nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen mélyen beszélgethettünk ezekről az érzésekről, gondolatokról, amelyek szerintem sokunkat összekapcsolnak, és hiszen sokunknak ismerősek ezek az érzések. Köszönöm neked a beszélgetést.
2: Én is nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Zárásként Major Eszter Szívedben ringat című versével búcsúzunk. Engedd az idősebbeknek, hogy kontrolláljanak, de a kérdéseiket ne tévezd össze a segítséggel. Hadd lássák, milyen újdonsült anyának lenni.

0: magadnak azokat a gondolatokat, amelyeket kimondani szégyellenél. Szeretve lenni nem ugyanaz, mint hibátlannak tűnni. És engedd a gyerekednek, hogy szeressen. Úgy, mint amikor először elönt a tej. Ne legyen gátja. Nehéz megállni, hogy ne akard jobban a közelségét, mert tudod, lesz, hogy nem tőled kéri. Mai vendégem Major Eszter, Artisziusz díjas dalszövegíró volt, akinek nagymamájáról írt az Anya ezerszer pályázaton külön díjas verse kapcsán, a nagymamák szerepéről, a női örökségről, és mindarról beszélgettünk, amit generációról generációra tovább viszünk. Köszönöm önöknek a figyelmet, találkozunk legközelebb is, a viszonthallásra.
1: A nő arcai Gasparik Majával. Korábban sugárzott műsorunkat ismételtük.

17 óra van. A Pátria Rádió hírei. Üdvözlik a tranzakciós adó tervezettel törlését a munkáltatók. Kassán is lesz állandóan nyitva tartó gyógyszertár. Holnap is a maihoz hasonló idő várható. Csenger Ferenc vagyok, mondom a részleteket. A munkáltatói szervezetek üdvözlik a tranzakciós adó tervezet eltörlését, de további gazdasági élénkítő intézkedéseket várnak a kormánytól. Szerintük az adó rontotta Szlovákia versenyképességét, kiszámíthatatlanságot jelentett a külföldi befektetők számára, és visszafoghatta a beruházásokat. A munkáltatók ezért többek között az adó és járulékterhek csökkentését, valamint kiszámíthatóbb vállalkozói környezetet sürgetnek. Robert Fico kormányfő hétfőn jelentette be, hogy a tranzakciós adót 2027. január 1-től teljesen megszüntetnék. Az ellenzéki SZSZ ismét élesen bírálta a szlovák kormány külpolitikáját. A párt szerint Robert Fico úgynevezett négy égtáj felé nyitó politikája nem hozott kézzelfogható eredményeket. Juraj Krupa képviselő példaként említette a kormányfő Vlagyimir Putyinnal folytatott tárgyalásait és a kínai kapcsolatokat, amelyek szerinte nem eredményeztek jelentős előrelépést vagy beruházásokat. Az SZSZ azt is kifogásolja, hogy Fico még nem tárgyalt Friedrich Merz német kancellárral, miközben Németország Szlovákia egyik legfontosabb.

0: legfontosabb gazdasági partnere. A párt szerint a kormánynak elsősorban az uniós és a NATO szövetségesek bizalmának helyreállítására kellene törekednie. A HLASZ alkotmánymódosítással tenné lehetővé, hogy népszavazással is előrehozott parlamenti választást lehessen kikényszeríteni Szlovákiában. A koalíciós párt javaslata szerint egy érvényes referendum idő előtt lezárhatná a parlamenti választási ciklust. A kezdeményezőknek az első aláírás megszerzésétől számított fél éven belül kellene átadniuk a petíciót az államfőnek. Népszavazást ugyanakkor nem lehetne tartani a parlamenti ciklus első és utolsó évében. Richard Rashi házelnök szerint ezekkel a korlátozásokkal azt szeretnék megakadályozni, hogy visszaéljenek az új lehetőséggel. Kassa is non-stop gyógyszertárat kap, Pozsony mellett itt tesztelik elsőként az új modellt. Kamil Saskó egészségügyi miniszter szerint Kassán a Louis Pasteur egyetemi kórházzal együttműködve készítik elő a folyamatosan nyitva tartó patikát. Pozsonyban szeptember 1-től már működik majd hasonló gyógyszertár a Comenius Egyetem gyógyszerész tudományi karával együttműködésben. Mindkét modellt kiértékelik, és ha beválnak, a minisztérium fokozatosan más szlovákiai régiókra is kiterjeszteni a non-stop gyógyszerellátást. Marek Rajcsi ellenzéki képviselő változtatna a betegek várólistáira vonatkozó szabályokon. Javaslata szerint az egészségbiztosítóknak konkrét listát kellene adniuk azokról az intézményekről, amelyek a beteget a törvényben meghatározott maximális várakozási időn belül meg tudják műteni. Rajcsi szerint jelenleg gyakran a betegnek kell végig telefonálnia a szolgáltatókat, hogy kiderítse, hol kerülhet hamarabb sorra. Az Unión egészségbiztosító szerint ugyanakkor nincs szükség a javasolt változtatásra, mert az ilyen eseteket már most is egyénileg kezelik. A biztosító közölte, a várólisták bevezetése óta mindössze 6 ügyfelük kért segítséget másik szolgáltató megtalálásához. Lezuhant a Magyar Honvédség egyik Gripen vadászgépe hétfő délelőtt Szolnok közelében. A pilóta sikeresen katapultált, állapota stabil, megfigyelésre kórházba szállították. Az első információk szerint más nem sérült meg, és a civil infrastruktúrában sem keletkezett kár. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter szerint a pilóta mindent megtett azért, hogy a gép a katonai területen belül zuhanjon le. A baleset okát egyelőre nem ismerik, a körülmények kivizsgálása megkezdődött. Lengyelországban vasárnap hatályba lépett az a rendelkezés, amely lehetővé teszi a külföldön kötött azonos nemű házasságok anyakönyvjog iratainak átírását. Az új dokumentum minták már nő és férfi, két nő, illetve két férfi házasságával is számolnak. A szabályozás azonban komoly jogi vitát váltott ki. Egyes önkormányzatok, köztük Zakopane, megtagadják az ilyen okiratok átírását. A lengyel alkotmánybíróság július végén alkotmányellenesnek minősítette a rendelkezés vonatkozó részét, mivel a lengyel alkotmány a házasságot nő és férfi kapcsolataként határozza meg. Krzysztof Gawłowski, digitalizációs miniszter ugyanakkor vitatja a bíróság legitimitását, és továbbra is törvényesnek tartja az átírást.
1: Időjárás.
0: Éjszaka 17 és 11 fok közötti hőmérséklet várható. Holnap délnyugat felől ismét érkezhetnek felhők, a legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Baleset történt Pozsonyban az Einstein Nován az Inheba felé tartó oldalon, a bal sáv nem járható. Érsekújvár ott udvart felől két gépkocsi ütközött. Vezessenek óvatosan.
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Reklám. Ha komolyan veszi a főzést, a brazil minőség és a Tramontina márka prémium termékei jelentik a tökéletes választást. Gyűjtse a digitális matricákat a Slovnaft Move alkalmazásban, a Slovnaft töltőállomásokon történő vásárlások és tankolások után, és szerezzen be prémium késeket, evőeszközkészleteket vagy egyéb konyhai eszközöket jelentős kedvezménnyel. Válassza a minőséget, amelyet a profi szakácsok is elismernek. Az akció október 18-áig tart. Részletek a slovnaft.sk/akcie oldalon.
2: Kedves hallgatóink! Most válogatást hallhatnak a reggeli mai adásának interjúiból. A mikrofonnál Juhász László.
3: Két éve szinte folyamatosak a kormány ellenes tiltakozások Szerbiában. A megmozdulások az Újvidéki pályaudvar előtetőjének 2024. novemberi leomlása után kezdődtek, amelyben 16 ember vesztette életét. Később már nem csak a tragédia felelőseinek elszámoltatását, hanem előrehozott választásokat is követeltek a tüntetők. Most Alekszandar Vučić szerb elnök bejelentette, várhatóan októberben parlamenti választást tartanak. De vajon valóban a tiltakozások kényszerítették-e ki a választást, vagy Vučić saját politikai számításai állnak a háttérben? Erről is kérdezem Zsivics Tíme, a Balkán szakértőt, a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközpont Európa Stratégia Kutatóintézetének munkatársát. Két év tiltakozás után most valóban elmondható, hogy az utcai megmozdulások kényszerítették ki az előrehozott választást?
4: Igen, lényegében kimondható, illetve azt is itt meg kell jegyeznem, hogy majd a választás kimenetelét és a politikai hangulatot majd még két tényező csoport fogja alakítani, illetve alakítja a mai napig. Ez a belső és a külső, a belső soron jelen pillanatban a szociális belpolitikai intézkedéseket, az ellenzéki tiltakozásokat, és a most már kampányban van akár a kormány oldal, akár az ellenzék, illetve az egyetemisták, a radikalizáció erősödését mindkét oldalon. A külsőhöz sorolnám a kialakult geopolitikai helyzet okozta kihívásokat, amelyekre mindkét oldalnak majd reagálnia kell.
3: Mi változott egyébként az elmúlt két évben a szerb társadalomban? Mekkora támogatottság áll valójában a tüntetések mögött, és mennyire erős a Vučićjal szembeni elégedetlenség?
4: Igen, hát most a legújabb közvéleménykutatások azt mutatják, hogy fejfej mellett haladnak. A kormánypárt oldal mellett szavazók, illetve a diákok mellett, az egyetemisták mellett kiállók. Na most, amit meg kell itt jegyezni, hogy és itt a belsőkoknál, akkor kicsit kibontanám ezt, mert ez az, ami ténylegesen fogja befolyásolni a szavazás kimenetelét, az, hogy Vučić augusztus eleje óta is járja az országot, nem csak az egyetemisták, és ő most komoly pénzügyi támogatásukat jelentett be. A lakosságnak ez az a közeljövőben, heteken belül meg fog valósulni, egyszeri támogatást a nyugdíjasoknak, ez szeptember 14-e és 22-e között fog megvalósulni. Ez egyszeri, továbbá a felnőtt, minden felnőtt állampolgár, aki rendelkezik érvényes személyigazolvánnyal, jogosult egy egyszeri 50 eurós támogatásra, más szociális juttatásokat is besorol, megemlítette a minimálbér emelést, a nyugdíj emelést, egyes gyógyszerek árainak csökkentését, és akkor még sikerült még belevertetni az új kínai beruházásokkal, a humanoid robotoknak a gyártásai, és egy 105 millió eurós akkumulátorgyár beruházás szerb városokban, ezek kínai beruházások. A másik oldalon meg ugye ott van a társadalmi elégedetlenség mindezek ellenére, és az egyetemisták akciói. És az egyetemisták, ahogy már említettem az előbbiekben, és hogy hónapok óta járják a vidéket, a településeket, és az egyetemisták most elindították az egyetemisták minden faluban nevezettű programot, és az a céljuk, hogy személyesen találkozzanak a polgárokkal, és elhozhassák a diákmozgalmakkal, illetve a diákmozgalmakkal kapcsolatos előítéleteket, sztereotípiákat, mert a közösségi média nem éri el a középkor és idősebb vidéki lakosságot. Tehát ezek erőteljesen fogják még befolyásolni azt a képet, amit most látunk. Most általában tényleg fejfej mellett haladnak.
3: Egyébként nagyon érdekes, amit mond, ugye hát a diákok, a tiltakozások legfontosabb erejévé váltak, de lehet egy ilyen tüntető mozgalomból ütőképes vagy működőképes politikai erő, esetleg választási lista? Tehát milyen politikai ambícióik vannak a diákoknak Szerbiában?
4: Igen, hát ők még mindig mozgalomként tevékenykednek, és a diák listáról még mai napig kevesebb lehet tudni. Jó, már a kormány sajtóban megjelentek bizonyos nevek, de viszont az egyetemisták megmondták, hogy akkor fogják nyilvánosságra hozni a listájukat, amikor Vučić elnök ténylegesen ki fogja írni a választásokat, addig nem. És hát az egyetemistáknak kevesebb eszközük van a kezükben, amivel jobb meg tudnák szólítani a polgárokat. Ők most lényegében a fiatal smándulát egy tudják, a sárpányú máskolóában mindezekkel szemben, amit Kucsicsigér ott van, a fiatalos lándulát, a korrupció elleni küzdelem, a jogállamiság és az igazságszolgáltatás meg reformálásának ígéretével próbálnak egyféle ellensúlyt képezni.
3: Vucic azt mondta, hogy a választáson lényegében az ő pártja áll majd szemben az összes többi politikai erővel. Ez azt jelenti, hogy egy széles ellenzéki összefogás körvonalazódik Szerbiában, vagy inkább egy ilyen széttagolt ellenzékkel kell számolni, mint Szlovákiában?
4: Az ellenzék az szétam, hogyha a parlamenti ellenzéket nézzük, az erősen tagolt. De viszont az egyetemisták is különben nagyon egy heterogént tömegről van szó, egy amorf, kialakulatlan, ezeket szervezetileg kialakulatlan, de viszont egy olyan erőteljes mozgalom már alakult, ami képes válhat szemben állni a jelenlegi kormánypárttal. Úgyhogy tényleg ez amit tudnak ők ajánlani, hogy a rendszer teljes megreformálása, és ami a legégetőbb Szerbiában, az a korrupció. Ezzel különben már Vucicék is próbáltak fellépni, de hát ami mutatja a tüntetések volumená, az azt mutatja, hogy nem eléggé.
3: Egyébként miért éppen most döntött úgy Vucic, hogy előrehozott választást tart? Tényleg az van benne, hogy a tüntetőknek enged, vagy pedig inkább ő választotta ki ezt a szerinte megfelelő pillanatot, hogy talán most van nagyobb esélye a győzelemre?
4: Igen. Na és akkor itt jönnek képbe, amit említettem, a külső geopolitikai tényezők. Koszovó kérdése is felmerül. Tehát Koszovó kérdése miatt is égető, hogy legyen a választás, illetve az Oroszországhoz fűződő viszonya is érdekes szervek, illetve az egyik fő szövetségese, egy erőteljes szövetségese Vucic elnöknek Trump elnök, és Amerikában hamarosan novemberben jönnek a félidős választások, tehát Vucicnak figyelemmel kell lennie a külpolitikai tényezőkre, a külső geopolitikai helyzetre, és még mielőtt bármi is történne Amerikában, azelőtt kell neki megejteni a Szerbiában a választásokat. Az amerikai választások kihatással lehetnek a szerbiai választásokra.
3: Egyébként a szerb elnök korábban arról beszélt, hogy a parlamenti választás kiírásakor lemondana az államfői tisztségről, és akár miniszterelnökként térne vissza. Mennyire kész helyzet ez, illetve mi lehet ennek a politikai célja, hogy átmentse a saját hatalmát, vagy miért döntött így?
4: Igen, mert Vucicnak az elnöki mandátuma 2027 májusában lejárna, és újra már nem lehetne őt megválasztani. Ezért számára ez teljesen célszerű megoldás, hogy amikor kiírja a választásokat, lemond az elnöki tisztségéről, és indul a miniszterelnöki pozícióért. Igen, úgyhogy és miniszterelnökként bárhányszor meg tudja vállalni. Nincsen jogszabályi korlátozása annak Szerbiában, hogy valakit meg lehessen választani, akár többször is miniszterelnöknek. Elnöknek csak két ciklusban, kétszer öt éve.
3: Mennyire várható valóban szabad és tisztességes választás Szerbiában? Reális esély van erre?
4: Hát most az egyetemisták igyekeznek, hogy a választások minél tisztábbak és átláthatóbbak legyenek. Vucicnak is voltak erre vonatkozó megnyilvánulásai. Most ismét formálisan próbálkoznak, hogy a teljes mértékben hogy a szavazás titkos legyen. Most választófülkéket is így próbálják készíteni, de hát ezek csak ilyen formális tényezők. Valóságban tartalmian, hogy fog alakulni, azt majd a választás napján fogjuk, illetve utána majd az elemzésekben fogjuk tudni analizálni. Most előre nehéz megjósolni, hogy ez hogy fog alakulni, és lesz-e egyáltalán energiája még ezzel is foglalkozni Vucicnak, mert nagyon sok elemzés és szerbi elemzés azt mondja, hogy most kisebb mértékű választási machinációkra számítanak, mint a megelőző években.
3: Szerbiában tehát ősszel választás következhet, de az igazi kérdés az, hogy az elmúlt két év tiltakozásai képesek voltak-e annyira átalakítani a politikai erőviszonyokat, hogy Alekszandar Vučić hatalma valóban veszélybe kerüljön. Zsivics Tíme, a balkán szakértőt, a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ötvös József Kutatóközpont Európa Stratégiai Kutatóintézetének munkatársát hallották. Köszönöm a beszélgetést.
4: Köszönöm szépen.
3: Szlovákiában a betegek egy része hónapokat vár arra, hogy szakorvoshoz jusson. Egy friss felmérés szerint ugyan a többség egy hónapon belül kap időpontot, de csak nem minden tizedik beteg 3 hónapnál is tovább vár. Egyes esetekben pedig akár fél év, vagy még hosszabb idő is eltelhet a vizsgálatig. Az ombudsman szerint ezen változtatni kellene. Közben egy készülő törvénymódosítás előírná, hogy a szakorvosok bizonyos esetekben ne utasíthassák vissza a betegeket. Az orvosok szerint azonban, ha nincs több szakorvos és nincs több kapacitás, a problémát nem lehet egy törvénnyel megoldani. A témáról William Novotný egészségügyi szakértőt, a Kassai Louis Pasteur Egyetemi Kórház idegsebészét kérdezem. Doktor úr, miért kell egy betegnek ma Szlovákiában akár hónapokat is várnia egy szakorvosi vizsgálatra? Mi ennek a legfőbb oka?
5: A legrövidebb válasz az, hogy kevés a szakorvos. De ez azért nem lenne egészen pontos válasz, mert nem csak kevés a szakorvos, de rossz a szervezés a rendelői ellátásnak, mivel hogy vannak olyan régiók, például Kassaváros, ahol elég a szakorvos, ha azt nézzük, mennyit szab meg a háló, a szakorvos háló, vagy a orvos háló, vagy a rendelői háló. De vannak olyan régiók, ahol hiányban vannak a szakorvosok, és főleg egyes specializációk, mit én tudom, allergológus, immunológus, neurológus, és akkor eljutni egy ilyen szakorvoshoz egy ilyen régióba, nagyon nagy probléma a beteg számára, és gyakran hónapokba tart, amíg kivizsgálja a szakorvos a beteget, aminek nagyon komplikált és problematikus a beteg számára az, hogy nem tud eljutni a szakorvoshoz, és problematikus a beteg betegségéhez is az, hogy nem kap időben olyan ellátást, mint milyen ellátást kapnia kellene. Hát, hogy ez a probléma Szlovákián fennáll, és én úgy látom, hogy hónapról hónapra, évről évre súlyosabb ez a probléma, és valahogy hiányoznak a megoldások, valahogy nem akar erről senki sem sokat beszélni, nagyon jó, hogy a ombudsman kezdte ezt a témát, de én inkább azt várnám, hogy az egészségügyi minisztérium fogja kezdeményezni ezt a témát. Persze meglássuk, milyen megoldásokkal fog próbálkozni az egészségügyi tárca megoldani ezt a problémát, és igaza van a szakorvosoknak, hogy hát akármit be is lehet írni a törvénybe, és meg is lehet szavazni a parlamentbe, de a realitás gyakran, főleg mondjuk nem olyan központi régiókban nagyon komplikált és nagyon nehéz a beteg számára. Problémás az is, hogy mivel hogy a szakorvosok rendelői tele vannak betegekkel, akik várnak a kivizsgálásra, és a fizetendő pénz, amit fizetnek ezekért a kivizsgálásokért az egészségügyi biztosító, nem igazán takarja a rendelők igényét, hát akkor jönnek az illetékek, erről már sokszor beszéltünk a Rádió Pátriába, amelyeket kérnék a szakorvosok a betegektől, és ez is limitálhassa gyakran a beteget, mert ő mondjuk talál is egy szakorvost, de amikor oda betelefonál, azt mondja a nővérke, hogy igen, hát akkor fogadja őt 3 héten belül a doktor úr, de hát én nem tudom, 20 euró, 40 eurót kell ezt befizetni az első kivizsgálás előtt, valamilyen okból, amit kigondolnak. És most a beteg azt mondja, hát nekem ez drága, én inkább ott fogok várni, ahol nincs a 40 eurós vagy a 20 eurós befizetés. Pozsonyban jóval nagyobb szumákról beszélünk. Szóval akkor inkább várok, és ez is azért hosszabbítja, ha átlagba veszük ezt a várást a szakorvosi kivizsgálásokra.
3: De mit jelent ez a várakozás? Orvosként mit jelent az, ha egy beteg például 3-4 évet vár egy neurológiai vizsgálatra? Tehát, hogy milyen következményei lehetnek annak, ha egy betegséget hónapokkal később kezdenek csak el kivizsgálni?
5: Igen, hát ez a beteg egészség állapotja szempontjából egy komoly dolog. Például nálunk az idegsebészeti klinikán, mi állami kórház vagyunk, egyetemi kórház, de nálunk ha átlagba veszed, mennyit kell várni egy szakorvosi kivizsgálásra, amikor beutalja a neurológus a beteget hozzánk, hogy menjen el a idegsebészetre, mert lehet, hogy ezt operálni kell, ez, hát mondják meg ők, akkor van egy beutalója a betegnek. Átlagosan, ha veszem, most már nálunk olyan 3 hónapig kell várni, amíg eljut Kelet-Szlovákián egy idegsebészhez. Egyetlen idegsebészhez van itt egész Kelet-Szlovákián, szóval 3 hónap. Úgy átlag. Van, hogy 4 is egyes szakorvosokhoz, van, hogy 2 más szakorvoshoz, mert konkrét szakorvost is választhat persze a beteg magának. Na most, ez már az jelenti, reálisan számoljunk, hogy amíg neki problémája elkezdődik, elmegy a általános orvoshoz, az beutalja ott egy neurológushoz, az kivizsgálja ott őt 2 hónapon belül, most nagyon optimista leszek, jó? Átlag 2 hónapon belül, azt mondja, kell egy magnetikus rezonanció, kivizsgálás, rá további 2-3 hónapot vár. A kivizsgálással visszajut a neurológushoz, megint 2-3 hónapig vár, a neurológus beigazítja idegsebészhez, megint 2-3 hónapig vár, szóval mi gyakran olyan helyzetbe jövünk, hogy amíg hozzánk jut már a beteg, már például a magnetikus rezonancia öregebb, mint 6 hónap, és ilyen szerint már nem lehet indikálni egy sebészi beavatkozást.
3: Kimondhatjuk, doktor úr, hogy a késői szakorvosi vizsgálat gyakran már rontja a beteg esélyeit? Tehát, hogy ön találkozik ilyen esetekkel, amikor valóban későn érkezik önhöz, vagy önökhöz a beteg?
5: Ez pontosan így van. Sok beteg számára ez több szenvedést, több várást és rosszabb egészségállapotot jelenthet, és sok kivizsgálást azért megint újra és újra kell megcsinálni, mert megint kell menni egy új kivizsgálásra, és most még várni kell a műtétre. Sőt, már olyan helyzetek is vannak optimisták, hogy addig már a beteg állapota jobb is. Szóval ő már azt a betegséget, amit mondjuk 2-3 hónap után, amikor elkezdődött műtétel kellett megoldani, ő már szétjárta, ha így mondjuk csúnyán, vagy valahogy átszenvedte, már jobban is érzi magát, már nem is akar műtétre menni, már valahogy kibírta az egész. És gondolom, hogy ez már egy modern egészségügyi ellátásban nem a optimális.
3: Az ombudsman azt szeretné, hogy a betegeknek ne kelljen 20-30 rendelőt végig telefonálniuk, hanem az egészségbiztosító keressen nekik szakorvost és időpontot. Ön szerint ez a javaslat valóban működőképes megoldás lehet?
5: Nagyon segíthet. Nagyon segíthet, már rég így kellett ennek működnie. Na most én nem tudom, hogy fog ez működni, ha csak 2 egészségügyi biztosító lesz Szlovákián, a 3 egészségügyi biztosítónál nem működött. Jó, nem volt ez beleírva a törvénybe, szóval a törvény ezt nem akarta az egészségügyi biztosítóktól, hogy ezt csinálják, ez legyen a működés, de ez segíthetne, főleg abban, mert hát reálisan, ha megmondjuk, a beteg nem a orvosnak fizeti a biztosítását, de az egészségügyi biztosítónak. És az egészségügyi biztosítónak azért fizetjük a pénzt, hogy hárítsa egészségügyi ellátást, és menedzselje ezt az egészségügyi ellátást. Ezt a kompetenciót oda kell adni az egészségügyi biztosítóknak. Neki kell a hálózatba eligazítani a beteget, úgy, hogy minél rövidebben várjon, és jobb ellátást kapjon, mert ha egészségügyi biztosító a végén fizeti meg az egészt. Szóval ez egy jó elgondolás, de megint ott vagyunk, hogyha a hálóban nincs elég neurológus, hát akkor hiába lesz beírva, hogy akkor a elektronikus beutaló szerint 30 napon belül kell egy szakorvos kivizsgálás, ha nincs kapacitás szempontból nem lehet ezt megcsinálni, mert nincs hol ezt megcsinálni. De ez is megint valami, ez is megint egy információ az egészségügyi biztosítónak, hogy akkor itt nekünk több szakorvos kellene ebben a régióban, és szóval több szakorvosnak kell szerződést adni, és keresni több szakorvost ebben, motiválni a szakorvosokat. A másik a önkormányzat, amivel az állam nem nagyon kommunikál, mert az önkormányzat kompetenciója az, hogy bebiztosítsa a rendelő is az egészségügyi ellátást a betegek számára a régióba. Ők csinálnák is, de nincs elég kompetenciók motiválni például arra egy neurológust, hogy pont egy olyan régióban nyissa ki a rendelőjét, ahol kevés a neurológus, vagy kevés ilyen szakorvos, amilyen kell, kardiológus, az mindegy, melyikről beszél. Ez a működés, vagy összefogás a egészségügyi biztosítók, a önkormány, a regionális önkormányzat és az állam között nagyon fontos lesz ahhoz, hogy ezt megoldjuk.
3: A Pátria Rádióban továbbra is William Novotny egészségügyi szakértővel beszélgetünk. Ha éppen az a rendszer alapvető problémája, hogy nincs elég szakorvos és nincs elég rendelői kapacitás, akkor nem csak a felelősséget toljuk át a betegről a biztosítóra?
5: Így is lehetne ezt fogalmazni, de megint reálisan nézzünk rá, hogy ha valakinek egészségügyi problémája van, elmegy egy általános orvoshoz, azt mondja, hogy ilyen is ilyen szakorvosi kivizsgálás kellene, most az a beteg hazamegy, és mit csinál elsőnek? Hát keres egy valakit, egy ismerőst, aki valakit ismer. Nekem naponta néhány ismerősöm telefonál és kérdezi. Valami gastroenterológus nem ismersz, Kassán? Kérlek valami neurológus, kérlek gyerek neurológus, immunológushoz ment, allergológus nem ismersz? Szóval itt mindenki keresi magának a szakorvost, mert nem tud eligazodni a rendszerben. És ezt a eligazodást a rendszerben kéne csinálni a egészségügyi biztosítóknak. Erről szól. Lehet, hogy nem is sikerül rövidíteni a várást, de legalább eligazítja a beteget. A beteg betelefonál egy call centrumba, azt mondja, én itt vagyok Dunaszerda helyen, kaptam egy ilyen elektronikus beutalót, egy szakorvos kardiológus, most hová menjek? Pozsonyba? Kardiológiára? Vagy hová? Hová? Nagyszombatba? Hova? Vagy itt valaki van? Igen, mert én nem ismerek senkit. És akkor megmondja, hogy várjon egy kicsit, és keresünk egy időpontot a legközelebbi szakorvos kardiológusnál, aki kivizsgálja. Így kéne ennek működni. És akkor fogja tudni, hogy itt ez a beutaló ide tartozik, ide kell menni, nem kell senkinek telefonálni, senkit keresni, senkit kérni, mert az egészségügyi biztosító nekem ide egy beutalót megszervezett. Persze nem lesz ez egyszerű a biztosítók számára, de a végén, ha összeszámolják az egészségügyi biztosítók, mondjuk egy-két, lehet, hogy az első év nagyon komplikált lesz számukra, nagyon sok telefonálás lesz, sok probléma lesz a bevezetéssel, de ha összeszámolják, a végén még spórolhatnak az egészen, mert ahogy már mondtam, amíg a beteg eljut a szakorvoshoz, a szakorvosnak megint friss kivizsgálás kell, megint elküldi ugyanorra a kivizsgálásra, ami neki már 3 hónapja vagy 4 hónapja volt, csak nem tudott eljutni a szakorvoshoz, akkor még egyszer fogja megfizetni ezt a kivizsgálást, ami drága, mint egy magnetikus rezonanciót, vagy laboratóriós kivizsgálást az egészségügyi biztosító. Szóval, ha ezt jobban megszervezné magának, akkor még spórolni tudna egy azon, hogy hívna a beteg a call centrumba, és kapna egy pontos időpont, egy pontos szakorvoshoz, és ő nem böngézne a szakorvosok között, is keresne, és várna, és nem is tudná, hová kell neki menni, de ezt megcsinálná, ezt a megszervezést, az egészségügyi ellátás megszervezését megcsinálná az egészségügyi biztosító neki, akkor a végén, még ha összeszámolná a betegeket, még spórolna is. Én úgy látnám, hát hogy szóval ez nem rossz ajánlat az egészségügyi biztosítóknak. Kérdéses az, hogy a végén a beteg számára ez plusz lesz, hogy igazán kevesebbet fog várni, mert több orvos evel nem lesz, szóval nem tudják megduplázni az orvosok számát, amíg nem kezdnek az önkormányzatokkal beszélni, avval és az állammal, hogyan motiválni a fiatal orvosokat, a például a nyugatról is visszajövő fiatal orvosokat, vagy olyan orvosokat, akik már régen el akartak menni a kórházakból, de nem mennek el. Mert ha összeszámolják, mennyi problémájuk lesz egy rendelő kinyitásával, és a végén nem kapnak szerződést a egészségügyi biztosítóval, és akkor készpénzben kell ezt kérni a betegektől a fizetendő pénzt, ők akkor nem jönnek el. Ha összeszámolja, mennyi problémája lesz, akkor inkább a kórházban van.
3: A másik fontos javaslat szerint a szakorvosok bizonyos esetekben elveszítenék a betegek visszautasításának lehetőségét. Ön hogy látja ezt? Ha egy szakorvos már most is napi 8-10 órát dolgozik, vagy még többet, és minden időpontja foglalt, akkor mit jelentene a gyakorlatban, ha nem utasíthatna vissza újabb beteget?
5: De megint ezt is lássa az egészségügyi biztosító, mert az egészségügyi biztosítónak minden hónapban fakturál, szóval a számláját, mennyi kivizsgálást csinált egy szakorvos, beküldi, és akkor per 60 nap után ki is fizeti ezt, igen, itt egy ilyen 60 napos várás van, de ki fizeti az egészségügyi biztosító neki ezt az ellátást, szóval ő tudja, az egészségügyi biztosító, hogy vannak megterhelve egyes szakorvosok. És akkor már csak beszélni kell a szakorvosi asszociáciával, hogy akkor szabjuk meg, hogy mennyire lehet megterhelni egy orvost, mennyi dolgozhat egy orvos, és most megint jön a probléma, hogy például egy ortopéd szereti azt, amikor egy nap 100 beteget is ellát. A betegek, ismerjük, hogy mennek ott, hogy igazán 2-3 percre bemegy valamit, kap, kimegy, már várva, további jön.
3: Futószalagon hát gyakorlatilag.
5: Igen, mind a állomáson mennek a betegek, mert de nem azért csinálja ezt a ortopéd, hogy annyit akar bekeresni, de neki ezt muszáj csinálni, mert ha ortopédus ezt nem csinálja, akkor nem keres be még sós vízre, ahogy mondjuk viccesen. Annyi keveset fizet egy kivizsgálásért neki, vagy egy konkrét valamilyen ellátásin, amit csinál a rendelőbe az egészségügyi biztosító. Szóval itt is a probléma, a másik oldalt is kell látni, és aztán megint mondjuk meg, hogy hát mennyi lesz az a normális napi kivizsgálás arra, hogy még mindig a utolsó betegnél is friss legyen az orvos, és ott legyen az agya, és a betegre összpontosítson. Ugye, mert úgy akarnánk találkozni egy szakorvossal, aki ránk mosolyog, megmagyarázza, milyen betegségünk van, és megmondja, hogy mit kell csinálni, és még buzdít is minket, vagy egy kis erőt ad, hogy ne féljen, jó lesz minden, tudom, mit kell csinálni. Ilyen orvossal akarunk találkozni, ugye nem olyan, aki túlterhel, és csak az asztaltól kiabál ránk, hogy mit akar megint. Ezt is be kell állítani, hogy mennyi az a kivizsgálás, amivel egyszerűen mondom, a szakorvos be is keresi azt a pénzt, amit neki be kell keresni, hogy ő is működjön, a nővérke is működjön, és a rendelő is működjön, és ne váljanak sokat a betegek. Szóval itt sok dolgot kéne beállítani. Azért mondtam a kezdetén, hogy rosszul van ez megszervezve, és csak jobban kell szervezni. És az a ombudsman azt mondja, hogy az, akinek ezt szervezni kéne nagyobb mértékben, az egészségügyi biztosítók, és én egyetértek vele. Igaza van, be kell őket ebbe kapcsolni, de nem csak ők tudják ezt megoldani.
3: A vita tehát nem egyszerűen arról szól, hogy kikeressen időpontot a betegnek. Az ombudsman szerint ebben nagyobb felelősséget kell vállalniuk az egészségbiztosítóknak. Az orvosok viszont arra figyelmeztetnek, hogy a törvények önmagukban nem teremtenek új szakorvosokat és új rendelői kapacitást. A valódi kérdés ezért az, hogyan lehet úgy rövidíteni a várakozási időket, hogy közben az orvosokat se terheljük túl, és a betegbiztonság se sérüljön. William Novotny egészségügyi szakértőt, a kassai Louis Pasteur Egyetemi Kórház idegsebészét hallották. Köszönöm a beszélgetést.
5: Köszönöm szépen a viszonthallásra.
3: Robert Fico kormányfőnek már nem csak a Szlovák Nemzeti Párttal gyűlik meg a baja, másik koalíciós partnere, a Hlas egyik miniszterével is összezördült. A külügyminiszter orosz-szlovák kormányközi vegyes bizottsági ülés előkészítésén dolgozik egy fekete listán lévő orosz miniszterrel, és egy kis szlovákiai abszurd, gyerekek nélküli faluba építettek gyermekjátszóteret Európai Uniós tízezrekből. Három téma, amelyek az elmúlt napokban a lapok címoldalára kerültek. A telefonvonalban Szilvási József újságíró, rádiónk rendszeres kommentátora. Kezdjük a szlovák kormánykoalíción belüli torzsalkodással, amely a miniszterelnök és a gazdasági miniszter között alakult ki. Miről is van szó?
6: Először is el kell mondani azt, hogy a szlovák kormány több mint egy hónapig volt szabadságon. Hogyha körbenézünk Közép-Európába, akkor láthatjuk, hogy Csehországban Andrej Babis kabinetje két hétig vakációzott, Magyarországon Magyar Péter kormánya pedig egyáltalán nem, elsősorban a paksi atomerőművel kapcsolatos gondok miatt. Szlovákiában meg úgy látszik annyira jó a helyzet, hogy egy hónapig elmehettek a miniszter urak élén Robert Ficoval. Azt várhatná az ember, hogy kipihenten érkeznek vissza, de Robert Fico a legutóbbi sajtótájékoztatón bizony nem erről lett tanúbizonságot, mert rendkívül durván nekirontott Mária Benedikovicsovának. A fontos kérdésekkel egyáltalán nem válaszolt. Nyilván nagyon sok a gondja, amikor visszaérkezett, akkor szembesült súlyos problémákkal. Első az, amit említették, hogy Denisa Szakovának az volt a feladata, hogy intézze el a Jaszlovszkij-Bohunicai atomerőműnek a gazdasági ügyeit, azért, mert Robert Fico azt szeretné, hogy teljesen szlovák állami tulajdonba kerüljön, ezért ki kellene vásárolni a JS nevű cégben 49%-ot birtokló cseh vállalatot, a 190 millióra taksálta ezt a tulajdonrészt, amit Szakova sokáig és tovább azt állítja, hogy ez túl sok pénz. A másik probléma ugye Tomás Taraba ügye, mindenképpen rá akarja váltani őt Andrej Danko, és szeptember végéig adott haladékot. Robert Fico már úgy látszik hajlandó arra, hogy a hatalom megőrzése érdekében megtegye ezt a lépést. Tomás Taraba viszont odafricskázott a szlovák nemzeti pártnak, amelynek nem tagja egyébként, de ő jelöltje volt. Ennek a pártnak volt a jelöltje, tehát oda tricskázott Andrej Dankónak és Robert Ficónak, azt állítva, hogy teljesen fölösleges három államtitkár a környezetvédelmi poszton. Ráadásul úgy van, hogy Stefan Kufa és Filip Kufa vannak ott államtitkárok, a Stefan Filipnek a édesapja, tehát apa és fiú egy tárcában működik. A harmadik ilyen eset pedig ugyebár Samuel Migal esete, aki mindenképpen ott szeretne maradni a nagyon fontos beruházási, régiófejlesztés és informatikai poszton, ugyanakkor számos korrupciógyanús ügye tűnt elő, és ez így iparkodik Robert Fico mindenképpen a szőnyeg alá söpörni. Tehát nagyon sok gondja van nyilván Robert Ficónak, ráadásul itt van a költségvetés, amelyet rövidesen el kellene fogadni. Summa-summarum el kell mondani, hogy a vakáció után súlyos gondok a szembesül a szlovák kormányfő, és meglátjuk, hogy sikerül-e ebből valamiképpen kikecmeregnie.
3: A szlovák diplomácia vezetőjének négy égtáj helyett zömmel csak kelet felé folytatott politizálása gyakori témája a híreknek. Most egy vegyes bizottsági ülés előkészítése miatt kell magyarázkodnia. Miért is?
6: Juraj Bannát külügyminiszter ilyen kísérleti luftitől össze, hogy mit szólnak majd az emberek, mert nyilván nem sokan örülnek annak, hogy tárgyalt Valeri Falkovval, mondhatnám nyugodtan, hogy hírhet orosz miniszterrel, aki oktatásügyi és tudományos miniszter, és azért hírhet elsősorban, mert árva ukrán gyermekeket az ő vezényletével iparkodnak oroszosítani, tehát hogy ne a nemzeti identitásukat erősítsék, hanem éppen az orosz. Tehát ő lenne a társelnöke ennek a szlovák-orosz vegyes bizottságnak. Nagy kérdés, hogyha gazdasági kérdésekről beszélnek, akkor vajon mit keresett Juraj Bannár és említett orosz miniszter? Tehát meglátjuk, miként alakul a helyzet, minden esetre nagy felháborodás követte ezt a bejelentést, már csak azért is, mert egy nappal a 1968-as agresszió előtt következett be, tehát Juraj Bannár egyáltalán nem volt tekintettel arra, hogy milyen körülmények között jelenti be. Ráadásul el kell mondani, hogy ugyebár ami 1968-ban Varsói szerződés katonái lerohanták Csehszlovákiát, most pedig ugyebár már évek óta az oroszok támadják, és nagyon sok halálos áldozatot okoznak Ukrajnában, mert mindenképpen Putin szeretné megszerezni Donbasszt, elsősorban elsősorban, és minden inkább gyengíteni Ukrajnát. El kell mondani azt, hogy a szlovák, elsősorban a miniszterelnök azzal érvel, hogy mások is tárgyalnak pragmatikus alapon az oroszokkal. Igen, magáncégek, elsősorban nyugati magáncégek kereskednek az oroszokkal, de nem állami cégek, ezért ez a bejelentés és a várható tanácskozás bizony nagyon rossz részül, és nem semmiképpen sem erősíti Szlovákia nemzetközi tekintélyét.
3: Végezetül az egyik legkisebb szlovákiai falu polgármestere 50 ezer eurót kért és kapott az agrárkifizető ügynökségtől játszótérre, egy olyan településen, ahol nem is élnek gyerekek.
6: Hát, tulajdonképpen kabaréba való ez a, vagy szomorú játékba való ez a történet. Arról van szó, hogy Észak-Kelet-Szlovákiában, a Szügynyéki járásban van egy falu, amelyet Habranyésznek hívnak, és a statisztika szerint 16-an lakják, ugyanakkor legalább 8-an Szügynyékben laknak, és ilyen weekendházszerűen vannak nekik házaik ebben a faluban. Nos, a polgármester Milan Cserba, aki elsősorban azzal hívta fel a figyelmet, hogy Robert Kalinyák megrendelésére az ő cége építette a kerítést, a úgynevezett kukoricát, tehát annak a épületnek a környékén, amelyben a Védelmi Minisztérium talál majd otthon. Tehát ez a Milan Cserba pályázott uniós pénzekre, és 50 ezer eurót kapott arra, hogy játszóteret építsen. Fel is építette a játszóteret, csak gond az, hogy a faluban mindössze a polgármesternek van 3 gyermek, azok 2 már nem a fiatalkorú kategóriákba tartozik. Tehát tulajdonképpen ezt a játszóteret senki sem használja, viszont 50 ezer euró elúszott azokból a pénzekből, amelyekben máshonnan sok helyre lehetett volna jól beruházni, például a városi játszótereken, ahol sokkal több gyermeknek nincs megfelelő lehetősége arra, hogy ha kimegy az utcára, akkor játszom még hozzá biztonságosan. A másik még az, hogy még kapott 35 ezer eurót arra, hogy a falu egyetlen utcáját közvilágítást használja. Hát ez aztán kiderült, hogy nem is a közútra építették ezeket a lámpákat, hanem a temetőbe. De hát így néz ki a helyzet, és meglátjuk, hogy alakul. Minden esetre legalább 100 ezer eurót eltoltak az illetékesek arra, hogy ezt a kis falut valamiképpen betömjék, de hát ilyen körülmények között mindenképpen felháborító, ami történt ebben ezen a településen.
3: Eddig tartott hétfői hírelemzésünk, Szilvási József újságírót, rádiónk rendszeres kommentátorát hallották. Hallgatóink nevében is köszönöm szépen, Jóska, további szép napot kívánok!
6: Én is neked és a tisztelt hallgatóknak egyaránt minden jót.
7: Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást. Utazási kisokos Kis Bartalos Évával.
8: Svájcban a nyár elképzelhetetlen a tavi és folyami fürdőzés nélkül. Bernben, az Aare folyóban, Bázelben pedig a Rajnában a helyiek és a turisták ezrei hűsölnek a nyári melegben, gyakran a folyósodrására bízva magukat. A különleges élményhez azonban fontos ismerni a biztonsági szabályokat. A svájci vízi előírások szerint bizonyos vízi eszközök, például a szapok használatánál megfelelő úszósegédeszközre van szükség, különösen nyílt vízen vagy a parttól távolabb. Egyes vízi eszközökön emellett kötelező feltüntetni a tulajdonos nevét és címét is, hogy szükség esetén azonosíthatók legyenek. A szabályok elmulasztása ellenőrzés esetén következményekkel járhat, ezért érdemes mindig előre tájékozódni az adott tó vagy folyószakasz előírásairól. Ha autóval fedezzük fel a svájci Alpok hágóit, számítsunk arra, hogy az országban rendkívül komolyan veszik a közlekedési szabályok betartását. A gyorshajtási bírságok a legszigorúbbak közé tartoznak Európában, ezért a sebességhatárokat mindig érdemes pontosan betartani. A svájci hegyi utak szépsége mellett a türelem és az óvatosság a legfontosabb útitárs.
0: Januártól megszűnhet a tranzakciós adó. Az SZL szerint eredménytelen Szlovákia külpolitikája. Lezuhant a Magyar Honvédség egyik Gripen vadászgépe Szolnoknál. Holnap is változóan felhős lesz az ég, de közel 30 fok várható.
9: Napzárta. Csenger Ferenccel.
0: Részletes híreink. Szlovákiában a jövő év elejétől megszűnhet a pénzügyi tranzakciós adó. Robert Fico miniszterelnök arra kérte Ladislav Kamenický pénzügyminisztert, hogy készítse elő az adó 2027. január 1-jével törléséhez szükséges jogszabályi és technikai lépéseket. A tranzakciós adót 2025. áprilisában a költségvetési konszolidáció részeként vezették be, az egyéni vállalkozók azonban 2026 elejétől már mentesültek alóla. Az adót hosszú ideje bírálják a vállalkozói szervezetek és az ellenzék, de a koalíció egyes pártjai is. A teljes eltörlés ugyanakkor több százmillió eurós bevételkiesést okozhat az állami költségvetésben. A munkáltatói szervezetek üdvözlik a tranzakciós adó tervezett eltörlését, de további gazdasági élénkítő intézkedéseket várnak a kormánytól. Szerintük az adó rontotta Szlovákia versenyképességét, kiszámíthatatlanságot jelentett a külföldi befektetők számára, és visszafoghatta a beruházásokat. A munkáltatók ezért többek között az adó és járulékterhek csökkentését, valamint kiszámíthatóbb vállalkozói környezetet sürgetnek. A bazini specializált büntetőbíróságon hétfőn folytatódott a Ján Kuciak újságíró meggyilkolásával, valamint ügyészek tervezett meggyilkolásával kapcsolatos per. A tárgyaláson jelenleg okirati bizonyítékokat ismertetnek, a négy vádlott közül személyesen csak Dusan K. jelent meg. Ján Kuciakot és menyasszonyát Martina Kusnírovát 2018. februárjában gyilkolták meg Nagymácsédon. A gyilkosság megrendelésével Marian K.-t és Alena Z.-t vádolják, ügyük immár harmadszor került a specializált büntetőbíróság elé, miután a korábbi ítéleteket a legfelsőbb bíróság hatályon kívül helyezte. A tényleges elkövetőket korábban már jogerősen hosszú szabadságvesztésre ítélték. Jövőre 972 euróra emelkedhet a minimálbér Szlovákiában. Erről Erik Tomás munkaügyi miniszter számolt be a munkaadók, a szakszervezetek és a kormány képviselőinek hétfői egyeztetése után. Mivel a szociális partnerek nem jutottak ettől eltérő megállapodásra, a törvényben meghatározott automatikus számítás lép életbe. Ennek alapján 2027-ben a havi minimálbér összege 972 euró lesz. Az ellenzéki SZSZ ismét élesen bírálta a szlovák kormány külpolitikáját. A párt szerint Robert Fico úgynevezett négy égtáj felé nyitó politikája nem hozott kézzelfogható eredményeket. Juraj Krupa képviselő példaként említette a kormányfő Vlagyimir Putyinnal folytatott tárgyalásait és a kínai kapcsolatokat, amelyek szerinte nem eredményeztek jelentős előrelépést vagy beruházásokat. Az SZSZ azt is kifogásolja, hogy Fico még nem tárgyalt Friedrich Merz német kancellárral, miközben Németország Szlovákia egyik legfontosabb gazdasági partnere. A párt szerint a kormánynak elsősorban az uniós és a NATO szövetségesek bizalmának helyreállítására kellene törekednie. A LASZ alkotmánymódosítással tenné lehetővé, hogy népszavazással is előrehozott parlamenti választást lehessen kikényszeríteni Szlovákiában. A koalíciós párt javaslata szerint egy érvényes referendum idő előtt lezárhatná a parlamenti választási ciklust. A kezdeményezőknek az első aláírás megszerzésétől számított fél éven belül kellene átadniuk a petíciót az államfőnek. Népszavazást ugyanakkor nem lehetne tartani a parlamenti ciklus első és utolsó évében. Richard Rasi házelnök szerint ezekkel a korlátozásokkal azt szeretnék megakadályozni, hogy visszaéljenek az új lehetőséggel. Marek Rajcsi ellenzéki képviselő változtatna a betegek várólistáira vonatkozó szabályokon. Javaslata szerint az egészségbiztosítóknak konkrét listát kellene adniuk azokról az intézményekről, amelyek a beteget a törvényben meghatározott maximális várakozási időn belül meg tudják műteni. Rajcsi szerint jelenleg gyakran a betegnek kell végig telefonálnia a szolgáltatókat, hogy kiderítse, hol kerülhet hamarabb sorra. Az Unión egészségbiztosító szerint ugyanakkor nincs szükség a javasolt változtatásra, mert az ilyen eseteket már most is egyénileg kezelik. A biztosító közölte, a várólisták bevezetése óta mindössze 6 ügyfelük kért segítséget másik szolgáltató megtalálásához. Bombafenyegetés miatt vizsgálódott a rendőrség hétfő reggel a Nagyszombati Egyetemi Kórházban. Egy ismeretlen bejelentő jelezte, hogy bomba lehet az intézményben, a Jói Televízió információi szerint pedig kriptovalutában követelt váltságdíjat. A rendőrség elvégezte a szükséges biztonsági ellenőrzéseket, amelyek negatív eredménnyel zárultak, így senki nem volt veszélyben. A kórház működését nem kellett korlátozni, a tervezett műtéteket sem mondták le. Az ügyben a rendőrségi vizsgálat tovább folytatódik. Kassa is non-stop gyógyszertárat kap, Pozsony mellett itt tesztelik elsőként az új modellt. Kamil Saskó egészségügyi miniszter szerint Kassán a Louis Pasteur egyetemi kórházzal együttműködve készítik elő a folyamatosan nyitva tartó patikát. Pozsonyban szeptember 1-től már működik majd hasonló gyógyszertár a Comenius Egyetem gyógyszerész tudományi karával együttműködésben. Mindkét modellt kiértékelik, és ha beválnak, a minisztérium fokozatosan más szlovákiai régiókra is kiterjeszteni a non-stop gyógyszerellátást. Norvégia az Európai Unió álláspontjától függetlenül folytatja az olaj- és földgáz kitermelést a Barents-tengeren. Terje Aasland, norvég energiaügyi miniszter azt mondta, a jelenlegi geopolitikai és energiabiztonsági helyzetben ez Norvégia és Európa érdekeit egyaránt szolgálja. További részletek Kis Balástól.
10: Norvégia az Ukrajna elleni orosz invázió óta Európa legnagyobb földgáz szállítójává vált, és az Európai Unió, valamint Nagy-Britannia gázkeresletének mintegy 30%-át fedezi. Tavaly a norvég gázkitermelés megközelítette a rekordot, az olajkitermelés pedig 2009 óta nem volt ilyen magas. A hivatalos előrejelzések szerint azonban 2030 után jelentősen csökkenhet a kitermelés, ha nem kezdenek új lelőhelyek kiaknázásába. Terje Aasland szerint Norvégia legalább 2035-ig szeretné fenntartani jelenlegi olajkitermelését és exportját, ehhez pedig szükség van a Barents-tenger erőforrásaira is. A miniszter hangsúlyozta, Norvégiának szuverén joga fejleszteni a térségben található lelőhelyeket, akkor is, ha az Európai Unió kitermelési moratóriumot vezetne be. Szerinte, ha az Unió nem akarja megvásárolni az innen származó olajat és gázt, akkor Brüsszelnek kell döntenie. Norvégia azzal érvel, hogy a Barents-tenger olajkutatásra megnyitott területei jégmentesek, ezért környezeti szempontból kevésbé érzékenyek, és a kitermelés munkahelyeket is biztosít az ország északi régióiban. Brüsszel környezetvédelmi okokból támogatja az új sarkvidéki olaj- és gázkutak létesítésének tilalmát, ugyanakkor az energiabiztonsági aggályok miatt felülvizsgálhatja álláspontját. A Nemzetközi Energiaügynökség vezetője Fatih Birol szintén arra szólította fel az Európai Uniót, hogy gondolja át az új sarkvidéki energiaforrásokkal szembeni ellenállását. A kitermelés ellenzői szerint ugyanakkor az új lelőhelyek megnyitása évekig tartana, és rövid távon alig enyhíteni Európa energiabiztonsági problémáit.
0: Lezuhant a Magyar Honvédség egyik Gripen vadászgépe hétfő délelőtt Szolnok közelében. A pilóta sikeresen katapultált, állapota stabil, megfigyelésre kórházba szállították. Az első információk szerint más nem sérült meg, és a civil infrastruktúrában sem keletkezett kár. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter szerint a pilóta mindent megtett azért, hogy a gép a katonai területen belül zuhanjon le. A baleset okát egyelőre nem ismerik, a körülmények kivizsgálása megkezdődött. Több európai vezető is Ukrajna mellett állt ki az ország függetlenségének 35. évfordulóján. Friedrich Merz német kancellár méltatta az ukránok bátorságát, akik, mint fogalmazott, évek óta védik országuk függetlenségét az orosz háborúval szemben. Kijevben több európai vezető személyesen vesz részt az évfordulós megemlékezéseken. Az Egyesült Államok nevében Marco Rubio külügyminiszter gratulált, és megerősítette Washington támogatását Ukrajna szuverenitása mellett. Nikus Ordán, román államfő pedig hangsúlyozta, hogy Románia továbbra is támogatja Ukrajna függetlenségét, területi egységét és Európai Uniós csatlakozását. Lengyelországban vasárnap hatályba lépett az a rendelkezés, amely lehetővé teszi a külföldön kötött azonos nemű házasságok anyakönyvi okiratainak átírását. Az új dokumentum minták már nő és férfi, két nő, illetve két férfi házasságával is számolnak. A szabályozás azonban komoly jogi vitát váltott ki. Egyes önkormányzatok, köztük Zakopane, megtagadják az ilyen okiratok átírását. A Lengyel Alkotmánybíróság július végén alkotmányellenesnek minősítette a rendelkezés vonatkozó részét, mivel a lengyel alkotmány a házasságot nő és férfi kapcsolataként határozza meg. Krzysztof Gawłowski, digitalizációs miniszter ugyanakkor vitatja a bíróság legitimitását, és továbbra is törvényesnek tartja az átírást. Finnország novemberben uniós csúcs találkozót rendez az északi sarkvidék jövőjéről. A találkozót szeptember 13-án és 14-én tartják Rovaniemiben több európai vezető részvételével. A cél, hogy az Európai Unió közös stratégiai megközelítést alakítson ki az egyre fontosabbá váló arktiszi térséggel kapcsolatban. A jégolvadása ugyanis új hajózási útvonalakat nyit meg, és könnyebben hozzáférhetővé tesz jelentős természeti erőforrásokat. A régió biztonságpolitikai jelentősége is növekszik, miközben Donald Trump amerikai elnök Grönland ellenőrzésével kapcsolatos kijelentései ugyancsak fokozott figyelmet irányítottak a térségre.
11: Sport. Zsigárdi Lászlóról.
12: Szoboszlai Dominik vasárnap este a 99. percben mentett pontot csapatának, a Liverpoolnak, a Newcastle elleni idegenbeli idénynyitón. A magyar válogatott csapatkapitánya a tökéletesen kivitelezett 11-es után azt nyilatkozta, lehet, hogy a jövőben már nem jobbra lövi a büntetőt. Amint az várható volt, Fabinho személyében brazil válogatott futballistával erősítette meg keretét a török Trabzonspor labdarúgó csapata, amely csütörtökön a Ferencváros otthonában lép pályára az Európa Liga ráját

0: Alex Molcsán pedig 9-et rontva a 63. illetve a 84. A nőknél is maradt az élen a fehér orosz Arina Szabalenka, a kazahi Jelena Rybakina a második, az amerikai Jessica Pegula a harmadik, Bondár Anna 6 pozíciót javított, így a 70. Rebeka Sramková pedig a 128. helyről lecsúszott a 151. A világbajnoki címvédő Lando Norris-t dicséri a nemzetközi sajtó azt követően, hogy a McLaren brit autóversenyzője egymást követő második futam győzelmét aratta a Forma 1-ben. Vasárnap ugyanis első lett a holland nagydíjon. Norris ma kijelentette, a két sorozatban aratott futamgyőzelme ellenére sem bízik abban, hogy a szezon hátra lévő részében harcba szállhat a 2026-os világbajnoki címért.
1: Időjárás. Éjszaka 17 és 11 fok közötti hőmérséklet várható. Holnap délnyugat felől ismét érkezhetnek felhők, a legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. A napzártát hallották, hírekkel holnap 6 órakor a reggeliben jelentkezünk legközelebb, de híreinket elolvashatják a patria24.stvr.sk oldalon is. A hangmester Kovács János nevében Csenger Ferenc kíván további szép estét, viszont hallásra!
2: Tőzsér Árpád, a barát és költőtárs mondta egykor, hogy Koncsol Lászlót nem csak tágas és mély klasszikus műveltsége tette humanistává, hanem lényéből sugárzó, életviteléből áradó embersége is. Róla szólt a meg nem élt 90. születésnapja alkalmából készült visszaemlékező műsorunk. Ennek ismétlését hallgathatják meg a Szalagtárban szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap pedig a 9 órai híreket követően. Nagy Ildikó vagyok, a műsor szerkesztője, és számítok az önök megtisztelő figyelmére.
3: Pátria Rádió, a Szlovák Rádió nemzetiségi adása. Rádio Patria, národnostné vysielanie slovenského rozhlasu.

Che drago tu sensuale.

mai mândruțul ăsta nu mori, mă. Au că-ți dau gură să-i te scoli, mă.

Andul tot frică. Să n-am muiere urâtă. Să dăm, Doamne, sănătate.